0: Szállodák, iskolák, egészségügyi intézmények, szállodák és magánháztartások rendszeresen alkalmaznak takarítókat. Ez a munkakör általában kevésbé igényel magas iskolai végzettséget, ezért sok nő számára elérhető. A kereskedelemben is sokra ma nő dolgozik, bolti eladóként, pénztárosként, árufeltöltőként vagy raktári dolgozóként vállalnak munkát. Ezek a munkakörök gyakran biztosítanak hosszabb távú foglalkozást és bejelentett munkaviszonyt. Az egészségügyben és a szociális ellátásban egyre több roma nő helyezkedik el. Sokan dolgoznak idős gondozóként, szociális segítőként, dajkaként, bölcsődei vagy óvodai kisegítőként. Az elmúlt években több képzési program is támogatta a roma nők belépését ezekbe a szakmákba. A vendéglátás szintén jelentős foglalkoztató. Roma nők dolgoznak szakácsként, konyhai kisegítőként, felszolgálóként, szobalányként vagy mosogatóként éttermekben, szállodákban és panziókban. Ezekben az ágazatokban különösen fontos a megbízhatóság és a jó munkabírás. A könnyűiparban és gyártásban sokan vállalnak munkát, elektronikai összeszerelőként, csomagolóként, varrónőként vagy gyári operatőrként dolgoznak különböző üzemekben. Ezek a munkák gyakran több műszakos munkarendet jelentenek, egyes roma nők vállalkozóként inkább sikeresek, fodrászatot, szépségszalont, varrodát, kézműves vállalkozást vagy kisebb kereskedelmi vállalkozást működtetnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dik hallgatók, csütörtök este 8 óra van, ami nem jelent mást, mint hogy legnagyobb örömötökre, vagy akár akaratotok ellenére is, de a következő 2 órában ismét a regenerációt hallhatjátok ezen a héten ismét. Én Baranyi Roland vagyok, és hát múlt héten kibeszéltük az Árulók című RTL klubos reality show, talán hívhatjuk így, addigi részeit. Most viszont arra fogunk vetemedni, hogy újra kibeszéljük az eddigi részeket egy másik vendéggel, és az utána történt részeket is a múlt héthez képest is fogunk arra is tippelni, hogy szerintünk ki fogja nyerni ugye a döntőt, ha nevezhetjük így, valamint fogunk beszélni mélyebb vonatkozásairól a hazugságnak, milyen lehet mondjuk egy színésznek a színpadon hazudni, milyen lehet egy filmben egy rossz karakterrel azonosulni, milyen lehet az Árulók című realityban egy árulóval azonosulni. Akivel ezeket a kérdéseket ki fogom beszélni, az nem más, mint régi barátom, ex-színész társam, színpadi társam, névrokonom, Baranyi Csabi, akit nagy szeretettel köszöntök itt ismét. Szia Csabi!
4: Szia Roland, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
3: Hát mondtam, hogy mindennél fontosabb, Csabi, hogy egy csomó fontos témáról fogunk beszélni, de a legfontosabb az, hogy hogy vagy?
4: Hű, hát hazudnék azt mondanám, hogy minden happy, de próbálom a dolgoknak a pozitív oldalából nézni a helyzetemet, és abból azokból építkezni. Szakmailag most állóvíz van az életemben, elég hosszú idő óta, viszont vannak jó kilátások, és kezdek rájönni, nem biztos, hogy a színészet az én utam.
3: Ho-ho.
4: Vagyis, hogy a művészet, meg a színpad, meg ennek a kreatív egésznek a munkája az enyém, csak nem feltétlen másokat kell nekem megtestesíteni, szerintem. Uh-huh. Ezekre több jelek utalnak, viszont most több saját projektem van, amiben végre önmagam kreativitását, mert önmagamat vihetem bele. Uh-huh. Ezáltal kvázi hitelképes tudok majd lenni magam számára is.
3: Uh-huh.
4: Uh-huh. És esul is szempontból én idén diplomáztam.
3: Hallottam.
4: Hál' Istennek sikerült.
3: Gratulálok.
4: Köszönöm szépen, és most még folytatom a tanulmányaimat, és most kommunikációs médiatudományt tanulok az egyetemen.
3: Azt a mindenit. Ez a váltás, amit még gondolkozol rajta, hogy teljesen végbe visszale, mikor kezdett el benned ez tudatosulni, vagy mikor kezdett érdekelni a váltás gondolata? Ez fokozatosan történt, mert azért te elég régóta foglalkozol kifejezetten színészettel, vagy ez egyszerűen csak így bekattant neked, hogy megérezted, hogy valami másban jobban éreznéd magad, vagy akármi más miatt váltanál?
4: Nem, nyilván ennek van egy folyamata. Ez egyébként már így 2-3 éve van bennem. Talán visszavezethető a Covidhoz, de nem feltétlenül a Covid miatt, illetve az adta meg ennek a pecsétjét számomra. Mert amikor bejött a Covid, ugye nagyon sokan, hát semmire kényszerültünk szó szerint. Én meg egy olyan ember vagyok, aki szeret dolgokat csinálni, szeret alkotni. És ez megcsappant, de nyilván ezt betudtam annak, hogy hát senki nem dolgozik, akkor most mi van? De amikor visszatértünk a színházba, meg így a művész életbe, meg így a régi kerékvágásba, nem úgy jöttek a feladatok, se színházban, se filmben, sehogy. És nyilván ennek azt is mondták sokan, hogy hát azért meg kell érte küzdeni, meg csinálni, és én tényleg csináltam ilyen nappal, de még akkor sem.
3: Az alá tudom támasztani.
4: Igen, szóval nagyon nehezen jönnek. Főleg egyébként a mi generációnak, mi számunkra egyébként ezzel a 20-as, 30-as embereknek szerintem most nagyon nehéz egyébként, főleg a munkavilágában is, és rengeteg helyre pályáztam, mint ugye most egy médiatudományi ágon végeztem az egyetemen, és abban is próbáltam elhelyezkedni, sehova nem, semmi válasz, érted? Szóval ezt nem is értem. Viszont, hogy jó hírt is mondjak, a színház most egy kicsit más oldalról is tudom látni, mert a Független Színházban is elég aktív vagyok, nem mint színész most, hanem mint tréner.
3: Azt a mindenit.
4: Igen, ott nyáron nekünk lehetőségünk volt párunknak egy színházi trénerképzést kapni, ami által mi tartottunk tréningeket cégeknek, suliknak, bárminek. Ez a Roma Hősök Workshop sorozat. Ugye a Hősöm, Én Hősöm témakört járjuk körbe játékos feladatokkal, meg ilyen önismeretet is viszünk ezekbe, és nagyon jó dolog, hiszen egyébként ebben én vagyok, mint Baranyi Csaba, és ez tök jó. És nagyon sokat tanulok ezekből, és hál' Istennek úgy alakulnak a dolgok, hogy egyre több ilyen munkám van. És nagyon szeretek abban a kasszíjáznak is a tagja lenni, mert egyszerűen muszáj elmondanom, hogy annyira családcentrikus, illetve tényleg itt kíváncsiak ránk, hogy mi mit tudunk. Rengeteg olyan helyzetbe kerültem, amikor nem tudtam megoldani egy feladatot, de mégis nem azt mondom, hogy magam rajtak, de hogy hagytak időt arra, hogy nem baj, ha most nem megy, majd 2-3 nap múlva. És ez nekem mindig sokat segít, szóval én rájöttem arra, hogy én nem tudok így időre feltétlen dolgozni, nyilván van egy dolog, amiben kell, de mondjuk az, hogy a kreativitásomat használjam sok dologban, ahhoz nekem az időkorlát nem feltétlenül jó, hogyha van. De most próbálom ennek a balanszát megtartani a karavánba, ugyanúgy vagyok, játszunk folyamatosan, ott általában most utazgatunk, nagyon jó, ott most készülünk, most felújítjuk az I'm Online darabot, most tök máshogy, és abban azt szeretem most, hogy abban saját magunk írhatunk, akár verseket, dialógokat, monológokat, és ennek én nagyon-nagyon örülök, mert elkezdtem érezni azt, hogy hát ebben már én nem találom meg a örömömet, nem találok közös dolgot benne, azon kívül, hogy elmondom a szöveget. De most erre adott lehetőség, és most én ennek nagyon örülök, és próbálom megragadni mindenféleképpen ezt a lehetőséget.
3: Egy csomó mindent tudnék kérdezni. Kezdem azzal, amivel a legjobban kíváncsi vagyok. Téged szeretnél-e jobban azzal foglalkozni, hogy Baranyi Csabi az mit gondol erről és erről a dologról, mit tud alkotni, milyen gondolatok születnek benne erről és erről a dologról, mint hogy ha bemész egy színházi próbára, akkor ott kaphatsz jó visszajelzéseket másoktól, önmagadnak visszaigazolhatod, hogy jól tudsz színészkedni, jól tudsz egy szöveget elmondani, de abban igazából az esetek többségében nincsen benne Baranyi Csabi a magánszemély, hanem Baranyi Csabi a színész van, akinek elmondják, hogy körülbelül az életéből milyen példát kell hoznia ahhoz, hogy azt az érzést át tudja adni abba a mondatba, és körülbelül olyan gyorsan és akkor is úgy kell mondani valamit.
4: Azt hozzátenném, hogy igazából a színész feladata ez lenne tényleg, hogy más karaktert bemutasson, és nyilván ebben magát is beleviheti, de nem magát mutassa meg, és ez a színész feladata alapvetően. És vannak szerepek, amiben ezt tök jó meg tudom fogalmazni, meg tudom fogni, de most szerintem az én időm, és ez az időszak arról szól, hogy megtaláljam önmagam ebben a művészi világban, akár íróként, akár szervezőként, rendezőként, szerkesztőként, bárhogy.
3: Érdekes az IM Online-ról, eszembe jutott valami. Beszéljünk az IM Online-ról egy kicsit, szerintem a fiatal hallgatóknak egy nagyon-nagyon fontos előadás az IM Online. Te a mai napig szerepelsz benne, mint Jenci. Így van, mint Jenci, és életben is ott vagy, mint Jenci. Én nem tudom, hogy szerepelek-e még benne, mint kivetítőn, vagy már nem egy ideig szerepeltem benne, úgyhogy nem voltam ott.
4: Képzeld, hogy igen, volt egy ilyen, de most ugye bekerültünk ezekben a programokba, ez a Kultár program, Dériné program, és az nyilván volt a kikötések, hogy mit nem lehet belevinni. Például nem lehet belevinni a szexuális orientációs dolgokat. És mivel a darab ugye a cyberbullyingról szól, és a Jenci karakter olyan karaktere volt, ami egy identitást kereső ember is, akit bántanak a művészet szeretete miatt, meg a külseje miatt, minden miatt, és ezt muszáj volt kivennünk azt a vonalat, hogy ezt a nemi szerepkeresés, ezt ki kellett vennünk, mert máskülönben nem játszhattuk volna a darabot. Szóval megszűntél, Roli, nekünk ott.
3: De nem baj, hogy megszűntél, egy kifejezetten rossz karakter voltam. Általában, amikor mi együtt dolgoztunk, mint színészek a színpadon, általában te mindig jobb karakter voltál, mint én. Lehet belőled többet néznek ki, mint jó ember, Savi. Lehet, hogy ja, erről van szó.
4: Látod, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy kicsit álló vízben vagyok. Mert bennem rengeteg dolog van, és alig várom már, hogy olyan szerepeket kapjak, amiben tényleg, amivel van dolgom, amiben nagyon nagy kihívások vannak, de egyszerűen nem jönnek velem szemben. Ezt is meg kell érteni.
3: Pozitívan mondtam egyébként én ezt.
4: Értem, és igazad van. Szerintem egyébként most minden ego nélkül mondom ezt, de szerintem az ember tényleg elhatározza, hogy ezt szeretne lenni, és érzi magában azt az elhivatást, hogy igen, ő színpadi közegben szeretne lenni, és ezért minden képes feltenni és megtenni, amiket nagyon nehéz, mert sok mindenről le kell mondani, ezért is nincs olyan sok barátom, de hogy igen, ezeket nehéz meghozni a döntéseket, viszont az, hogyha van egy célod, ami te szeretnél beteljesíteni, és ez téged nagyon régóta foglalkoztat, akkor bizony azok áldozattal járnak, és aki azt mondja, hogy nem igaz, és hogy nagyon happy, meg mindig élvezi a dolgokat, szerintem az hazudik.
3: Milyen karakterű színészi tapasztalás, mi hiányzik neked abból, hogy ki tud próbálni magad, igazán próbára tud tenni magad?
4: Én nagyon szeretnék gonosz karaktereket kapni. Tényleg, őszintén. Én az akadémián, ahol jártam, volt egy Shakespeare kurzusunk, harmadik Richardot kaptam, hát ez egy vérengző gyilkoló ember, és én annyira szerettem, és annyira élveztem, hogy mondom, én ezeket szeretném kapni.
3: Beszéljünk szerintem kicsit a pszichológiájáról ennek, hogy vajon miért egyébként hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én nem a gonosz karaktereknek a képében, a vagány gonosz karaktereknek a képében képzeltem el magamat, mikor mondjuk egy szerepet elképzeltem magamnak, de beszéljünk erről, hogy ez vajon miért van így. Én majdnem biztos vagyok abban, hogy én a való életben nem szeretnék vagány gonosz karakter lenni, benne teljesen biztos vagyok, hogy nem szeretnél, de mégis akkor a színpadon miért szeretnénk ezt olyan kompenzálni? Akarjuk azt, hogy egyébként mi lelkileg érzékeny emberek vagyunk, és hogyha a színpadon látnak minket egy vagányabb, gonoszabb, számítóbb, hidegvérűbb karakternek a képében, akkor vajon ott egyenlítődik ki a mérleg? A magánéletünkhöz képest?
4: Ez egy nagyon összetett dolog. Szerintem egyébként ez egyén emberi egyénytől függ. Mm. Én most, ha magamból indulok ki, én nekem ugye a háttérországom az nem egy hagyományos családi kép, és bennem azért van ez a vágy színpadon, mert, és ezért mondom, hogy színpadon, és nem az életben, mert az életben nagyon sokat voltam traumatizálódva, és nagyon sokszor bántottak, és ez nyilván nem jó érzés az embernek. Viszont a színészetben az a egyik legfőbb csodálat számomra, hogy ott bármit lehet. Tehát tényleg, ott nem néznek hülyének, hogyha elkezdesz, hogy random énekelni, vagy írtelen elkezdesz random a jó fiúból egybe átváltani a rosszra, és ez nekem nagyon tetszik. Nyilván ennek is megvan a tudatossága és a valóság, hogy tud valósan kezelni, hogy igen, ez a színpadon lehetséges, viszont az életben ez nem normális, és ez nem szabad. Az I'm Online, egy picit visszatérve, ott ugye a cyberbullyingról szól, és mondom, van egy karakter a Jeanette karaktere, aki végül ő a bulingolós, fő bulingoló, viszont ő ezt nagyon szépen átszázza. Ugye az online világban sajnos ez egyébként egy nagyon veszélyes dolog, hogy állarc mögé tudunk bolni. Hát nézd meg a mai társadalmat, de így világszerte, hogy látsz embereket, és nem gondolnád róla, hogy ő egy gonosz ember, de ki tudja, hogy online meg lehet, hogy egy pióca és egy tönkrevág emberek sorsok életeket. Szóval én ezt tudatosan kezelem, próbálom kezelni, és hiányzik mondjuk, most nem tudnám azt mondani, hogy igen, kielvezem a színpadon a gonosz énemet, mert ilyen nincs most, de ha lenne, én ezt nagyon bírnám, mert viszont amikor én négy fal között vagyok, nagyon sok dű van bennem. Egyrészt a social media miatt, kettő pedig vannak bizony olyan emberek, akik szerintem értéktelenül és szóval érdemtelenül vannak ott, ahol, és ez szerintem nem helyes.
3: Hát igen, nagyon sokaknak vannak ilyen gondolatai. Szerintem, amiről még fontos beszélnünk, és eszembe jutott, ugye rengeteget kapsz olyan szerepeket általában, mint ez a bullying, aki a bullyingot kapja, ha tudok így fogalmazni, tehát bántalmazott szerepet már többször kaptál, és általában gyenge karakter, tehát nem úgy gyenge karakter, hogy nívójában gyenge, hanem maga a személye az nem az erős, kemény személyiség. Te ezt mennyire tudod átélni, és egy ilyen, mondjuk egy erősebb előadás után mennyire marad benned az érzés? A szerepedet mennyire tudod hagyni a színpadon a karakteredet, miután lejössz? Nekem volt egy nagyon fontos pillanat a színészetemmel kapcsolatban. Együtt szerepeltünk a Hűvös című darabban, amikor is, ugye ez a darab egy nagyon kemény dolog, egy gyermek otthonban történt mindenféle bántalmazást dolgoz fel, és először még sok próbán én voltam a fő bántalmazó, akkor még próbálkoztunk, hogy lenne a legjobb. Ugye 3-4 csere is történt ott a szerepek között, és észrevettem, hogy amikor nagyon jól sikerült egy ilyen próba, akkor hoppá, már mondták, hogy mehetünk szünetre, én már lefőztem a kávét, kimentem, megpróbáltam beleinni, és még mindig remegett a kezem. és akkor tudatosultam először azzal, hogy hoppá, ez hogy lehet. Én azt hittem, hogy ez nem erről szól. És akkor valahogy rájöttem, hogy na most tényleg 100%-ot kiadtam ebből, és akkor volt jó, viszont ez egy kétélű dolog, mert az visszaszúr a magánszemélybe sokszor. Ez egy nagyon nehéz dolog. Neked van ilyen élményed?
4: Esőnk is hozzáteszem, hogy nekem nem állnának jól a nagy, kemény srácok hősileg, mert alkat miatt is. Én magas vézna gyerek vagyok, szóval nem tudnék megtestesíteni, szerintem nem tudnék hitelesen eladni egy... Most elő tudnénk színészileg, de külsőleg bugy után nézni.
3: Ebben nem vagyok annyira biztos.
4: Jó, ők vannak amerikai színészek, olyanok, akik most néztem egy short videót, amiben, hogy kaptak egy például egy nagyon erős izmos karakterű szerepet, és hogy olyan vékony volt a pali élőben, de 3 hónap alatt úgy feltornázta magát, hogy ki volt pattintva a srác. Na mindegy, szóval a kérdésedre válaszolva, igen, na ez az egyik veszélyes dolog a színházban a színészeknek, hogy a magánélet és a magánéleti érzéseket és a szakmai érzéseket nem azt mondom, hogy el kell távolítani, hiszen nem lehet egyik nélkül a másik, szerintem nem tudsz belőle építkezni. Viszont igen, szóval, hogy az, hogy hogy tudod te azt kezelni, az is szintén egy egyéni dolog. Uh-huh. Hogy mondd is, hogy nem tudom, hogy mi remegett a kezed, és még a gondolataid, mi szóval benne voltál a karakterben, mint Balanyi Roland. Igen, ez idő kell. Én nekem ez, hát most fura, de könnyebb volt, mert én egy olyan karaktert játszottam ebben a darabban, aki ugye fel is meg is mondta, hogy inkább ez a alárendelt emberke volt, és mert ugye voltak a csicskász, a csicskáztatók és a csicskák.
3: Igen, ez egy ilyen szélsőséges darab volt, ez el is hangzik benne, hogy nincs középút, ugye?
4: Hát nincs. A boldogulniak azt nem nagyon van, igen. És én nyilván a második voltam. Én ezt igazából megéltem kicsinek, mert mondom, én egy olyan nevelőszülőknél éltem, akik bántalmaztak folyamatosan, mind lelkileg, mind fizikailag, és tőlem ez a karakter nem állt messze. Egyébként ez veszélyes dolog szerintem, hogy így utólag visszagondolva egyébként, hogy ha most újra kapnám azt a szerepet, én nem vállalnám el. Azért nem, mert hál' Istennek már lelkileg fejlődtem annyira, meg tudat, nyilván, ahogy nőttem meg, a környezetben változtam, azért már tudatosult bennem, hogy ezek nagyon rossz dolgok, amik velem történtek, és most egy kicsi spoiler a kis dolgaimból, hogy ugye most a könyvem is egyébként erről is fog szólni, hogy én miket éltem meg, mondjuk a nevelőszülőknél, milyen ez az egész intézményi rendszeremben vagyok, hogy én egy fotón nőttem fel a gyermekvárosban, és egyre jobban például rémálmokban jönnek fel, és folyamatosan dolgozom ezeket fel. Most pont holnap megyek egy szakemberhez, aki most családállítása, és pont ezeket próbálom így visszakutatgatni magamban, hogy mit kellett volna, most nem azt, mit kellett volna akkor tenni, hanem hogy tudom ezt magamban kvázi meggyógyítani, hogy tudjak az életben haradni, és kicsit visszatérve a állóvízhez, ez nem csak szakmailag igaz, hanem magánemberként is, és most ráléptem egy olyan önismereti útra, ami ezeket szépen lassan föl fogja dolgoztatni velem, és ez a karakter, akit játszottam akkor még nem fogtam fel igazából, hogy jaj, ennek ezt gyereknek milyen, mert akkor még nagyon kezdő voltam, és örültem mindennek, amit csinálok, és ezzel nem foglalkoztam, ezzel felszínesen foglalkoztam. Egy jó színész ilyet amúgy nem csinál, de hogy akkor annak örültem, hogy játszhatok. Tulajdonképpen akkor az ego dolgozott, de mondom most, ha kapnám ezt a szerepet, nem biztos, hogy elvállalnám, sőt, valószínűleg nem.
3: Nem akarok túl mélyre menni a beszélgetésbe. Ha ki lennének kapcsolva a mikrofonok, akkor szívesen, mert barátok vagyunk. Viszont muszáj azt megkérdeznem, ugye mondtad, hogy ezzel azonosulni tudtál ezzel a szereppel, mivel egy nagyon rossz korszakát az életednek elevenítette, felemlékeztetett rá. Szerinted, és mondtad, hogy utólag nem vállalnád, nyilván ettől hitelesebb voltál a színpadon. Hát, biztos, hogy jobb voltál tőle a színpadon, mivel tudtad belülről hozni ezt a szituációt, és viszont nem gondolkoztál azon, hogy na, vagy nem érezted azt, hogy na ez az a dolog, amit úgy mindenképp ki akarok kerülni, nehogy felszakadjon valami. Főleg egy olyan erős hangulatban, mint egy színházi előadás. Ez volt ezt állítottad szembe, hogy mondjuk mennyire tudod hozni a karaktert, és akkor neked az fontosabb volt, hogy jól tud hozni a karaktert, mint hogy ez belül mi jöhet ebből vissza.
4: Abszolút, így van, ahogy az előbb is mondtam, hogy akkor mi nem foglalkoztam ezekkel, hogy bennem úgymond nagyon lelkileg mit okoz. Persze nyilván nem volt egy jó érzés, de igazából ez nálam most lenne aktuális egyébként, hogy foglalkoznénk-e vele, persze, hogy foglalkoznénk, de egyébként belemennénk amúgy, mármint, hogy most ellentétét mondom annak, hogy elvállalnám, nem vállalnám. Ha nem vállalnám, azért nem vállalnám, mert hogy én ezt már fel akarom dolgozni. Viszont ahhoz, hogy feldolgozzam, ahhoz viszont meg kellene, hogy tudjak vele foglalkozni, szóval érted? Ja, nehéz ez, de én úgy érzem, hogy most egyébként haladok a jó úton és a változás felé, és az, hogy jobb, ahhoz, hogyha majd amikor jönnek a lehetőségek, így mondjuk előadás messzínházban, akkor már én kész legyek lelkileg is, és ez szerintem nagyon fontos, hogy kész legyen az ember lelkileg is, és a fizikálisan, meg szellemileg, hanem mindenhogy.
3: Ti nagyon köszönöm, hogy ilyen mélyre tudtunk menni.
4: Szívesen.
3: Valamennyire célom az, hogy a vendég annyira jól érezze magát, hogy ilyeneket megosszon. Örülök, hogy ezzel együtt nem érezted magad kellemetlenül.
4: Nem, mert nekem ez egy misszió is egyébként, minél többen, mert sok ilyen hasonló ember van sajnos, mint én, ebben biztos vagyok, sőt biztos. Én úgy vagyok vele, hogyha egy ember elkezd erről beszélni, akkor talán csatlakozik hozzá legtöbb, és hogy ezáltal fel tudják dolgozni a dolgaikat.
3: Erről még beszélünk szünetben, beszélünk adás után, beszélünk egy következő adásban is. Most kicsit menjünk át egy vidámabb témára, ugye? Na. Az egyik fő szál, amiről beszélgetni fogunk, ismét az az Árulók című RTL Klub Reality. Mennyire követed az Árulókat, mióta követed, mennyire vagy fannya, mennyire vagy függő?
4: Én nem nézek sok ilyen reality show-kat, mert megvan a véleményem róla, viszont ezt imádom, ezt követem. Ez az egyik olyan műsor a Sztárban Sztár mellett, amit nagyon szeretek, meg a dancingen kívül, amit nagyon szeretek, mert ennek van értelme. Meg bocsánat, mert még az, hogy ez próbára teszi az emberi és az ember szellemét, és maga az emberi érzéseket.
3: Igen, rengeteget lehet ebből tanulni, tehát hogyha ezt úgy darabokra szednénk ezt a dolgot, nagyon komoly pszichológiai, társadalmi, a világon mindenféle vonatkozása van ennek a dolognak, szerintem is.
4: Igen.
3: Hát a döntő napján vagyunk, most, hogy beszélünk, már elvileg megy is ugye a döntőadás. Kinek drukkolsz egyébként? Kinek drukkoltál? Bent van-e még az, akinek az elején drukkoltál? Hogy nézett ki nálad így az egész, hogyha visszagondolunk az előző adásokra? Melyik feladatok tetszettek a legjobban? Melyik részek voltak számodra a legizgalmasabbak?
4: Na, amikor kiderült, hogy kik vesznek benne részt, én nagyon kíváncsi lettem. Nyilván vannak közülük, akiket jobban ismerünk, így a média által, meg ugye a színházak által, mint mondjuk Hevér Gábor, vagy mondjuk a Móri Enikő. Nagyon színes társaság jött össze, ugyanis mint ugye színészek, sportolók, akkor a televízióban műsorvezetők, szóval mindenfélék voltak. Akinek én drukkolok, az még bent van, és szerintem ő biztos, nagy esélyes, hogy mennyeri, de egyébként meg annyira fordulatos az egész, hogy például a tegnapi adás egyébként az szerintem nagyon izgalmas volt. Az, amikor
3: mondjuk, hogy kinek drukkolsz.
4: Igen, jaj, Hever Gábor. Hát persze, színész. Hogy ne. Neki drukkolok. Egyébként én drukkoltam még Antóniának, de amikor kiesett, azt értettem, hogy miért esett ki végül, azt úgy megértettem, hogy miért, mert voltak emberek, akik nem értettem, hogy miért esik ki, amikor még a másik, meg még rosszabbul csinálja. Nyilván ezt nézőként máshogy éli meg az ember, de még akinek drukkoltam, az a Pista volt. Pista szerintem nagyon jó játékos, csak már vége felé szerintem annyira inkább agresszívabbá vált az emberek a társai számára, meg erőszakosnak is. Nyilván nem szeretné az ember azt, meg annyira, hogy na ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod. Nem. Viszont a Pista nagyon jó volt. Na, a játékokban szerintem nagyon jól teljesített. Aki nem nagyon tetsz, én nem, mondjuk nem értettem a Csilla szerepét, egyszerűen nem, nekem a Csilla az úgy volt, meg nem
3: de,
4: volt.
3: Igen.
4: A Laci Detto ugyanez, hogy volt. Ne, Laci is értettem, hogy nem nyomozott, egyszerűen nem nyomozott.
3: Igen, egy kicsit más személyiség volt, mint amit
4: és
3: én elképzeltem.
4: Én mindig azt mondom, Laci, csinál, nyomoz már. Nem.
3: Aha. Ugye, hogy egy kicsit más személyiség
4: de
3: volt,
4: mint amit elképzeltem. De szerintem a Lacinak ez a karaktere is amúgy valószínűleg, nem igen. Tudom. De nem tudom, nekem olyan foglalkozó. Én küzdöttem volna a helyében nagyon is. Viszont én Izával is jövök, és Izalás bent van még.
3: Igen,
4: viszont
3: igen.
4: Nagyon-nagyon ipenge élő a lány, szóval nagyon.
3: Igen. Az Antónia vonatkozásába az Izára itt megállapítottunk egy dolgot egyébként. Na. Ugye beszéltünk arról, hogy a Zuri Izabella az egy... én TikTokról ismerem az Zuri Izabellát, általában a közel-keleti eseményeket, vagy a közel-keletről kutat, általában a legfőbb téma, amit szeret a közösségi médiában megosztani, ugye a kutatásainak az eredménye, az a nők elleni elnyomásra irányuló dolog. Igen. Aztán az számomra az nagyon, hát nem is tudom, hogy mit mondjak, vicces volt, önaluli volt, biztos találat volt az Antóniának, mikor ugye ráfogták, hogy ő hogy meggyanúsították őt, majd kijátszotta azt a lapot, hogy ti férfiak nem hagyjuk, hogy elnyomjatok minket, nőket, és például az Izabella rögtön nem is szavazott rá, tehát az szerintem az egy ilyen, az egy kicsit övönaluli volt ott, hogy ezekre az ösztöneire fogjunk össze, csajok, már el vagyunk nyomva, ezt a lapot kijátszotta, szerintem az...
4: Hát nyilván ennek nem itt van a helyem ebben a műsorban, igen.
3: Igen,
4: de
3: igen.
4: És pont ezt mondtam, ha visszacsatolnék az előző beszélgetéseinkhez, hogy látod itt is, itt, ebben a játékban nagyon hamar össze lehet keverni az érzéseket, a magánérzéseket, a játékérzéssel, és itt ebben a jelenetben össze voltak keverve, és igen, hát ezt váltotta ki, hogy Antónia így...
3: Igen, igen.
4: Megpecsételődött.
3: Egyébként érdekes kérdés, még mielőtt elmegyünk szünetre, kíváncsi vagyok, ha például mi bekerülnénk egy ilyen realitiva, mondjuk te ártatlan lennél, én pedig áruló, képes lennék mondjuk egész végig a szemedbe hazudni, képes lennék az egész társaságot ráduszítani, hogy téged szavazzon ki, képes lennék hazug vitákat generálni, a világ összes impulzusát belét pumpálni negatív értelembe, még ki nem készülsz. Nyilván a játékba, ez maga a játéknak a koncepciója olyan, hogy ha nyerni akarsz mindent, nem mindent szabad, mindent kell mindenkivel árulóként. Mégis úgy gondolom, hogy nem szabad átvinni ezt majd azoknak a szereplőknek, akik bent voltak egymással a magánéleti kapcsolatukba, de vajon ki lehet ez zárni? Őszintén, te ki tudnád zárni?
4: Te napam, amikor kiesett a Beáta, akkor mondott egy nagyon jó dolgot. Azt mondta, hogy ő arra büszke, hogy ember tudott maradni. És ez nagyon fontos, hogy emberek tudjunk maradni. Hogyha te árulóként azt csinálnál, amit mondtál, viszont hogy kamerán kívül mert nyilván nem 24 órában forgatnak, vagy ki tudja, hogy azért érezném rajtad, hogy azért mint Baranyi Csaba szeretsz és tisztelsz, mert mit tenem én, akkor nyilván nem tudom, az ember azt érzi, amikor a játék miatt vagy olyan, amilyen, uh-huh. vagy amikor a személyedben, amikor már a személyed is bejön, szóval ott vannak dolgok. Uh-huh. Én biztos, hogy elvéreznénk. Azt tudja, ismerem magam, szóval erős lelkületű vagyok egyes bizonyos helyzetekben, de amikor már ámri van, hogy nagyjából mindenki meg ilyenek, akkor

0: rádió hallgatók, írjátok meg nekünk a véleményeteket az eddig elhangzottakról az Árulók című realityval kapcsolatban a 06303030-as SMS számra. Írjátok meg nekünk, hogy mik lennétek szívesebben, árulók vagy ártatlanok, kiknek van könnyebb dolga, és hogyha árulók lennétek, vajon miért lennétek árulók. Ne áruljatok el minket abban, hogyha most elmegyünk egy rövid zeneszünetre, akkor el fogtok kapcsolni, mert hamarosan jövünk hozzátok vissza újabb izgalmas témákkal, mindenképpen maradjatok velünk.
1: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsőprő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Szerbusztok, kedves Rádiódik hallgatók, ígéretünk a szíven, visszatértünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Baranyi Csabit halljátok, azzal kapcsolatban, hogy milyen dolog ez az Árulók című reality show, mit gondolunk mi erről, küldjétek el a 06303030-as SMS számra, még mindig várjuk, hogy ti mit gondoltok erről. Viszont mi azt fogjuk folytatni, Csabi, valamit mi gondolunk erről? Szia, Csabi, még mindig.
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Hát így, hogy az utolsó napon vagyunk, én nagyon kíváncsi vagyok a tippedre. alapjáraton milyen megérzések voltak benned, hogy kik fogják megnyerni ezt a játékot, ki fogja megnyerni, mik a megérzéseid?
4: Elején, amikor még bent voltak, akkor én naív, milyen, hát ez én vagyok, én mondom, biztos, hogy az ártatlanok fognak, hát nyilván.
3: Mennyivel többen vannak?
4: Persze, nyilván neki a mennyiség miatt, de amúgy, ahogy így adásról adásra néztem, ott, amikor mondjuk a Henny, amikor a Henny esett ki, onnantól kezdve már valami elbicentben, biztos, hogy az árulók miatt, árulók nyerik meg. Nem tudom, miért, hogy miért gondoltam ezt, de mondjuk a Henny volt még egy nagyon-nagyon erős versenyző egyébként, és ő olyan jól, ő aztán tud hazudni, tud spékelni, amikor az ember azt gondolná, hogy ennél lejjebb, ennél aljasabb dolgot ő még nem tud, dehogy nem. Uh-huh. Úgy a szemedbe hazott, például amikor volt az, amikor a, nem tudom, hogy hívják, amikor az almás
3: jelenet. Almás tudsz, igen.
4: Azt csodálatosan megcsinálta, igen, a legjobb barátnőjét, a bizalmasát úgy belevitt a halálba képletesen, hogy hihetetlen. Meg az Erikát meg nem értem, hogy miért adta föl, nem mindegy. Azt szerintem az azt nem sértettem, hogy az Erika így is simán feladja. Látod, ő is egy karakán nő, és tessék feladta.
3: Az Erikán én nagyon csípem az Erikát, ha egyszer meghallja, mi mondok róla, akkor szerettem, imádom, én rengeteget nevettem rajta, hogy nem értette, hogy a mérgezés a szimbolikusan.
4: Igen, akkor azt mondta, hogy ő már érzi a mérget, ő már érzi. Édesem, mondom.
3: Nagyon szeretjük.
4: Nagyon érzékeny. Ez,
3: igen, szóval igen.
4: Az elején már elkezdett sírni, már meghallta, hogy halál egyből már.
3: Igen.
4: Imádom.
3: Viszont ami érdekes volt, egyébként két dolog is eszembe jutott. Az egyik amúgy az, hogy mennyire nehéz lehetett, ugye az volt az a rész, amikor így rendesen így eltemették sajnáljuk, bocsánatot kérünk tőle, hogy nem jut eszembe nekem sem mostanában.
4: Na, ki? Ja.
3: Annak, akit meggyilkoltak. Viszont én egyébként lelkileg, hogyha tudom, hogy most ez egy játék, akkor én elég erősnek érzem ilyen szituációkban magamat, de ahogy végig kellett menni, ahogy mindenki feketébe volt öltözve, úgy fel volt állítva egy olyan dolog, mint hogyha jönne a násznép, utána akkor ő énekeltek, ugye volt ott a temetés, a szertartást az Árpa Attila levezette, be kellett feküdni, aztán imádkoztak értük, hogy a túlvilágon találjanak be. Hát azért az annyira kemény volt, annyira végigvitték, hogy szerintem az már egy keményebb lelkű embert is azért ott megcsapna az a félelem, meg az az érzés. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy én úgy gondolom, hogy egy kicsit túlzásba lett véve a rendezők, szerkesztők, producerek, akárki találta ezt ki, ez a dolog. Nem tudom, hogy ez nem traumatizálja, mondjuk, hogyha nem egy erős, meg nem egy túl gyenge embert nézünk lelkileg, egy normális, közepesen erős lelkű embert nézünk, szerintem simán benne van az esély annak, hogy egy ilyen traumatizálja, főleg,
4: hát,
3: ha mondjuk pont rácsapták a felelet. Mondjuk akkor meg...
4: Figyelj, nyilván, amikor felkérik őket, meg ennek volt már egy előző évada, szóval volt egy kiinduló pont. Én azt gondolom, hogy akik elvállalják ezt a műsort, azok számíthatnak erre. Nyilván a maga címe is, hogy Gyilkosság a kastélyban, nem azt fog jelent, hogy hó, elesek, jaj, megiszom a képletes mérget, az szennyi volt. Nyilván
3: igen,
4: nem.
3: Igen.
4: Szóval szerintem egyébként egy jól szituált ember, és ők nyilván azok, ezen túl teszi magát. Nyilván a pillanat hevében, mint ahogy láttuk nagyon sokan, a Murjanik és Ádám bőgött, az nagyon kemény volt, amikor nem őre csapták a felelet.
3: Igen, igen.
4: És ő nagyon ki volt ám utána, nagyon ki volt. De nyilván a pillanatnyi érzelmek elviszik az embert, tehát hogy ne, engem is elvinne, nyilván. De utána nyilván kapcsolok, hogy jó, oké, nem halt meg nyilván, ez egy játék, és te visszalendül az ember. Persze. Mondjuk én végigrögtem azt egyébként.
3: A Molnár Áron jutott eszembe, hogy ott mondott egy nagyon fontos mondatot. Nekem egyébként ilyen vegyes érzéseim voltak vele kapcsolatban ebben a játékban.
4: Nekem is.
3: Mondott egy olyat, hogy az volt a kemény, amikor mindenki sírni kezdett, ilyen fejetlenül, hangosan, stb. Akkor is elkezdett gyanakodni, és azért volt kemény ez a játék, mert az ember előbbre vette a gyanúját, mint az empátiáját. Az azért nagyon kemény dolog.
4: Hát igen.
3: Nem tudom, van-e ennek?
4: Szerintem vajon... ez a játéknak ezéként ez is célja amúgy. Hogy már minden, ha most arrébb rakom ezt az angyalkát, mert le is, az is lehet, hogy gyanús, hogy na, miért igen. Rakta? Biztos áruló.
3: Igen, szóval... igen. Volt olyan egyébként, amikor négy rész néztem vissza egymás után, és úgy, amikor úgy lekapcsoltam a tévét 4 óra után, és akkor kimentem a konyhába, és az első 1-2 mondat, amit mondtak nekem, úgy a hátulját megnéztem, hogy ezt most miért mondják, tudod? Egyébként nagyon bele lehet, hogyha valamire így nagyon rá vagy kattan, vagy egyébként még nekem nem csak a színpadi létet, hanem egy filmnek a hatása például rajtam eltart egy csomó ideig. Van olyan film, ami fél éve így egy héten egyszer visszajön a gyomrombannak az érzése, olyan mélyre ment meg, stb.
4: Nekem most volt egy ilyen érzésem, képzeld el, hogy rövid leszek. Most a én végre beregisztráltam a Netflixre is, és megnéztem egy sorozatot egy tezsánó énekesnőről, Szelína Kintailáról, és készül bele egy sorozat. Ő már 25 éve, 30 éve, hogy meghalt, 23 évesen, tragikusan, mindegy. A lényeg, hogy megnéztem, és képzel le, elkezdtem este 10-től, és képzel arra lettem figyelmes, hogy már reggel 6 óra van.
3: Nyilvászta mindenit.
4: Szóval nekem nem szabad sorozatot. Végignéztem az egész évadot. Szóval igen, ez nagyon bel tudja, az árulók is valami ilyesmi lesz számomra, hogy elkezdem nézni, nyilván azt tud megállítani, hogy ma következő rész nincs meg.
3: Igen, szóval, igen, igen.
4: De amúgy meg én tenep is mondom, úristen, mondom, mikor lesz már fönt az új rész? Igen. Szóval persze vannak ilyenek. Na, én még ki szeretném emelni Árpap Tille szerepét. Szerintem zseniális, hogy elő. És sokszor, na az viszont, ahogy beszéltél, azért volt ott hidegfutkosása. Ez biztos, nagyon jó a műsor készítők, hogy őt választották. Szerintem zseniális, hogy ő végigviszi ezt az egészet. Tényleg.
3: Nagyon. Igen, én bevallom, bocsánatot kérve Árpa Attilától, Árpa Attila kedvelőitől, hogy ezelőtt a műsor előtt én nem ismertem annyira az Árpa Attilát, és az Árpa Attila az én szememben úgy élt, mint egy színész, de úgy, mint egy nyálas színész, nem akarom azt mondani, hogy ripacs színész, hanem mint egy nyálas színész, ugye a feleségkereső műsor, stb.
4: Igen.
3: Ugye ez a nagy ő. Az én szememben nem ért egy komoly karakter, aki képes megformálni egy komoly karaktert, viszont most színészileg akkor átnőtt a szemembe ez az ember, ahogy ezt végig lenyomta.
4: Hát ő elsősorban egyébként producer megrendezőként dolgozik amúgy, de színészként végzett a színműn, de ő inkább énekkel foglalkozik.
3: És a beszólásai hihetetlenek. Tehát ott, ahogy annyira finált ember van ott abban a kastélyban, mégis ahogy ott beszólogat nekik, meg ahogy ott fölé kerekedik, az valami hihetetlen. Nagyon szeretjük egyébként az ő alakítását ebben. Utolsó tipp, aztán tovább megyünk a mélyebb vonatkozásra. Ki fogja nyerni?
4: Hevér Gábor.
3: Hevér Gábor nyerje meg, ezt kívánom én is, ebben a Csabival egyetértünk, mint még sok más dolog van.
4: És az Iza nyerné meg.
3: Egyébként figyelj.
4: De félelés, Iza, persze benne van, csak olyan nekem.
3: Hogyha én már nem akarok most így utólag könnyű beszélni, hogy én ezt meg ezt csináltam volna, stb. Az elején mik az első 2 adás ment le, akkor én azt mondtam, hogy ha én bent lennék, az első ember, aki az oda mennék, az az Iza lenne, mert így ez alapján, meg a karakter alapján, stb. Nem tudnám elképzelni, hogy ő áruló. Szóval nekem ő egy annyira kedves lélek, olyan személyiség, hogy én hiszek neki, akkor is a levegőt vesz. Nem, egy ilyen személyiség egyébként. Mm. És megnyerheti, mert lehet nem gondol rá senki, kivéve, hogyha megöli őt a Hevér Gábor.
4: Hát és nyilván ez a célja.
3: Ezt majd meg fogjuk tudni, ha visszanézzük. Na, menjünk egy kicsit bele. Most egy kicsit lejjebb veszem a hangtonosat, és menjünk bele egy kicsit komolyabb témába, csak viccelek. Szerinted, hogyha már beszéltünk arról, hogy mennyire tudják majd a szereplők elvonatkoztatnia a magánéletüktől ezt a sót, amit együtt éltek át, érzelmi hullámvasút, stb. Sok vita. Nyilván le kell ülni egy kávé mellé, vagy kettő mellé, vagy három mellé többszörösen, mire ezt úgy meg tudják beszélni, és úgy rendben jönnek egymással. De hogyha már itt tartunk, ugye itt a hazugságot kell ám megmagyarázni az embernek, hogy miért hazudtál, mint sok zenében is benne van, mint visszatérő mondat. Beszéljünk egy kicsit a hazugságról, a magánéletünkben a hazugságról. Szokták azt mondani, hogy van kegyes hazugság, valamikor lehet hazudni. Lehet-e hazudni? Ez elsősorban a kérdés. Én amellett vagyok, hogy nagyon ritkán igen, tehát kifejezetten szituáció függő. Azért nem nagyon ismerek olyan embert, akinek az az álláspontja például, hogyha átmész vendégségbe, nagyon kedves emberekhez és nagyon nagy szeretettel fogadnak, és megeszed náluk a világ legrosszabb húslevesét, és utána megkérdezik tőled, hogy milyen volt, akkor arra inkább nem érdemes azt mondani, hogy köszönöm szépen, nagyon finom volt, nagyon kedves vagy, mint hogy az, hogy büntetés volt minden kanál, szerintem. Szóval ott érdemes hazudni, szerintem ott illik hazudni. Nem tudom, neked mi a véleményed erről?
4: Van egy mondás, hogy vagy hazudik, vagy füllent. Mondjam, mindig lehet ugyanazt jelenti, de ez szemben hangzik. Én nem leszek rest kimondani, nyilván hazudni bűn, rossz dolog, csúnya dolog, de nyilván helyzetektől függ. Én mindig azt hasonlítom ezt, hogy, és ez egy drasztikus dolog, de mondjuk egy rákbeteg ember, tudjuk, hogy valaki rákos, és hogy de szeretnénk jobbá tenni neki a életét, a hátralévő életét, nyilván van esély, arra kigyógyul, de akkor is, ha kapsz egy rossz hírt, vagy bármit, magaddal, vagy bárkivel kapcsolatban, de nem vele, nem szabad neki azt elmondani.
3: Persze.
4: Szerintem.
3: Igen, igen.
4: Mert ezek a kegyes hazugságok, ezek megengedettek szerintem. Uh-huh. Én hívő ember vagyok, de és ezekkel a kegyes hazugságokkal is úgy vagyok egyébként, hogy persze nem mondom el, hogyha neki az rossz érzés lenne, viszont én magamban ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ne haragudj, Istenem, tudod, hogy miért tettem. És akkor nem tudom, sosz ilyenkor jó Istenre gondolok egyébként, hogy jó, igen, tudom, szabad akarat van, meg minden, de a bűneinket igazából megbánjuk, vagy azt az adott szituációt, és őszintén, és nem rutinszerűen, ez nagyon fontos, akkor a Jóisten biztos felold. Én mindig így vagyok ezzel, és ezeket érzem is, hogy hogy mondjam, szóval én hiszek abban, hogy már mindig azt egy nagyon sok embertől hallom azt, hogy na vajon a helyes úton vagyok-e, vajon jól csináltam-e, amit csináltam, és mindig vár egy visszaigazolást emberektől, sorstól, tök mindegy. És én eddig úgy voltam vele, hogyha valamit eldöntöttem, például én szabad hit gyakorló vagyok. Én nem tartozom se katolikus, én katolikusnak vagyok, meg kell szelve, de nem járok oda, se református, semmi, én meg mindenkit meghallgatok, stb., de én nem ragaszkodom kötött imákhoz, meg semmi, viszont tiszteletbe tartom a másik, és a többi, és ott csárolni meri a másikat. Ott csárolja, de ez őt igazolja. Uh-huh. Szóval valaki nekem hazudik, és én nekem az, és akkor, és kiderül, hogy hazudott. Nyilván nem esik jól tőle, de én mindig arra gondolok, hogy hát magad igazolod, nem engem.
3: Igen.
4: Nem vagyok hosszú távon haragtartó, tényleg nem, de azt az embert viszont én próbálom akkor elkerülni. Nyilván a szituáció súlyosságától is függ, hogy miben. Uh-huh. Ez egy nagyon összetett dolog, mert nyilván vannak emberek, akiktől, ha elveszel egy papírcetlit, örökre megharagszik, vagy azt mondja, hogy figyelj, vagy ha elveszel tőle egy nagyobb értéket, és kiderül az, hogy tényleg te voltál, lehet, hogy haragszik rád, utána oda megy, és akkor azt mondja, hogy jó, figyelj, oké, felejtsük el, lépjünk túl. Nagyon sok ilyet is ismerek, szóval nagyon emberektől függ. Nyilván alapvetően nem jó hazugság, miért lenne jó, de a kegyes hazugságok meg helyzettől függően beleférnek.
3: Igen, érdekes dolog ez, hogy belehoztuk, én is beleszerettem volna a kereszténységet egy vonatkozásba. Én úgy gondolom, hogy valamikor a saját hívői énednek, a keresztény énednek, a vallásos énednek is jobb döntés az, hogyha bizonyos szituációkban hazudik. Például, hogyha rossz emberek rossz szándékkal keresnének egy szerettedet a te lakásodban, és megkérdeznék azt, hogy itt van-e, akkor beengednéd-e őket, és mondanád-e, hogy itt van. Nem. Ez szerintem hazudtál, de hát valami magasabb cél érdekében. Szerintem a hazugságnál vannak sokkal magasabb, vagyis attól sokkal magasabb értékek vannak, mint hogy mindig igazat mondj, és akkor hazugságvizsgálóra kötnek. Vannak magasabb szándékok ennél, én úgy gondolom. Még meg akartam említeni, hogy nálad, hogyha már az RTL-es reality-ből indultunk ki, a hazugság mellett az árulás is ott van, ez az már egy másik dolog, összefügg, tehát rokonok, de azért nálad az árulás például, hogyha egy embernek úgy kitárulkozol, elmondasz magadról egy csomó dolgot, megnyílsz előtte, sérülékenyé válsz előtte azzal, hogy ennyi dolgot elmondtál, majd azt ő a saját hasznára fordítja. Nálad ez egy, hogy mondjam, azon a skálán, amit te meg tudsz bocsájtani, vagy egy ilyen olyan skálán, hogy veled milyen rossz dolgot tettek, az árulás neked hol helyezkedik el körülbelül?
4: Egyébként ez nálam egy olyan dolog, hogy oké, persze, nem felejtek. Tényleg nem. Nyilván vannak kötöttségek, most például mondok, és nyilván történt ilyen, amikor a munkahelyemen van egy-két olyan ember, aki bizony is elárult nagyon sok dologban, de nem tudom neki azt mondani, hogy na, akkor is soha többet nem akarok veled beszélni, ma a szakma meg összeköt minket. Uh-huh. De nyilván magánemberként nem is akarom őt látni. Nyilván vannak kötelezettségek, amíg igen, de utána nem. Uh-huh. Ezzel én így vagyok. És én el tudom engedni, már el tudom engedni az ilyen embereket. Családomban is van ilyen, aki nagyon sokszor elárult, sőt ki is használt, anyagilag is, lelkileg is, és mindig megbocsájtottam, mindig adtam neki esélyt, nekik esélyt, de most már az elmúlt másfél évben már egyáltalán nem. Szóval az embernek ez egy fejlődés, meg kell fejlődnie ahhoz, hogy tényleg nemet tudjon mondani, esetlegesen végleg megszüntetni a kapcsolatot az adott emberrel.
3: Amikor megbocsájtasz valakinek, szerinted vagy tapasztalataidból fakadóan mi a megbocsájtásodnak a motivációja? Tehát mi a fő indok, ami miatt megbocsájtasz neki, azért, hogy neked jobb legyen, hogy neki adj esélyt? Mi az, ami mozgatja ezt a dolgot?
4: Ez is attól függ, hogy ki. Ha mondjuk egy családtagról van szó, akkor én történem is egyszerűen most és nemrég, hogy van az egyik nővérem, én végig bíztam benne, meg felnéztem rá, és történt olyan helyzet, amikor nagyon csúnyán átvert, és sokáig nem beszéltem vele. Én nagyon gyerekes tudok lenni, egyből letiltom mindenhonnan. Uh-huh. És talán visszaoldási kérelmet kérek. De hogy én hagyok magamnak időt arra, hogy az érzéseim, hogy mit csinálnak vele kapcsolatban például. Igen, szóval én meghagyom az időt magamnak. Persze van az első hevület, amikor letiltom meg, nem is akarok vele beszélni, de soha nem hagyok magamnak meghatározott időt, hogy na most akkor 2 napig gondolkodok rajta, hogy én most mit csináljak veled. Nem. Amíg tart, addig. Általában én megszoktam bocsájtani az embereknek, tényleg megszoktam, nyilván nem úgy nézek már rá, mint annak elején, meg szerintem ez nincs, nem létezik olyan, hogy jó, tényleg elfelejtem, tényleg, és úgy nézek rád, ahogy előtte, ilyen nem létezik szerintem. Uh-huh. Nyilván óvatosabb vagyok, és már nem bízom úgy meg benne. Uh-huh. Szóval én az egyébként most szomorú dolgot fogok mondani, ez emberek nagy részében ezért nem hiszek, még ha új is, nagyon az környezetemben, meg számomra, nagyon-nagyon-nagyon meggondolom, hogy mit mondhatok neki el, mit nem. Nekem nagyon sokat kell azt bizonyítani, hogy tényleg a bizalmamat elnyerje egy számomra fontossá vált ember is. Fontos ez, mert főleg a mai világban, aztán social médiát kiír bármit, nagyon sok ilyenről hallunk, visszajönnek az emberrel. Nehéz téma ez még, mert ugyanakkor bennem van az, hogy legszeresebben mindenkit átölelnénk, és hogy tök jó lesz minden, de sajnos ez nem így van. Ez aztán tényleg kell egy tudatosság, és egyébként az is nagyon fontos ez, hogy önmagadat ismerd, és hogy ne csapd be önmagad, merre is nagyon hajlandók, hogy nem baj, persze, meg tudjuk magunknak magyarázni, hogy na de mi hazudod? Nagyon sok ilyent hallottam már. Uh-huh. Amikor már tök nyilvánvaló, hogy miért csinálja, de te akkor se akarod eljön, addig magyarázod magadnak, mi nem győzöd meg magad arról, hogy na, jó van, megértem, hogy miért hazudod. Nem. Uh-huh. Nem.
3: Egyébként te jól ismered az embereket, vagy úgy gondolod, hogy jól ismered az embereket attól a szempontból, hogy kinek mondhatsz el olyan információt, tehát, hogy megbízhatsz benne?
4: Hát nyilván ehhez kell tapasztalást, ha most arra kérdezel, akkor igen. Uh-huh. Uh-huh.
3: Egyébként szerintem az egyik legjobb tulajdonság, vagy az egyik legjobb skill az az lehet az életben, hogyha az ember megtalálja azt a pár embert az életében, akikben megbízhat, igaza van abban, hogy megbízhat bennük, és a megfelelő embertől a megfelelő kérdéseket fel tudja nekik tenni. Szerintem az egyik legjobb dolog lehet az ő életében, ami történhet vele. Megvannak neked ezek az emberek egyébként?
4: Képzeld el, hogy kettő ilyen ember van. Az egyik az a Goda Krisztina, akivel dolgozom együtt a könyvemen, meg az egyik nevelőm, Babi, akinek tényleg kendőzetlenül mindent elmondatok, és nem kell attól tartanom, hogy ő bárkinek továbbadja, vagy ki használ. Igen.
3: Hát mondtuk a műsor elején, hogy fogunk beszélni a kedvenc filmbeli gonosz karaktereinkről. Én nekem a ugye onnan jutottunk el ideig, hogy kedvenc filmbeli gonosz karaktereink, hogy boncolgattuk egy kicsit, vajon miért tudunk az árulókkal azonosulni mi. A még egyel előtti adásban kértünk is tőletek a kedvenc pszichológusoknak a telefonszámát, hogy mi az árulókkal azonosulunk, megkérdeztük, hogy el kell-e mennünk. Még nem olvastam el azokat az SMS-eket, de kíváncsi vagyok. Írjátok meg nekünk a 06303030-as SMS számra, kaptatok rá még egy hetet, hogy szerinted baj van-e azzal, szerintetek, akik ebben a reality az árulókkal tudnak azonosulni. Szóval, hogy innen jutottunk el oda, hogy melyik filmbeli gonosz, akivel tudunk mi azonosulni. Nekem a legérdekesebb ilyen, az nem tudom, a hallgatók közül, vagy Csabi kilátta a Parfüm című filmet. A Parfüm című film szerintem az egyik legjobb film valaha, aki nem látta, annak érdemes megnéznie. Arról szól, hogy van egy hát most nagyon sokat tudnék róla beszélni, a lényeg az, hogy egy gonosz parfüm készítő fiúról szól, akinek hihetetlenül rossz gyerekkora volt, lehet, hogy nem is felelősségre vonható emiatt, mivel nem tudott egyáltalán semmit tanulni az érzékenységről, talán még pszichopata is, tehát egyáltalán nincs lelkiismerete, és a tökélet, viszont neki van a világon a legjobb orra, neki van a legjobb érzéke az illatokhoz, és végül egy sorozatgyilkossá válik ő, aki a nők izzadságából, a félelmükből kiadott izzadságot gyűjti össze, és ez ugye meg kell őket találnia, meg kell őket ölnie, ez gyűjti össze egy parfümbe, és koncentrálja be egy kis üvegbe, és így készít parfümöt. Ez a Jean-Baptiste Grenoir, úgy hívják a karakterünket, hatalmas alakítás, benne van a filmben egyébként még az őt tanító, hát már mikor a megszületett, ugye a főszereplő már akkor a mester fölé nőtt, de elvileg ő a tanítója, ő a Dustin Hoffman játssza ezt a karaktert, mindenkinek érdemes megnézni, és ezzel a sorozatgyilkos karakterrel valahogy én tudtam azonosulni, talán azért, mert láttam azt, hogy nem számon kérhető, annyira rossz gyerekkora volt, tehát az anyja halpiacon dolgozott, és az volt a terve, hogy titokba megszüli a gyereket, és akkor abba a kosárba teszi, ból a hal belsőségek vannak, hogy azokkal együtt menjen a süllyesztőbe. Tehát annyira átéreztem azt, hogy őt senki nem szerette, és ezért vált ilyennél, hogy valahogy, ha nem is drukkolni tudtam neki, de tudom kedvelni a karaktert, persze ebben benne van a remek színészi alakítás, stb. Szóval nekem a Jean-Baptiste Grenoir a főszereplő a Parfüm című filmből. Csabi, neked ki van ilyen gonosz karakter, akit így nagyon kedvelsz?
4: Nagyon érdekes, nekem a Joker című film. Egyébként tök érdekes, hogy mondtam, mert egy és ugyanaz a főszereplőnknek az élete, a gyerekkora, a felnőtté válása. Jokernél is ez figyelhető meg, és aki alakítja a színész, szerintem zseniális. Nem véletlenül kapott érte Oscart. Igen, szóval, hogy a gyerekkori traumák egyébként mennyire, a gyerekkorod mennyire befolyásolja a felnőtt énedet. Nagyon érdekes, amit most fogok mondani. Képzeld el, hogy nekem a feltette a kérdés akkor a Kriszt, hogy Csabi, hogy ő nem érti azt, hogy hogy lehetek ilyen, hát ő mondta, hogy én kiegyensúlyozva tudatos meg ilyenek, hát nekem egy elmebeteg pszichopatának kéne lennem. A pszichológusok meg az egész rendszer szerint. És én azt mondtam nekem, Kriszta, mint mindenki másnak minimum két lehetőség van az életben. Hát nekem is, bárkinek is, hogy vagy olyan leszel, amilyen példát láttál, amiket tapasztaltál, vagy csak az ellenébe mész. Én az ellenébe megyek. És a Joker karakternél is, főleg ugye most kijött a Joker film, ugye most a második része, az tulajdonképpen egy tárgyalásról szól, az évszázad tárgyalása, és ott nagyon-nagyon szépen meg van mutatva, hogy miért olyan a Joker, amilyen. Nem spoilerezek, mellett, hogy mi nem látták a hallgatók, vagy akár te se. Nagyon szépen bemutatja, és ugyanez derült ki ott is, hogy a gyerekkor, hogy nem beszámít, valaki szerint, az ügyvédje szerint nem beszámítható. Nem, hogy az ügyvédje szerint igen, nem beszámítható, viszont az emberek, aki nem a Jokernek drukkol, azok meg azt mondják, hogy direkt tudatosan gyilkol, tudatosan izé, és ebből egyébként érdemes ez miatt már megnézni ezt a filmet. Tehát, mert a pszichológiája tényleg egyébként nagyon zseniálisan van megcsinálva. És egyébként hát el kell, hogy mondjam, és ezt nem mondok újdonságot, egyre több az ilyen ember. Tudod? A sérült ember, a bántalmazott ember. Nem azt mondom, hogy egyre több gyilkos, de hogy is nem így értem, hanem az egyre több olyan gyermek, aki valamilyen szempontból bántva van. Akár mondjuk egy cyberbullying iskolai, akár otthon, olyan szegénység is közel játszik, nem tudják megadni neki ezt az egzisztenciát, nagyon sok mindentől függ, és én megmondom őszintén, hogy nagyon aggodalmaskodom ez miatt, hogy úristen, vajon milyen jövőkép alakul ki a gyerekekben majd így felnőtt korukra, hogy mit szeretnének, mert ma azért vagyunk be őszintén, hogy nagyon nem olyan, egyrészt nagyon be vannak zárva emberek, hiába annak ellenére, hogy egyébként meg tökre nyitott a világ, nagyon sok diszonáns dolog van egyébként, a lehetőség táráza nagyon nagy, de mégse találjuk a helyünket, nagyon sok munkahely van, de mégis nehezen lehet elhelyezkedni. Szóval nagyon sok-sok kérdés van bennem ez miatt, és egyébként ez a stressz is, és ez felnőtt korban is nagyon, ez is kialakulhat felnőtt korban, nem kell feltétlen gyerekkori traumának lenni, hogy annyira a világunk egy ilyen bizonytalanságba megy minden szempontból, hogy az emberek bedepresszióznak, idegbetegek lesznek, kétségbe vannak esve, és egyszerűen olyan kvázi csúnya szóval állattá válnak, hogy nagyon nehéz ezt kordában tartani.
3: Igen, a Joker első része az valamennyire felszabadított ebből minket, ezt lehet mondani, tehát ott a Joaquin Phoenix és Robert De Niro a végén ott nagyon két olyan karaktert testesít meg, aki a Robert De Niro a másként gondolkodó, máshogy viselkedő embereket, aki nem tud beilleszkedni abba a mókus kerékbe, amibe egyébként nem figyelünk a másikra, és nem szeretjük egymást, aki szélsőséges módon felhívja erre a figyelmet, és érdekes a kinézete, a stílusa, a beszéde, az válik nevetség tárgyává érdekessé, veszélyessé, mindenné.
4: Igen.
3: Pedig ott, mint a film is sugallja, Joker karakterével lehet azonosulni, és neki is van igaza. És neked ez a kedvenc filmbeli gonoszod, az egyik egyébként
4: igen.
3: Nekem is.
4: Igen.
3: Hát kedves hallgatók, írjátok meg a véleményeteket nekünk a 06303030-as telefonszámra arról is, hogy ki az a kedvenc filmbeli karakteretek, akivel abszolút tudtok azonosulni, írjátok meg nekünk akár az árulókról a véleményeteket. Én nagyon szépen köszönöm, Csabi, hogy ismét bejöttél hozzám, gyere máskor is, és sok sikert kívánok neked mindenben, amit tervezel.
4: Köszönöm szépen, én is köszönöm a meghívást, és bármikor jövök hozzátok.
3: Mindig foglak hívni. A hallgatóknak azt üzenjük, hogy ne felejtjék el, hogy jövő héten is lesz regeneráció csütörtök este 8 után pár perccel. Addig is azt se felejtjétek el, hogy hallgassátok a 100.3 rádiódikket. Baranyi Rolandot és Baranyi Csabit hallottátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
4: Sziasztok!
0: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Hol a top rádió kedvem van, velem a sopcsi bész.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma nők integrációjával enyhítik az ápoló hiányt. Hiány szakmának számítható segédápolói pozíciókat töltenek be a programban végzett szakemberekkel a budapesti Károly Sándor kórházban. A foglalkoztatás bővítésén túl a társadalmi előéletek és a munkaerőpiaci diszkrimináció leküzdését célozza a frissen indult projekt, amely hátrányos helyzetű roma nők egészségügyi integrációját valósítja meg. A budapesti Károly Sándor kórház sikeres pályázatán a kritikus hiány szakmának számos segédápolói pozíciókat töltenek be a programban. Végzett szakemberekkel, társadalmi inklúzió és az ápolási minőség javítása. Az egészségügyi ágazat egyik legnagyobb kihívása napjainkban a szakszemélyzet és a közvetlen betegellátás támogató munkatársak biztosítása. A budapesti Károly Sándor kórházban folyó célzott képzés eredményeként az integrációba bevont munkavállalók foglalkoztatása közvetlen és jelentős segítséget nyújt a működéshez nélkülözhetetlen, de rendkívül nehezen pótolható segédápolói munkakörök betöltéséhez. A projekt kifejezett célja a stabil munkahely teremtésen túl, hogy javítsa a társadalmi előélettel és munkaerőpiaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák, s kiemelten a roma nők társadalmi befogadását a közszolgáltatásban való foglalkoztatás növelésén keresztül. A program mintaként szolgálhat arra, hogyan lehet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok aktivizálásával egyszerre kezelni strukturális munkaerőpiaci és intézményi humánerőforrás problémákat. Két telephelyen valósul meg a továbbfoglalkoztatás. A fejlesztés és a gyakorlati megvalósítás az intézmény mindkét stratégiai telephelyét érinti. A tervek szerint összesen 13 fő a projekt keretében célzottan képzett segédápolót foglalkoztatnak a képzési időszak alatt, valamint elengedhetetlen elemként a projekt befejezését követően is biztosítják a továbbfoglalkoztatást. Az új munkatársak a Nyár utca 103 alatti telephelyen a krónikus belgyógyászati osztályon, illetve a Baros utca 69-71 alatti telephelyen ápolási osztályán, valamint a három rehabilitációs osztályon állnak majd munkába. Sikeres életpályájukkal pozitív mintaként szolgálnak a roma nők egészségügyi és szociális területen történő elhelyezkedéséhez, komplex mentori és adminisztratív támogatási háttér. A résztvevők tartós munkahelyi integrációja és szakmai fejlődése nem zárul le a képzéssel. A projekttől fogva 5 elhivatott mentor segíti a résztvevők beilleszkedését, szakmai előmenetelét és munkahelyi kollektíváját való zökkenőmentes belépését. A program kiterjedt adminisztrációs és koordinációs feladatainak hatékony ellátását további 2 asszisztens bevonása biztosítja. A pályázat a Széchenyi Terv plusz keretében az Európai Unió támogatásával és hazai társfinanszírozásában valósul meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
2: Korábbi adásunk ismétlése következik.
5: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
0: Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 16-a, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem dr. Szokolszky Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és család történetéről. Továbbá itt lesz még velünk maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigány prímás is. Tartsanak velünk ma és a folytatásban egyaránt. A két prominens vendéget köszönhetünk itt a rádiónkban. Dr. Szokolszky Ágnes, a Szegedi Tudományi Egyetem Pszichológiai Intézetének nyugalmazott tanszékvezetője, valamint a Liszt Ferenc díjas Déki Lakatos Sándor cigányprímás. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat.
7: Köszönjük a meghívást.
8: Köszönjük.
6: Az apropó pedig, amiről most beszélgetni fogunk, az Így muzsikáltunk című könyvnek a megjelenése, melyet dr. Szokolszky Ágnes írt, Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és család történetéről. A belső borítóban azt olvashatjuk, hogy dr. Szokolszky Ágnes szakmai életének jelentős részét a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében töltötte. A jelen kötet kirándulás egy olyan területre, amely a téma érdekessége és felismert jelentősége csábította. Ágnes, mesélnél nekünk erről, hogy hogy jött ez a téma választás?
7: Igen, hát ez mind igaz, de azért volt egy alapvető tényező, mégpedig az, hogy körülbelül 15 évvel ezelőtt rokoni kapcsolatba kerültünk Sanyival, így fogom őt nevezni a beszélgetésünk során. Ő benősült a családunkba, és ráadásul úgy laknak a férjem nővérével, hogy hozzánk eléggé közel esnek, és ez azt jelenti, hogy elég sok időt töltünk együtt, különösen vasárnapi ebédek és egyéb ilyen alkalmak mentén, és tehát én így ismerkedtem meg vele. Azelőtt nekem sok kapcsolatom éttermi cigány zenével vagy éttermi cigány zenészekkel nem volt. Úgyhogy érdeklődéssel hallgattuk, amikor Sanyi elkezdte mesélni az ő életének a különböző epizódjait és anekdótáit, és ez engem annyira lenyűgözött, persze nem csak engem, hanem ő egy rendkívül jó mesélő, úgyhogy bárkit, aki hallgatja őt, az lenyűgözi, és hát hallgattuk ezeket a történeteket. És akkor egy idő után bennem megszólalt a történész, mert valamikor én történelmi szakos is voltam, és megláttam ezekben a történetekben a mélyebb összefüggéseket. És azt, hogy ez nem az ő története csak, hanem az ő családjának, ami egy 7-8 generációs prímás család, csak nem 200 éves története. Szóval az egyik legjelentősebb cigány prímás családról beszélünk. És tehát megláttam azt, hogy az ő történetük valójában a magyar történelemnek egy nagyon sajátos vonulata, amiről ő beszél, az tulajdonképpen a magyar történelem a családon keresztül, a monarchiától kezdve a Horthy időszak, két világháború, 50-es évek, 60-as évek, Kádár rendszer előtte, Rákos évek, tehát minden benne van. És ez megragadott, és elkezdtem mondani neki, hogy csináljunk ebből egy valamilyen komolyabb beszélgetés sorozatot. Nem láttam magam előtt, hogy ebből mi fog kisülni.
6: Ha egy picit madártávlatból tekintünk a történetre, akkor viszont tekinthetünk úgy is a kötetre, illetve ezekre a történetekre, mint a cigányzenészeknek a történetére.
7: Hogyne? Tehát ez a cigány zene, cigány zenészek története, de nagyon mélyen integrálva a magyar történelembe. És egy olyan szemszögből láttatja meg ezt a kettős vonulatot, ami nekem újdonság volt.
8: Hát igen, mert kívülálló nem igen lát egy roma családnak az életébe be, pláne egy muzsikus roma családnak az életébe egy kívülálló, hogy honnan tudna betekinteni. Az, hogy mi mesélünk róla, vagy alkalom szerint beszélgetünk róla, az mindig egy nagyon-nagyon különleges alkalom annak, aki ebben nem vesz részt. Ugye? Hisz egy kívülálló mit lát? Azt látom, hogy mi nagyon elegánsan, szépen felöltözve megjelenünk egy étterembe, muzsikálunk, szórakoztatjuk a közönséget, szépen utána elcsomagoljuk a hangszerünket, és hazamegyünk. De hogy addig mi történik, az az érdekes. És ebben nem lát bele senki. Csak aki beleszületik. És én erről meséltem nagyon sokat a családunknak. ezeknél az ebédeknél. Különböző történeteken keresztül, ami mindig úgy ez jutott eszembe, az jutott eszembe, és egyszer aztán Ági ezt megelégelte, és azt mondta, hogy most üljünk le, bekapcsolta a magnókat, és akkor most ennek essünk neki, és csináljunk belőle egy könyvet.
6: Ez egyrészt egy nagyon nehéz feladat, mert tulajdonképpen egy kicsit összegezni kell ezeket a történeteket, másrészt viszont egy nagyon izgalmas és nagyon érdekfeszítő, hiszen annyira izgalmasak ezek a belső személyes családi történetek mindenki számára tulajdonképpen, főleg a zenerajongók, a cigány zenerajongók számára, hogy ez elképesztő, én azt gondolom. Milyen élmény volt mesélni ezekről a történetekről, visszaemlékezni?
8: Tudod, nekem ez, hogy is mondjam neked, a családon belül például ez nem fordul elő, mert ugye a család az benne él. De hogy számomra, hogy így meg tudtam nyílni, meg egy érdeklődést láttam a Ági, akkor a Tomi, a férjének a szemébe is, amikor meséltem, meg a gyerekek, ugye két fiú van a családban, hogy élvezettel hallgatták ezeket a dolgokat. Azt le kell neked szögeznem, hogy amit én elmondok ebbe a könyvbe, annak az Ági mindennek utána nézett, és utána járt. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben a könyvben egyetlen egy mondat nem leírva, amit nem lehet visszamenőleg igazolni. Tehát minden egy valóság alapja van. Az már más kérdés, hogy esetleg így emlékeztél, vagy úgy emlékezett a családról. Ugye különböző verziók voltak erről, arról, amarról, de viszont a 99% az biztos, hogy megtörtént események kerültek a könyvbe elmesélésre.
6: Számomra mondjuk ez nyilvánvaló volt, hiszen én is cigányzenés családból származom, édesapám cigányprímás, ja. És én is ismertem ezeket a történeteket, igen. Tehát amit mondjuk a Rajkóról.
8: Meg hát a írt, személyekre is rá tudsz esetleg emlékezni, akikről olvasol.
6: Szóval én is sok ilyen történetet hallottam, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ezek mind megtörtént események.
8: Persze, igen,
6: tulajdonképpen ez az élő történelem.
7: Így van. Egy megélt történelem, és ugye ami ebben nagyon megragadó, az tényleg a generációk sora. Tehát az, hogy itt egy nagyon hosszú tradíciónak az átadásáról van szó, és ezek a történetek is életben maradtak. Tehát ezek nem megírt történetek, hanem tényleg szájról szájra adott történetek. És valahol a családnak az identitása ezeken keresztül maradt meg. Én úgy éreztem.
8: Hát igen, mert ugye a győri családiág az volt az erősebb ág, mert elvégre itt két lakatos család házasodott össze, amikor a nagypapám, a komáromi lakatos Flóris elvette feleségül a győri lakatos Irént. Ugye? Tehát két lakatos család egyesült, és elvégre ez adta azt az alapot, hogy vissza tudtuk vezetni aztán egészen Bihari Jánosig, nem vér szerinti rokonság, hanem mai napig nem tudjuk pontosan, hogy miképpen halt meg a Déki Sándor, ugye, aki egy híres prímás volt állítólag a Nyugat-Dunántúlon, és a feleségével egyszerre haltak meg, és két kislány maradt ugye utánuk, akit a Bihari János unokája, a Farkas Miska fogadott örökbe. Na most nekem nem mondja senki, hogy egy két vadidegen kislányt te örökbe fogadsz, tehát valami kapcsolatnak kellett lenni a két család között. És mivel a Miska bácsi akkor szinte azt lehet mondani, hogy a ország egyik leggazdagabb és legismertebb prímása volt a Farkas Miska, aki egész korán, fiatal korába kiutatott a nagyapjával Bécsbe, és ott beleszeretett a császár és királyi főerdésznek a lányába, és azt egyszerű mozdulattal megszöktette, és amikor aztán kiderítette a főerdész, hogy hol is van a lánya, akkor eljött Győrbe, hogy megnézett, hol van a lánya. És akkor azt tapasztalta, hogy egy fantasztikus jólétbe, megbecsülésbe és szeretetbe él a kislánya, és akkor hozzájárult, beleegyezett a házasságba. És hát ez egy gyönyörű története a családnak. Úgyhogy a Paulina néni nevelte fel az én dédnagymamámat, és a testvérét, a Karolinát. Úgyhogy ragyogóan beszéltek franciául és németül, például a dédnagymamám. És különleges asszony volt, azt lehet mondani. Hát gondolhatod, hogy milyen nevelésben részesülhetett. És hát a Miska bácsi is hát egy fantasztikus ember lehetett, hát ugye, ahogy az ember olvassa meg a akkori újságcikkek, hát fantasztikus, na, nem tudok neked más mondani.
6: Így van. Ha jól emlékszem, benne van a Cigány zenészek albumában is, ami még
8: több mint persze.
6: 125 évvel ezelőtt jelent
8: meg. Így van, persze.
6: Tehát ő egy híres cigányprémás volt, ez is bizonyítja.
8: Persze.
6: Mi a kedvenc történeted, Ágnes? Mert itt rengeteg történet van. Tehát én itt most olvasom a címeket, a fejezet címeket. Egyébként hadd mondjam meg, hogy rendszeresen szoktam itt a rádióban is beolvasni ezekből a fejezetekből, hiszen annyira izgalmasak, hogy aki szereti a cigányzenét, azt szerintem tátott szájjal hallgatja.
7: Igen.
6: Nehéz persze így kiválasztani.
7: Több rétege van ennek a könyvnek valóban. Tehát van egy kifejezetten szórakoztató rétege.
6: Igen.
7: Könnyű olvasni az egész könyvet, és rendkívül jó szórakoztatnak ezek a történetek. Ugyanakkor meg fantasztikus módon rávilágítanak akár az 50-es évekre, vagy a régi világra, a kávéházi világra, szóval egyúttal rögtön már van egy ilyen mélyebb edukációs réteg is ezekben. De azért, ha lehet, én egy picit visszaugranék arra, hogy mégis hogy született meg ez a szöveg, mert azért valóban hozzátartozik, hogy az is egy hosszabb idő volt, míg Sanyi rászánta magát arra, hogy na most tényleg akkor már nincs menekvés.
6: Gondolom.
7: És az is nagyon igaz, amit mond, hogy egy külső szemmel kérdeztem őt, és aztán amikor megnyílt ez a csap, tehát amikor tényleg elhatároztuk, hogy most akkor leülünk és elkezdjük a beszélgetést, mert ez nem is mondanám, hogy interjú, ez egy beszélgetés sorozat volt. És igazán, ha belegondolunk, ez egy bő másfél éves beszélgetés. Tehát azt lehet mondani, hogy hetente legalább egyszer, de volt úgy, hogy aztán hetente háromszor még beszélgetéseket folytattunk. És egy hatalmas beszélgetés folyam lett belőle. És ugye egy kicsit én így módszertanilag is tudatos vagyok, mert írtam egy módszertan tankönyvet is pszichológusoknak. Tehát így a kvalitatív módszertan szempontjából én igyekeztem ezt tudatosan kezelni. De igazából nem kellett, mert rájöttem, hogy a legjobb hagyni ezt a beszélgetést úgy folyni, ahogy természetes medrében folyt közöttünk. Ez rengeteg ugrálást jelente, tehát időben belekezdtünk valamiben, ja, erről jut eszembe, és akkor másik történetbe vissza, másik korszakba, ja, erről a személyről még nem mondtam el azt. Tehát, hogy ebből született egy hatalmas mennyiségű interjú anyag, vagy egy videó, vagy nem videóra vettük, hanem csak hanganyag. Tehát hanganyag született. Ugye ezt le kellett írni, és utána azt meg kellett csinálni olyan szöveggé, hogy kikerült belőle a kérdezőnek a szerepköre, és maradt a beszélő. Tehát ez egy monológgá formált szöveg, amiben aztán koherenssé kellett tenni az egésznek a felépítését, és tehát ez egy elég nagy munka volt. Na és ebben a részben ugye az, hogy minden, amit én egy kicsit változtattam is, azt a Sanyi jóvá hagyta. Tehát minden lépésében jóvá hagytuk, átbeszéltük, én utána néztem, hogy tényleg amit meg lehet nézni, jó, emlékszik-e? Persze egy csomó mindent nem lehet, de nem is cél. Tehát ezeknél a történeteknél valóban egy szájról szájra átadott családtörténetről van szó, aminek sok momentuma az ellenőrizhető, sok pedig azáltal ellenőrizett, hogy a család fenntartotta.
6: Vannak azért benne olyan fejezetek, amik a cigányzene történetére vonatkoznak. A cigányzenei kutatásaim alapján én azt érzem, hogy azért ez nem egy könnyen kutatható téma, hiszen viszonylag kevés forrásanyag elérhető. Ez nem okozott problémát az interjúk készítése, illetve a már a végső kiadás létrehozása során?
7: Na ez volt az érdekes fejlődés történet, ami számomra is úgy lépésről lépésre bontakozott ki, hogy tulajdonképpen mi is, amit csinálunk, mi is ez. És akkor nyilvánvalóvá vált, hogy itt nem egyszerűen csak egy beszélgetés folyamról van szó, hanem mögé próbáltam építeni azokat a forrásokat, vagy történeti kutatásokat, amik számomra teljesen meglepő módon elérhetőek. Itt Hajnácki Tamásnak például egy elég komoly munkásságát fedeztem fel. Én nem is tudtam róla, hogy a cigányzenészeknek a társadalmi mozgalmát ő milyen szinten kutatta. És tehát ezeket föl kellett tárnom, és aztán tehát egy szakirodalmi kutatómunkát is mögé tudtam tenni már, ami szintén teljesen koherensen illeszkedett a Sándor által elmondott családtörténetbe.
6: Vannak olyan történeti részei is a könyvnek, mint például a tulajdonképpen a szocializmus időszaka, a Rajkó, aztán az rendszerváltás utáni időszak, ami tulajdonképpen egy történeti visszatekintés, elemzés. Ez azt hiszem, hogy egy külön kihívást jelent egy ilyen munkafolyamat során.
7: Hát az egy külön rész. Tehát úgy érzem, hogy a rendszerváltás utáni fejezet az egy nagyon eltérő karakterű fejezet, és igazából amit én a könyvnek egy nagyon pozitív üzenetének érzek, az előző fejezetek, hogy ez a zene milyen magaslatokat ért el a társadalmi megbecsülésben, a társadalomba való integrációban, hogy a cigány zenészeknek milyen megbecsülsége volt különböző módokon a két aranykorban. Én azt mondom, hogy két aranykor volt. Tehát az egyik aranykor azért az első világháború előtt indult, amikor Budapest nagyvárossá változott, és a kávéházi világ beindult, és ezzel együtt futott föl a cigányzene. Az ő családtörténetükben csodálatosan követhető ez, amikor egyszer csak ugye ez a Cselényi József nótaénekes lemegy Győrbe, és ott meghallgatja a nagypapának a fiait, nem a dédpapának a fiait. A dédpapa fiait, és mondja, hogy hát fiaim, nektek testem van a helyetek. Ugye, és fölmennek ők is. Bekapcsolódnak ebbe a hihetetlenül virágzó kávéházi cigány muzsika életbe. És ez egy felfutás, ez mindenképpen egy olyan társadalmi integrációhoz vezet, ami egy jelentős megbecsültséget hoz a cigány muzsikusoknak. Mindenféle érdekvédelmi szervezetet hoznak akkor létre, nem tudom, külön foci csapatuk van, és hatalmas nagy ünnepségeket rendeznek, és a filmvilágtól mindenhol ott vannak a cigány zenének a sztárjai, akit mindenki ismer az országban. Ez tehát az egyik aranykor. És aztán van egy hatalmas zuhanás, nyilván a másik világháború ténye maga is, ugye nem egy kedvező időszak volt, enyhén szólva. Utána az 50-es évek következett, amikor a cigány zenét gyakorlatilag betiltották, illetve az 50-es évek első néhány éve volt az, amikor bezárt minden étterem, kávéház, államosítások miatt, ugye, és a cigány zenészeknek egy nagyon negatív megítélése alakult ki a Magyar Kommunista Párt részéről, ugye, hogy a régi világ kiszolgálói voltak, és reakciós réteg, tehát egyáltalán is velük foglalkozni, és az, hogy cigányzene az egy reakciós jelenség. De aztán mégiscsak fordult a kocka, rájöttek, hogy azért ennyire egyrészt nem lehet a közönség igényel szembe menni, mert az emberek hiányolták a cigányzenét a rádióból, az életükből, és akkor rájött a párt arra, hogy föl tudják használni ezt azért. És mögé álltak, és hát ez is egy nagyon hosszan mondható történet, de a lényeg az, hogy akkor jött egy második aranykor. És az ő a lakatos család ennek egy különösen hát szárnyaló példáját mutatja, mert ugye a Sanyi édesapja, Lakatos Sándor lett a rádió népi zenekarának a vezetője, és ő egy hatalmas karriert futott be ezekben az években.
8: 1951-ben alakult meg az együttes, akkor került a papa oda a rádió népi zenekar élére.
7: Igen.
8: Ez egy különleges.
7: Igen, még mielőtt ebbe belekezdeni, tehát csak hogy az ívet végig vezessük itt, tehát ez egyfajta aranykor volt, amiben a Sándor is bele tudott nőni, és ez tartott gyakorlatilag a rendszerváltozásig. És azért mondtam az elején, hogy ez egy külön fejezet, mert ott van valami óriási törés. Tehát egy hatalmas törés, és egyfajta zuhanás.
6: Erre térjünk vissza még egy picit külön, mert ez egy nagyon izgalmas fejezete a cigányzene történetének. Beszéljünk inkább az aranykoráról, az 50-es évekről. Hogy indult édesapjának a karrierje? Hiszen nincs olyan szerintem, a cigányzene szerelmesei között biztos, hogy nincs, de szerintem Magyarországon sincs, aki ne hallott volna a Lakatos Sándorról és zenekaráról, a népi zenekaráról, hiszen akkor a népszolgálatába állították.
7: Minden délben. Ugye a jó ebédhez szól a nóta.
6: Pontosan
7: mindenki ismerte.
8: Ez magába véve tud, onnan indult ki, hogy amikor az édesapám már prímás lehetett egyáltalán, tehát életkorából kifolyólag, akkor következett be az államosításnak a korszaka. Akkor ő a német étteremben muzsikált, és azt mondja, hogy pár ember megjelent az étterembe, oda mentek a pénztárgéphez, tulajdonosnak megkérdezték, hogy melyik a kabátja, vegye fel, és a viszontlátásra. Itt ért véget ez a bizonyos része a dolognak, ennek az aranykornak, mert akkor, mikor 1951-ben elnyerte a rádió népi zenekarának a vezetését, mert pályázni kellett egyébként. A Rákosi nagyon szerette volna, hogyha Toki Horváth Gyula kerül a rádió zenekar élére, de a Rács Zsika bácsi, aki a művészeti vezető volt, tudja, akkora ember volt, hogy amikor jó kedve volt, akkor a csellót vette föl, és azon hegedült. A 190, vagy nem tudom hány centis ember volt. Hát én arra emlékszem, tudod, hogy kisgyerek voltam, és bekopogott valaki az lakásunk ajtaján, és én nyitottam ajtót, és egy ilyen torony méretű ember állt az ajtóba, és megkérdezte tőlem, hogy Sanyika, itthon van a édesanyád? Mondom, hogy ne, akkor légy szíves, szóljál neki. Hát anyu jött, azt a Mariska, van egy fontos megbeszélésünk. Bejött, leültek a konyhába. Szóval figyelj ide, holnap van a rádióban a pályázat meghallgatás. Én azt akarom, hogy a Sándor legyen ennek a zenekarnak a prímása, de ahhoz az kell, hogy egyáltalán eljöjjön. Mert jelen pillanatban a férjed minden álló étterembe akar muzsikálni, ami nincs. Se kávéház, se étterem, semmi nincs. Úgyhogy egyszerűen intézkedj, hogy a Sándor holnap 10 órakor megjelenjen a rádióban. Hát anyám intézkedett, mint hogy látható volt, ugye hát apu elnyerte az állást, és ezekkel azt lehet mondani, hogy a Zsiga bácsi volt az első, akinek alkalma volt egy ilyen együttest megalapítani. Tehát azt lehet mondani, hogy az országnak a krémje, muzsikus krémje került be ebbe a 16-18 emberbe mindenféle hangszeren. Tehát ő volt az első, akinek alkalma volt válogatni. És hát ő alaposan szépen összeszedtem, hát mit mondjak neked, 51-ben megalakultak, és 1952-ben egy világversenyen megnyerték a Charles Cross Akadémia hanglemez nagy díját. Egy éves együtt muzsikálás után már. Tehát ki a zenekart azt az aranycsapathoz, a foci csapathoz hasonlították egyébként kvalitásban, meg hát muzika. Hát csodálatos emberek voltak. Lukács Pista bácsi volt a cimbalmosok, a klarnétosok, a vadász, a burka, a Fátyol József, hát minden hangszeren csodálatos emberek muzsikáltak. Na most itt egyetlen egy probléma volt, a kultúr, hogy is mondjam neked, irányvonal, ami megtiltotta azt, hogy magyar nótát és csárdást muzsikáljanak. Ádám Jenő professzor volt a rádiónak akkori felügyelője, és kérlek szépen, hát talán azért, mert ugye a nemzeti vonal a magyar-magyar nótában benne volt az, hogy magyar, ugye? Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mivel tényleg úgy tekintettek a romákra, a muzsikusokra, hogy kiszolgálták a gentri világot, és kérlek szépen a biliárdasztallal együtt az ablakon kidobták a muzsikusokat is. Tehát gyakorlatilag ők 1951-től egészen a megszűnéséig az együttesnek népdalokon és verbumbosokon kívül más nem muzsikálhattak. Akkor jött ugye a Csámpaibó bácsi, a Lakatos, de akik elkezdtek ezeknek a zenekaroknak komponálni. Meg hát ugye elővették a régi bihari csermák, lavotta, rózsavölgyi műveket, ugye, újra kutatták, és a Zsivó bácsi újra hangszerelte ezeket, és csodálatosan szóltak ezek a muzsikák. Elvégre, ha belegondolsz, akkor ez a rádió népi zenekar olyan kvalitásban szólt, mint egy nagyon, de nagyon jó kamara zenekar. A hangzása, tudod, mivel hát ugye gyakorlatilag ezek a verbumbosok, ezek klasszikus értékkel rendelkeznek. Egy bihari verbumbos, az van egy olyan, mint akármelyik Liszt, vagy akármilyen más nagy zeneszerzőnek a művével felérő kompozíció. Értékben is, alakjában is, formátumában minden. És egy cigány zenekar, amikor ehhez hozzányúl, akkor nyugodtan lehet úgy szólni, mint egy kamarazenekar. Úgy a hangszerelése miatt is. Na most ez a zenekar, ez teljesen tökéletesen ezt meg tudta valósítani. Persze akkor alakult másik három nagy zenekar is, ha emlékszel, ugye az Állami Népi Együttes, a Fővárosi Népi Zenekar, ott a Kozák Gábor József bácsi volt a vezető primás, és a belügybe a Járókas Anyi bácsi volt. Az Államinál a Boros Lajos volt. Tehát ez a négy együttes vitte a szakmát tovább, hogy úgy mondjam neked, hogy egyáltalán muzsikusok valamiből meg tudjanak élni. A többi muzsikus azoknak sajnos egy más foglalkozás kellett akkor választani.
6: Tehát erre az időre jellemző még az, hogy megalakult a Rajkó zenekar is, ha már itt Csámpai volt is, 52, igen. 52, ha már itt Csámpai volt is megemlítettük, és akkor persze itt Farkas Gyulát se hagyjuk ki, hiszen
8: így
6: ő
8: van,
6: volt
8: az. Igen, Gyula bácsi, így
6: igen.
8: Van.
6: És nagyon izgalmas történetek vannak egyébként a Rajkóból is. Erre a Állami Népi Együttes és a rádiózenekarnak a történetére kimondottan emlékszem is, hiszen ez is egy fejezet volt, amit felolvastam itt a rádióba, és szinte szó szerint így hangzott el, hogy én ezt akkor felolvastam. Igen. Izgalmas időszakok. De hát ez tulajdonképpen valamiféle párhuzamot jelent azzal az időszakkal, amikor a rendszerváltozás vagy rendszerváltás körüli időszak volt, hiszen akkor is számos muzsikusnak megszűnt a munkahelye.
8: Igen, de annyiban különbözik a dolog, hogy akkor hatóságilag volt megtiltva. Tehát be volt tiltva. Itt viszont egy életforma változás okozta ezt a nagyon nagy törést, méghozzá azért, én véleményem szerint, hogy a cigány zenekarok és a cigány zene, tehát ez az éttermi vagy kávéházi, vagy nevezzük, hogy nem tudom, hogy nekem cigány zene továbbra
6: nekem
8: is.
6: Nekem is, igen.
8: Nem szakszerű a kifejezés, mert nem kannával, Stradivári kannával adjuk elő a dolgokat, de hát Istenem, mert ez más. De az volt a legnagyobb probléma, hogy mivel mi be voltunk skatulázva az étterem világába, tehát magában az a műfaj, és amikor 6 millió ember nem tudta megfizetni a magyar vendéglátást, mert bekövetkezett egy ilyen időszak, hogy egyszerűen magyar családok nem tudtak elmenni megebédelni, vagy megvacsorázni egy étterembe, és abban a pillanatban az élő zene feleslegessé vált. Hisz egy külföldi, aki ellátogatott Magyarországra, az nem tudja, hogy egy paprikás krumplinak milyen ízének kell lenni, és azt sem tudja, hogy milyen volt egy étterem élő zenével. mert már ő abban nem találkozott. A magyar közönség meg nem, azért nem hiányolta, mert nem vett részt az étterem világába.
6: Ez egy szörnyű időszak volt a cigányzene történetében, és hadd kérdezzem most dr. Szokoszki Ágnest, mint a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében töltött éveire hivatkozva, hogy mit gondol erről, hogy milyen érzés lehetett egy olyan zenésznek, aki egész életét a tanulással, a zenéléssel töltötte. Hirtelen jött egy olyan időszak a 90-es években, amikor egyszerűen muszáj volt pályát módosítania, hiszen nem tudott megélni már a korábbi munkájából, hivatásából. Igen. Nem is szakma, ez hivatás, igen, elhivatottság.
7: Ez egy megsemmisítő érzés, egy totális egzisztenciális krízis. És ugye ez nem csak a zenészeket érintette, hanem a zenészek családját, és ezen keresztül pedig a kultúrájukat, tehát az egész szubkultúrát, amit fenntartottak. És ebben ez, ami úgy tűnik, hogy menthetetlenül valahol elveszett, hogy nincs meg az a folytonosság, ami addig még a nehézségek ellenére is megvolt. Tehát ahogy nagyon jól elbeszéli Sándor ezt a szakaszát is az ő családjának is az életének. Ugye, tehát amikor egy zenekart például, vagy egy primást meghívnak valahová, hogy ott muzsikáljon, de már nem tudja meghívni a zenésztársakat, mert eladták a hangszereiket például. Vagy a primás azt mondaná, hogy ezt a nótát muzsikáljuk el egy hirtelen összeállt bandának, mert már nincs állandó helyük, akkor a többiek nem ismerik feltétlenül már azt a nótát, mert a repertoárjuk enyhén szóval megkopik abba, hogy nem tudják nap mint nap gyakorolni a hivatásukat. Tehát az önbecsülésnek a megrendülése, az egzisztenciális válság, én azt gondolom, hogy ez nyilván súlyos betegségekben, pszichoszomatikus megjelenésben is követhető volt, tehát akárcsak az ő zenésztársai sokan egyszerűen meghaltak, tehát idő előtt meghaltak. Ebbe egyértelműen ez a fajta társadalmi zuhanás, ez szerepet játszott. Aztán nyilván, hogy a felnövekvő generációk, tehát akik akkor gyerekek voltak, és hogy élték át a családnak ezt a krízisét, hogy tudtak esetleg megkapaszkodni, vagy nem tudtak megkapaszkodni. Ezek mai kutatandó kérdések. Tehát én azt gondolom, hogy erre további szociológiai kutatások kellenének, hogy rámutassanak az életutakra, és arra reményre, hogy ebből hogy lehet mégis tovább lépni.
6: Tehát akkor erre hadd válaszoljak én, hiszen én 81-es születésű vagyok, és ugyebár 9 évesen jött számomra a rendszerváltás. Édesapám, amikor születtem, akkor került be a Hotel Olympia szállóba, és bocsánat, egy picit most róla is beszélek.

0: emiatt is nem volt választásom, hogy más műfajjal ismerkedjek. Persze lehetett volna a jazz is, de hát ez egy másik kérdés. Tehát tulajdonképpen a 80-as években született gyerekek azok már mind, illetve a zenész családoknak a gyerekei már mind vagy klasszikus zenét tanultak, vagy jazzt.
1: A jazz felé, így van.
2: Vagy egyáltalán nem tanultak zenét.
1: Igen.
2: Például
1: hát a lakatos családban is ez történt.
2: Nálam ugyanez a helyzet. Most képzeld el, hogy egy ilyen családi háttérrel ennyi évszázadon keresztül menő generációnál van nekem két fiam. Ugye a nagyobbik az minden tiltakozásom ellenére azért cigányprímásnak lett nevelve, bár én már akkor erősen tiltakoztam ez ellen, de a kisebbiket, a Tibikét, azt már egyáltalán nem engedtem a zene közelébe. Pedig egy csodálatos tehetségű ember lett volna, mint muzsikus, abszolút hallás, képzelj el. Nem adtuk úgy ki egyetlen egy CD-nséget sem, hogy ő ne hallgatta volna le, mint utolsó fül. Szóval gyakorlatilag az volt az érzésem, hogy ezt már nem szabad megtanulni. És ez 1990. Amikor én erre a döntésre jutottam, hát apám, anyám és a szegény meghalt feleségem, azok agyon akartak engem csapni egy az egybe, de akkor is én úgy éreztem, hogy ezt már nem szabad. És mennyire beigazolódott a dolog sajnos, és amikor az én édesapám, mint segélyprímás muzsikált nálam, és a világ legjobb segélyprímásával rendelkeztem, és látta estéről estére a Mátyás pincét be, ugye, hogy mi van, akkor azt mondta nekem, hogy Sanyika, jól döntöttél. Ez már nem az a világ, fiam, aminek kellene lenni, hogy egy gyerek erre a pályára elinduljon. Hát hisz, ha belegondolsz, ezt legkésőbb 7 éves korba el kell kezdeni. Akkor egy 20 éves koráig tanul folyamatosan, és olyan foglalkozást adunk a kezébe, amiből nem fog tudni megélni. Mert most az a legnagyobb probléma, hogy a mai muzsikusoknak nincs megélhetési lehetőségük. Most volt ez a pályázat, amiben benne voltak, ez most vasárnap befejeződött, és most hogyan tovább? Én merem neked állítani, hogy az üzletek, tehát ahol alkalmazták ezeket a muzsikus kollégáinkat, annak a 98%-ában ma már nincs élő zene. Addig tartották őket, ameddig nem került nekik pénzükbe. Most, hogy már 5 forintot rá kéne költeni a zenére, ez már nem kell.
0: A mai prominens vendégeim dr. Szokoszki Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet- és családtörténetéről, valamint maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigányprímás voltak. Tartsanak velünk a folytatásban is, holnap este 22 órától.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Utolsó tánc volt, amikor elhagytál, könnyen dacolt

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a budapesti közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a Paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a gyermekjogi civil koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepeiről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mint egy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 17-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem ismét dr. Szokoszki Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása, Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és család történetéről, valamint maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigányprímás is. A tegnapi napon leadott adás beszélgetésének folytatását hallgathatják meg a mai este folyamán, amelyben a már említett Így muzsikáltunk című könyvről, a cigányzenéről és a déki lakatos cigányzenész dinasztia történetéről lesz szó. Tartsanak velünk a mai este is!
3: Na most, hogy csak még egyszer még visszatérjünk a rádió zenekarhoz, az volt akkor a Siga bácsinak a legnagyobb érve az édesanyámnak, hogy képzeld el, Mariska, hogy naponta háromszor fogják bekonferálni a férjedet, hogy a rádió népi zenekara muzsikál Lakatos Sándor vezetésével. És akkoriban ugye a konyhákban, minden háztartásban volt egy ilyen kis doboz, ahol a Kossuth rádiót lehetett csak fogni, de az mindenhol be volt kapcsolva. Úgyhogy egy egész ország, és ahol csak a Kossuth rádió adása vehető volt külföldön is, ezt a nevet, mint Lakatos Sándor, ezt naponta hallották. És valóban neki ez egy olyan ismerettséget biztosított, hogy az ország egyik legismertebb embere volt, senki nem látta őt, de mindenki hallotta. És úgy képzeld el, hogy 1956 nyarán az apu lement a Balatonfüredi Balaton étterembe muzsikálni nyáron, és autóbusszal jöttek az emberek a környékről, hogy megnézzék, hogy ki az a Lakatos Sándor. Annyi ember érkezett, hogy egyszerűen annyi hely nem volt az étteremben, és kint a kertben muzsikáltak, mert jó idő volt nyáron, százával álltak kint az emberek. És az üzletvezető, akinek egy ragyogó üzleti érzéke volt, csapolt sörtre küldte ki a felszolgálókat, aki ott csörözgettek kint az emberek, és hallgatták az aput muzsikálni meg, hogy egyáltalán lássuk, hogy ki. Hát ugye, meddig a magyar televízió nem kezdett el működni, addig ő csak egy szellem volt. Csak tudták, hogy van egy Lakatos Sándor, és jó van. De nem látták, hogy ha találkoztak volna vele az utcán, akkor nem tudták volna, hogy ő kicsoda. De ez egy olyan hírnevet biztosított neki, ami példátlan volt az országban.
4: Nagyon érdekes lehetett így felnőni egy ilyen kiválóság mentorálásával. Szeretnélek most megkérdezni arról, hogy mint hadd olvassam fel a kutatási területedet, jó? Uh-huh. Az ökológiai pszichológia, a kognitív tudomány és ezen belül is a kognitív fejlődés lélektan egyes elméleti kérdései, valamint a pszichológia története és kutatási módszerei. Tehát te azért igencsak szakavatott vagy a témában. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz úgy általában a gyerekkori zeneoktatásról, hiszen én, mint zenetanár, tudom, hogy ez nagyon fontos, hiszen a gyerekeknek a fejlődéséhez ez nagyon erős mértékben hozzájárul. Egyébként vannak ilyen nézetek is, hogy 10 éves koráig csak zenét kellene tanulni a gyereknek, semmi mást. Nyilván ez egy szélsőséges eset. Tehát milyen élmény lehet egy gyereknek felnőni egy ilyen zenész családban, egy zenész dinasztiában?
5: Igen, hát egyrészt ma tényleg vizsgálatok széles köre bizonyítja, hogy a zene az milyen alapvetően fejleszti a kognitív képességeket is. Meglepő módon, bár mindig volt ez tehát hogy a zene és a matematika közti kapcsolat, ugye sok ilyen kiemelkedő embernél bizonyított, hogy mind a kettőben jók voltak. Ezt tudjuk, hogy ez tényleg nem csak a kiemelkedő tehetségeket, hanem tulajdonképpen minden gyereket kéne zenére tanítani, és akár hangszeres tanítás, annak is kicsit más a fejlesztő hatása, mint az éneklésnek. Az éneklés is rendkívül fontos lenne. Sajnos ezek is vesznek ki, vagy nincs meg a becsület az oktatási rendszerben. Hogy egy ilyen családban felnőni, egészen különleges szocializációs folyamat az, amiben én bepillantást nyertem.
4: Igen.
5: Tehát az egyik az, hogy úgy, ahogy egy apa keserűen lebeszéli a fiát arról, hogy a több évszázados hagyományt folytassa. Azért ebbe látni kell ezt a tragédiát, hogy ez micsoda meghasonlás. És és hogy micsoda kontraszt ahhoz képest, hogy a fiú gyermekek számára szintén nem volt tulajdonképpen választás, mert belenőttek abba, hogy ők is primások lesznek, és ezt nem kellett őket presszionálni, vagy erőszakkal ez irányba terelni. Tehát a beszélgetéseinkből az derült ki, hogy az egész család történetben tulajdonképpen minden fiú néhánytól eltekintve prímás lett. Azért lettek prímások, mert mind tehetséges volt. Tehát a tehetségnek ez a koncentrálása, ami ezekben a családokban megjelenik, az bámulatra méltó. És a fiatalok tehát tényleg beszívják az első pillanattól kezdve, ugye mi meglátogattuk a Mária utca 11-et, ahol Sándor felnőtt, és egy annyira szerencsés véletlen folytán bekerültünk a Budapest 100 programba, mert hogy 100 éves az a ház a Mária utcában, és pont összejött, hogy bekerültünk, és ott az udvaron volt egy kis beszélgetésünk, nyitott kapuval, úgyhogy az érdeklődők oda bejöhettek, aztán a Sándor fia, Déki Lakatos Sándor és zenekara kísért minket, vagy ott játszottak, tehát egy nagyon nagyszerű kis program kerekedett ott. Szóval itt nem volt kérdés, hogy az egyik generáció másiknak átadja. Ott a Mária utca 10-ben érzékelni lehetett, ez egy ilyen nagyon régi gangos ház, és ott a földszinten laktak. És ahogy Sándor visszaemlékezett és elmesélte, ott mindig szólt a zene, és a házba senki nem kifogásolta. Mert ha éppen fönt voltak, akkor gyakoroltak. Na most a gyerekek is játszottak, a felnőttek néha több felé jártak, ugye több kávéházba járt a családtagjai, több mindent gyakoroltak. Tehát én ott el tudtam képzelni a helyszínen ezt a csodálatos hangzavart, ami ott a cigányzenének ebből a napi szintű jelenlétéből ott lehetett, és hogy egy kicsi gyerek számára ez mit jelent. Tehát ez maga az élet. Tehát itt nincs tanulás külön elválasztva, bár azért az is egy rendkívül érdekes folyamat, ahogy őt a nagypapa tanította. Tehát az külön érdemes arról azt gondolom beszélni. Mert ugye az volt a családban, tehát az egésznek van egy nagyon szigorú tradíciója mindennek tulajdonképpen. De különösen a tanításnak. Tehát a fiú gyermeket, ugye kb. 7 éves korában, ennek is megvolt az oka, hogy miért nem előbb, tehát erre volt egy külön megfontolás, hogy azelőtt nem érdemes, de 7 éves korától viszont nagyon szisztematikusan el kell kezdeni tanítani, és ugye, hogy mindig a családon belül történik a tanítás. Na most nekem, és mindjárt Sanyi biztos, hogy szívesen mesél arról, hogy a nagypapa hogyan tanította őt, de még, hogy ezt lezárjam, ezt a gondolatmenetet, tehát az, hogy a fiatalok nem lázadtak ez ellen, hanem elfogadták, és felnéztek, és ő is, ahogy megfogadta, alig vártam, hogy olyan legyek, mint apám. Tehát itt nem jelenik meg az a pszichológiai szempontból az, hogy a serdülőkor válsága, ugye? Hogy az elkerülhetetlen, mondja a fejlődés lélektan, hogy a serdülő szembefordul, és az egy egészséges ilyen leválási folyamat. Nagyon érdekes, ebben a tradícióban, ebben a szocializációs mintázatban úgy tűnik, ez nem jelenik meg, és ezt más is szakirodalom is megerősíti. Tehát belenőni, a tehetségemet kibontakoztatni, és ez elismeri a család elsősorban, ugye, a társadalom, a munkahely. Ez egy pozitív önértékelést ad, egy megbecsültséget, és vonzó. Meg lehet belőle élni, és vonzó, mert ugyanakkor egyfajta művészi pálya, nagyon szabad pálya. És még ami nekem nagyon érdekes volt, hogy tudott ez a réteg integrálódni, vagy bizonyos értelemben asszimilálódni, mert nagyon erősen egy polgári asszimilációs folyamat is megindult, hogy közben megőrizték a saját tradícióikat. tehát akár a szociális téren, hogy összejön a nagy család, hogy érintkeznek egymással, hogy házasodnak, hogy a nőnek mi a szerepe, hogy tanítják a gyereket. Tehát, hogy ezt mind megőrizték, miközben egy nagyon sikeres módon adaptálódtak, integrálódtak, vagy akár asszimilálódtak is sok szempontból a magyar társadalomhoz.
6: Hadd példálózzak én is egy picit, hiszen én is abban nőttem föl, hogy én már 2 évesen azt mondtam egy kis kazetta felvételen, hogy én hegedűművész leszek, hát mint édesapám természetesen. Úgyhogy én is így nőttem föl, gondolkodtam rajta még 10 évesen, hogy esetleg kompjúterekkel, számítógéppel foglalkozni, de hát aztán nyilván elvetettem ezt a kérdést, mert hiszen én azt láttam, hogy hát a zenélés és a zenei élet, nekem is szintén az egész családom zenész, mindig 2 nagypapám cimbal most, tehát én is ebben nőttem föl. Miért mentem volna más irányba? De erről a tanításról egy picit beszélgessünk még, nekem most született 3,5 hónapos kisgyermekem, és én már törekedtem arra, hogy amikor anyuka hasában volt, már akkor is zenét hallgasson, főleg Mozartot egyébként, hiszen tudjuk, hogy Mozart nagyon speciális hatással van a gyermekeknek a fejlődésére, és eddig úgy néz ki, hogy ez bevált, ez a módszer. De most Sanyi bácsit szeretném kérdezni, hogy hogyan kezdett el zenét tanulni?
3: Kezdjük 1952 szeptemberében lettem volna 7 éves, ugye? És azon egy májusi napon a nagypapa fogta magát, és Győrből felköltözött Budapestre, hogy elkezdjen engem tanítani. Hát ugye apu nem ért rá, hát akkor már a rádióban volt, és kéne szépen hozta a vonalján, vonal alatt azt a Sevcsik vonó iskolát, amiből mi mindannyian tanultunk, mert a nagypapa egyébként a Sevcsiknél végezte a Zeneakadémiát Prágába, ott szerzett hegedűművészi diplomát, és nálunk a ellentétben a hivatalos tanulmányokkal nem Sándor hegedű iskolát tanultunk, hanem nálunk Sevcsik volt, és hubai skála szisztéma, és szóval a nagypapának megvoltak ezek a speciális dolgok. Azért nem kezdett egyébként hamarabb elkezdeni minket hegedülni tanulni, hogy a gerincünket védje. Arról nem beszélve, hogy akkor már azt mondja, hogy kell, hogy egy kisgyerek számolni és olvasni tudjon valamennyire, hogy megértse azt, hogy miből áll az, amit neki meg kell tanulni. Most elmondhatom neked, hogy a legnagyobb dolog az volt, hogy amikor engem elkezdett tanítani hegedülni, és akkor még hangszer sem volt a kezembe, akkor a kottával kezdtünk. És azt mondta, hogy most képzeld el, kisfiam, nekem ugye nekem nem szolfés tanított, mert az öreg ortont volna szolfés. Ő az abszolút hangokkal dolgozott, és úgy fejlesztette a hallásomat, és azt mondta, hogy akkor most ezt képzeld el, nézzél rá a kottára, és próbáld el agyban elmusikálni. És azt is képzeld el, hogy ezt majd valamikor ezt a hangszerre át kell tenni. És annak azt a módját próbálta nekem elsajátítani velem, hogy ne 8 órát kelljen valami gyakorolni, hanem csak 2-t, de az felérjen a 8-al. És ezzel örök hálám a nagyapámnak, hogy ezt nekem akkor megtanította. Sőt, mindig azt mondta, hogy 20 éves korig, amit megtanulsz, fiam, azt 80 éves korodban is fogod tudni. Amit utána tanulsz meg, az már egy kétséges valami. A másik volt, amit rettenetesen utáltam, amikor már kezemben volt azért a hangszer, hát első fekvésben muzsikálgattam valamit. Ugye a legfontosabb az a vonótechnika volt, avval kezdtünk minden nap hangképzéssel, anélkül nem volt neki egy kis szütyője, abban volt 50 babszem. És ha valamit elhibáztam, akkor még egyszer-kétszer megpróbálta, hogy javítsam, és amikor akkor sem sikert, akkor kiszórta az 50 babszemet az asztalra, és 50-szer egymás után el kellett jól muzsikálnod, és a 49-nél eltévesztetted, akkor visszatadtad az összes babszemet, és kezdheted előről, mert azt mondta, hogy ezt unokám akkor fogod elrontani, amikor a legnagyobb szükség lesz rá. és ebben tökéletesen igaza volt. Első fellépésem az a nagyapámmal volt, mikor első osztályos voltam, a Rökszilárd utcába jártam iskolába, és egy karácsonyi koncerten léptem fel a nagypapával. Egy kis ilyen kis csázásokat tanított meg nekem muzsikán, meg mennyből az angyal tanultam meg, és kérlek szépen, hát ugye akkor én még nem tudtam, hogy nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, és a édesanyám még volt ez az angyalhaj, nem biztos, mert ilyen üvegszálas valami volt, úgyhogy anyám még, mivel egy szobánk volt, hát nem volt hova bújni, hogy feldíszítsék a karácsonyfát, megvárták, hogy én elaludjak, és akkor elkezdték feldíszíteni a fát, mesélték nekem, és akkor egyszer csak úgy megfordultam, tudod, és akkor mind a ketten úgy angyalhajstói módon beugrottak az ágyba, a szegények össze-vissza csípte őket, az a fehér vacak, tudod? Igen, és akkor odaálltam a karácsony felé, és elkezdtem muzsikálni a mennyből az angyalt, és egy hangot eltévesztettem, képzeld el, és a torony abban a pillanatban így megmozdult, amikor én úgy megijedtem, és meg voltam győződve, most a Jézuska haragszik rám, én eltévesztettem a mennyből az angyalt. Hát azt lehet mondani, hogy egész 1954 januárjában került aztán olyan egészségállapotban a nagypapa, amikor már nem tudott engem tanítani. Hát áprilisában, 54 áprilisában meg is halt szegény. Az egy szörnyű egy nap volt, kérlek szépen, mert két táviratot kaptunk. Az első távirat az volt, hogy az apu megkapta a Liszt-díjat. És rá egy órára jött a másik távirat, hogy meghalt apád, gyere haza. Hát, és mit mondjak neked? Örök hálám, hogy a nagyapámtól ennyit tudtam tanítani. Utána persze az apu kezdett el velem foglalkozni, de hogy hivatalossá tegye a dolgot, hogy ne csak otthon, elvitt a MÁV zeniskolába, ezt elmesélem neked, mert ez, hát, tudod, a Kodály módszer akkor dübörgött. Hát egy idősebb tanárnénihez kellett bemennem egy tanterembe, aki ott ült a zongoránál, leütött három hangot, és azt mondta, hogy énekeljem el. Hát életben nem tudtam már egy értelmes hangot kiénekelni. Tudtam a hangokat, tudod, amit leütött, hogy A, C, D, azt a nagypapától megtanult. De nem azt kérdezte, ugye? Na most két vagy három kísérletet tett, hogy énekeljek, és hát ez akkor mondta, hogy a kisfiam, menj ki, és mondd meg a szüleidnek, hogy zenei pályára alkalmazlan vagy. Jó, kimentem, apámnak kérdezem, hogy mi történt. Hát mondom, ez meg. Hát, na gyere, fizem. Bekopogott, visszamentünk, tanárné ott ül a zongoránál. Ne haragudjon, tanár. A fiam abszolút hang, majdnem abszolút hang, hallással rendelkezik, énekelni nem tud, de nem is akar. Más hangszerzetne van. Nem lehetne még egyszer egy kísérletet tenni. De ha megint leüt a három hangot, na fiam, mit hallottál? És mondtam, hogy mi? De hát ő azt mondja, hát ez nem jó, mert nem tudja kiénekelni. Na kérlek szépen, úgyhogy ott a kútba esett a felvételem, és akkor elmentünk a Kígyósi féle munkaközösségbe, és oda jártam aztán, hát ott nem énekelni kellett, az öreg leütött ő is három hangot a zongorán, mit hallottál, fiam, ezt is az, mondom, énekelni nem tudok, szóval nem is az, ha egyedülni akarsz, nem? Azért a kórusban kötelező volt járni. Hát három alkalommal elmentem a kórusba, az egész kórus tönkretettem, úgyhogy egy felmentést kaptam a kórus alól, és még egy nagyon érdekes valami volt, amikor én megkaptam a Liszt-díjat, és ott ültem a sorba, és vártam, hogy szólítsanak, tudod? És amikor kimondták a nevemet, úgy elindultam a háromtagú bizottság fele, akik átadták a díjat, és akkor jutott eszembe, hogy most ki tévedett. Az a tanárnő, aki azt mondta, hogy zenei pályára alkalmatlan vagyok, vagy a Liszt-díjat, akik oda ítélték, mert valakinek csak tévedni kellett. De most mit mondjak neked? Még visszatérve erre a korszakra, amiben most vagyunk. Ez egy borzalmas dolog olyan szempontból, hogy családok mentek tönkre. Hisz ha belegondolsz, nálunk az asszonyok, ők tartották az egészet a vállukon. Hisz mindent ők intéztek, ők csináltak, az édesapám 40 éven keresztül hazajött, letette a pénzt, amit keresett szegény, és utána kész. Ő semmivel nem foglalkozott. Mindent az anyu intézett. És ez általában a roma családokban mindig így volt. Na most, amikor ez bekövetkezett, hogy az emberek ugye nem tudtak muzsikálni, akkor az asszonyoknak kellett elmenni takarítani. Mert az emberek nem tudtak más vállalni. Az, hogy van egy 40 kilós szimbalmas ismerősöm, és az kérlek szépen biztonsági őr, hát meglátja egy rapló, és halálra leveti magát. Ugye hát ő a biztonsági őr, hát képzeld el, az 40 kilós biztonsági őr. Na mindegy, hát szóval ez egy szörnyű helyzet. Szóval ez teljesen felkészületlenül ért minket már a muzsikus társadalmat, hogy ez bekövetkezett. Nem tudunk más csinálni. Mi ezt tanultuk, ehhez értünk, úgy, ahogy értünk, de nem tudunk könyvelők lenni, vagy nem tudunk más szakmába elhelyezkedni, mert nem értünk semmi máshoz, csak a zenéhez.
6: Ágnes, beszéltünk már ennek a kérdéskörnek a pszichológiai hátteréről. Most egy picit történelmi szempontból vizsgáljuk meg, mi volt ennek az oka ennek a változásnak. Habár azért sok mindent tudunk, de azért egy picit próbáljuk meg összefoglalni. A rendszerváltás körüli időszak, igen, amikor ugyebár nagyon sok munkahely megszűnt, és a cigányzenészek már nem tudtak elmenni muzsikálni.
5: Igen, hát azért ez még mindig egy kicsit közeli történés ahhoz képest, hogy ez igazán a történészek által vizsgált terület lenne, de elég sok folyamat nyilvánvaló. Tehát itt a rendszerváltásnál egy olyan új társadalomba kellett csöppent bele mindenki hirtelen, ami egy szabályozatlan társadalom volt, ahol gyökeresen át kellett alakítani a tulajdonviszonyokat, ami teljesen kaotikusan zajlott. Ebben ugye egy nagyon sajnálatos aspektus volt, hogy ez az egész vendéglátóipari világ olyan kezekbe került, akik hát leginkább nyerészkedni akartak, nem voltak hozzáértőek. Ez is egy nagyon lényeges momentuma volt annak, hogy a cigány zene az kihullott ebből.
3: Vagy talán magában az élő muzsika.
5: Igen. Változások is nyilván a zenei világban, a zenei ízlés változása, a fiatalok nyilván egy táguló világba kellett belehelyezni ezt, ugye azelőtt. Ez az aranykort, ezt a második, a szocializmus alatti aranykort, ez idézőjeles aranykort. Tehát itt ugye egyrészt azt kell látni, hogy ez tényleg a legfelsőbb rétegnek volt egy nagyon nagy lehetőség a karrier építésére, rengeteg külföldi utazással. Tehát itt az ő családjában, és ugye a Sándor életpályáján ugye volt olyan, tehát hosszú évekig gyakorlatilag külföldön élt, a zenekarával ott dolgozott, vagy utazott.
3: Igen, 6 évet muzsikáltunk a Bécsi Mátyás Vincében, 3x2 évet például. Tehát fantasztikus idő volt.
5: Igen. Amikor a magyar állampolgárok ugye vagy még nem kaptak egyáltalán útlevelet nyugatra, vagy 3 évente lehetett utazni. Tehát akkor ők egy ilyen kvázi kiváltságos, nagyon szűk rétegként élték meg, bár az sem volt fenékig tejföl. Tehát az, hogy valaki akkor 6 évig a Bécsi Mátyás pincében zenélt, az nem azt jelentette, hogy ő ott boldogan élte világát, mert boldogan zenélhetett estén. De például nem volt szabad nap.
3: Nem, 365 ugye? Napból 365-öt muzsikáltunk.
5: Tehát azért nem lehetett ott szabadon turistáskodni, vagy körülnézni Ausztriában. vagy a családtagoktól elzártan kellett ott lenni, mert nem engedték ki.
3: Az a három napra, igen, így van.
5: Tehát, hogy ezt is látni kell, tehát ez egy bonyolult helyzet volt, tehát, de mégiscsak azért egy nagyon anyagilag is nagyon jól lehetett élni, olyan élményekhez jutni, olyan lehetőségekhez jutni, ami nekik megadatott, akkor különlegesen tényleg a szocializmus évei alatt. De nem lehet elfeledkezni a zenés családok ezreiről, akik munkanélkül maradtak, akik alól a talaj kisúszott.
3: Egyik napra a másikra jóformán.
5: Egyik napra a másikra. És hát ez egy tragikus társadalmi folyamat. Én azt gondolom, hogy ma is ennek a következményei súlyosak. És szerintem itt nem is nagyon látjuk. Tehát itt kutatások ellenének, amelyek rávilágítanának ennek a rétegnek a mai helyzetére.
6: Szóval sok minden megváltozott ott a gazdasági szerkezettől kezdve, akár a globalizáció is nyilván szerepet játszott ebben, hiszen az ízlés formálás is akkor egészen más
5: egy
6: irányba
5: ment. Egy plurális világ, minden értelemben, kulturálisan is. Tehát ennek van egy természetes zsugorodás, a tér zsugorodott a cigányzene számára, de nem kellett volna, tehát ez a borzasztó, hogy nem kellett volna, hogy ez így zajlódjon. Tehát ezt le lehetett, nyilván egyfajta átalakulás, egyfajta tehát szűkülés kellett, hogy megtörténjen, de fönnmaradhatott volna ez a világ, akár úgy is, hogy tényleg éttermekben tovább élve, akár még a családon belül átadva ezt a tudást, ami felhalmozódott ezekben a családokban.
6: Én úgy tapasztaltam, hogy a kultúrpolitika részéről sem volt meg ez a fajta pozitív hozzáállás, hiszen hogyha megnézzük a kötelező munka közvetítést például, vagy a vizsgarendszernek a megszüntetését, ezek mind hozzájárultak természetesen ahhoz, hogy valahol egyfajta minőségromlás következett be, és tulajdonképpen azzal, hogy átvette a gépzene, és például főleg nagyobb,
3: a mulatos zene.
6: Igen, és a mulatos zene.
3: Az volt
6: nagyobb
3: a teret
6: hódítósunk.
3: Igen. Az volt a cigányzenének a legnagyobb gyilkosa, a mulatos zene, ami egy értékelhetetlen valami már. Bocsánatot kérek azoktól, akik ezt tűzik, de nekem egy értéktelen minőségnek mutatkozik. Arról nem beszélve, hogy tagja vagyok a Artisius Népzenei Feldolgozó Bizottságnak, hogy ott alkalmanként mit hallunk és mit kapunk, az minősíthetetlen. Uh-huh. És most, hogy megszűnt a Bartóknak a védettsége például, ezt a gyönyörű muzsikát tönkreteszik avval, hogy képi dopot tesznek alája, és diszkózenének akarják eladni. De főleg az, hogy egy hazaszépből csinálnak mulatos nótát, hát ne arra gudjál, hát ez nem egy műfaj. Ez egy zenei bűnözés. Egy zenei büntet. Az a szerencséjük, hogy a polgári törvénykönyvben ez nem szerepel, mert különben nagyon sokan börtönbe kerülnének ez miatt, amit hallunk néha. De tényleg azt lehet mondani, hogy hallgathatatlan. Na, hát bocsáss meg, hát ez semmi köze nincsen a zenéhez. Se szöveg, hát a szöveg a világot, azt meg ne is említsük. Hát régen ugye volt ez a bizonyos sláger bizottság, ahol elbírálták, hogy egyáltalán az a szerzemény zeneileg és szöveg figyelembe vételével egyáltalán előadásra kerülhet-e mondjuk a rádióba, vagy tévébe, vagy valahol. Ugye, arról nem beszélve, hogy valaki, hogy a rádió műsorára kerüljön, mint előadó művész. Annak át kellett menni egy próba meghallgatáson, aztán még azon, ha megfelelt, akkor egy próbaadáson, utána kapott esetleg 2-3 jelen lehetőséget, és ezeket az adásokat 12-15 tagú zsűri hallgatta meg, és utána kerülhetett csak adásba. Hát ma hol van ilyen? Akárki elmegy a fürdőszobába, felvesz egy éneket, és utána kiadja CD-n. Uh-huh. Arról nem beszélve, hogy akik meg kiadnak CD-t, azokat meg kalóz módon el vannak lopva. Hát nekünk volt egy lemezkiadónk, ugye a Lamarci, kiadtunk egy vadonatúj lemez, mondjuk a piros betűs ünnepet, Kovács Apollónia, a Bojtori Janninak az előadásával. Egy hét múlva a debreceni piacon már meg lehetett venni a kópiáját. A rendőrség lefoglalta, kaptunk 1200 forint kártérítést. Nekünk belekerült a produkció akkor majdnem 1 millió forintba, stúdióval, zenekarral, jogdíjjal, gyártással, stb. Minden. Most még mondjam neked tovább. Itt tartunk.
5: Itt sajnos két elv ütközött, mert ugye nevezhetjük is az államszocializmus idején, ugye ott minden nagyon kontrollált volt, nagyon ellenőrzött. Ugye ennek voltak jó oldalai, de nyilván rossz oldala is, tehát ugye ugyanez a bizottság ugyanakkor cenzúrázni is tudott, vagy egyéb szempontok alapján, nem feltétlen minőség alapján zárt ki embereket a megnyilvánulásból. És akkor, amikor ez a világ hirtelen, tényleg egyik napra a másikra szinte széthullott, vagy szertefoszlott, ugye akkor minden másképp kellett csinálni, és akkor úgy tűnt, hogy a piac, az mindenható, a szabadság, a versenyzés, és a beavatkozás, az állami beavatkozás az rossz, minden téren meg kell szüntetni, és ennek ugye végül is károsultja lett a cigányzene, mert tényleg azok a minőségbiztosítási csatornák egyrészt elvesztek, másrészt a támogatás is elveszett.
6: Mi lehet a cigányzenének a jövője? Milyen irányba fog haladni? Hogyan lehetne egy picit, hát hogy úgy mondjam, azt hiszem, hogy ki kell mondani ezt a szót, de megmenteni?
3: Hát, hogy is mondjam neked, az a baj, hogy a magában van a magyar nóta, ugye? Én elmuzsikálhatom százszor azt a nótát, nem fog megrakadni a közönségben, mert azt a nótát el is kell énekelni. Jelenleg sajnos azoknak a követelményeknek talán, amit esztétikailag vagy valami más szempontból a mai fiatalságot meg tudnánk fogni, nem adottak. Sajnos nem tudjuk azt olyan formába eljuttatni a mai fiatalsághoz, nekem az az érzésem, amivel megfogná őket. Meg az az igazság, hogy tudod, ahhoz, hogy a nóta világba valaki beleszeressen, ahhoz kell egy bizonyos életkort elérni. Csalódni kell, szerelmi bánatnak kell lenni, vagy akármi, szóval
5: és tudni kell mulatni. Tudni kell mulatni.
3: Ma nem tud mulatni senki.
5: Egy kultúra veszett ki, az, hogy közösen énekelünk, mulatunk. Tehát ez a... Én nekem foszlány, emlékfoszlányok vannak a szüleim társaság, a balatoni villa teraszán, ugye esténként. Ott nótázás volt, de úgy maguktól az emek ismerték a nótákat, és kis borozás, énekelgetés, nem nagy mulatás, lehet nagy mulatozás nyilván is csinálni, de tehát ezek, ahogy az emberek szórakoztatták magukat, és ugye ennek a természetes átadása, szóval ez az én fülembe is megmaradt mai napig is. Én azt gondolom, hogy változatlanul lenne helye ennek a éttermi, vagy akárhogy nevezzük, cigány, nótás cigányzenének is. Ugye mi Szentendrén lakunk, tehát ott a főtéren van egy étterem, és ott játszik egy cigányzenekar. Hát teljesen más a főtér hangulata, ha ők elkezdenek

0: eddig egy majdnem 80 éves néni meg nem jelent a lakodalom teraszán, hogy úgy mondjam neked, és odaállt a zenekar elé, és azt mondta, hogy fiúk, most ezt éneklük el. Na most kérdeztem, ez egy majdnem 80 éves néni volt, ez este 10 órakor volt egyébként, amikor ez be. Reggel 6-kor még ott állt a zenekar előtt, és mondta a nótákat, sőt, mikor hazavitték, még otthon a konyhába énekelt. Na most ez a néni nincs, akkor ez a lakodalom, ez hangulat ment. A mai fiatalság nem ismeri a szövegeket. Énekelni ő csak nem tudja, hogyha egyetlen egy valaki van, aki előénekli, már meg van mentve a dolog.
1: Ez lenne a megoldás?
0: Hát valahogy, meg hát, hogy is mondjam neked, a zeneoktatásnál is van egy nagyon nagy probléma, én szerintem. Mert a bizonyos énekórák, amik vannak az általános iskolában, ahogy látom most a például a kisebbik unokám, negyedikes, nem olyasmit tanítanak a gyerekeknek, ami érdekelné őket. Nekünk volt egy olyan énektanárunk, amikor én még általános iskolában voltam, aki tudott szaxofonozni és hegedülni. Hm. És az énekórákat úgy kezdte, hogy behozott egy lemezjátszót, és feltett akár egy Vivaldi, vagy akár egy Mozart szimfóniát, és azt mutatta be a gyerekeknek. Jó, népdal biztos, hogy fontos, de azt is szögezzük le, hogyha a magyar cigányok és roma muzsikusok azokat a népdalokat nem muzsikálják évszázadokon keresztül, akkor azok mind elfelejtődtek volna már a mai napra. Szóval bizonyos hálával tartozunk azért az öregjeinknek, hogy ez a műfaj egyáltalán fönnmaradt, és egyáltalán még van. De kérlek szépen, nem biztos, hogy egy mai gyereket egy másodikos vagy harmadikos osztályba a népdalal tudjuk megszerettetni a zenét. Ők más hallanak a rádióba, más hallanak a televízióba, tehát valami más úton, módon kellene a zenét megszerettetni a mai fiatalsággal.
1: Hát ez egy nagy kihívás a tanároknak, én azt gondolom, és térjünk vissza tulajdonképpen egy picit az eredeti gondolatkörhöz, ahonnan elindultunk, hiszen hadd ajánljam még egyszer ezt a csodás könyvet, amit itt tartok a kezemben, Szokoszki Ágnes, Így muzsikáltunk című könyve, Déki Lakatos Sándor cigányprémás élete és családtörténete. Szerintem ez nem csak egy egyszerű családtörténet, hanem ez egy tehát hogyha meg kellene említenem olyan neveket, akik a cigányzene történetével foglalkoznak, mint Sárosi Bálint, akkor én nyugodtan ezek mellé a könyvek mellé sorolnám ezt a könyvet, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy ismerkedjenek meg ezzel a könyvvel, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám ide a rádióba, és erről beszélgethettünk, erről az izgalmas témáról. Sok szeretettel beszélnék erről tovább is, nyilván a műsoridő kötött, úgyhogy szerintem ezt mindenféleképpen folytatnunk kellene, ezt a beszélgetést, ha lesz rá lehetőségünk.
0: Én nagyon szívesen benne vagyok, és esetleg, hogyha valakit megsértettem volna a véleményemmel, akkor elnézést kérek, de sajnos nekem ez a véleményem.
2: Én is nagyon köszönöm a meghívást, hogy beszélhettünk erről a fontos témáról, és én azt gondolom, hogy itt olyan értékeknek a tudatosításáról van szó, ami minnyájunknak az ügye kell, hogy legyen.
1: Köszönöm szépen!
3: A mai vendégem ismét dr. Szokoszki Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és család történetéről, valamint maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigányprímás voltak, amely a tegnapi napon leadott adás beszélgetésének folytatása volt. Tartsanak velem a következő héten is hétfőtől csütörtökig 22 órától, és hamarosan újabb történeteket és gondolatokat hallgathatnak Déki Lakatos Sándor cigányprímástól. A viszonthallásra!
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
4: A Rádió D kulturális műsora.
5: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A legelterjedtebb roma női foglalkozások. A roma nők munkavállalása Magyarországon az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. Míg korábban sokan a hagyományos családi munkamegosztásban, alkalmi munkákban vagy háztartási feladatok ellátásában vettek részt, napjainkban egyre többen jelennek meg nyílt munkaerőpiacon is. A foglalkozási lehetőségeket elsősorban nem az etnikai hovatartozás, hanem az iskolai végzettség, a lakóhely, a gazdasági helyzet és a rendelkezésre álló munkalehetőségek határozzák meg. Az egyik leggyakoribb munkaterület a szociális és közfoglalkoztatási szféra. Számos roma nő dolgozik önkormányzati közfoglalkoztatásban, ahol parkgondozási, takarítási, konyhai kisegítői vagy adminisztratív feladatokat látnak el. Ezek a munkák sok esetben az első lehetőséget jelentik a rendszeres jövedelemszerzésre. Szintén gyakori a takarítói és háztartási kisegítői munka. Irodák, iskolák, egészségügyi intézmények, szállodák és magánháztartások rendszeresen alkalmaznak takarítókat. Ez a munkakör általában kevésbé igényel magas iskolai végzettséget, ezért sok nő számára elérhető. A kereskedelemben is sok roma nő dolgozik, bolti eladóként, pénztárosként, árufeltöltőként, vagy raktári dolgozóként vállalnak munkát. Ezek a munkakörök gyakran biztosítanak hosszabb távú foglalkozást és bejelentett munkaviszonyt. Az egészségügyben és a szociális ellátásban egyre több roma nő helyezkedik el. Sokan dolgoznak idős gondozóként, szociális segítőként, dajkaként, bölcsődei vagy óvodai kisegítőként. Az elmúlt években több képzési program is támogatta a roma nők belépését ezekbe a szakmákba. A vendéglátás szintén jelentős foglalkoztató. Roma nők dolgoznak szakácsként, konyhai kisegítőként, felszolgálóként, szobalányként vagy mosogatóként éttermekben, szállodákban és panziókban. Ezekben az ágazatokban különösen fontos a megbízhatóság és a jó munkabírás. A könnyűiparban és gyártásban sokan vállalnak munkát, elektronikai összeszerelőként, csomagolóként, varrónőként vagy gyári operatőrként dolgoznak különböző üzemekben. Ezek a munkák gyakran több műszakos munkarendet jelentenek, egyes roma nők vállalkozóként inkább sikeresek, fodrászatot, szépségszalont, varrodát, kézműves vállalkozást vagy kisebb kereskedelmi vállalkozást működtetnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
3: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
4: Per.
3: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
4: Csak ez a has. Ugye?
3: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Közlekedési hírek.
5: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr városközpont felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre. Máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Menge Penas, rólunk, neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Csütörtök van, és július második napját üljük. A mai napon az Ottók ünneplik neve napjukat, úgyhogy kedves Ottók, boldog névnapot. Ez a német Ottó névből származik, ugye rövid óval mind a kettő, míg magyarul ugye a második óbetű az hosszú. Szóval német eredetű a név, ennyit akartam ezzel kapcsolatban elmondani. Ma van Sarlós Boldogasszony napja, kérem tisztelettel, illetve ma van a sport újságírók napja is, 32 éve tartjuk ezt. A Nemzetközi Sport Újságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban tartott ülésén magyar javaslatra július 2-át a Sport Újságírók napjává nyilvánította. Annak emlékére, hogy a Nemzetközi Sport Újságíró Szövetség 1924. július 2-án alakult meg. Ma lenne 90 éves Hofi Géza humorista. 73 éve Nagy Imrét nevezték ki a minisztertanács elnökévé, aki ezt a tisztséget először 1955. 4. 14-éig töltötte be. Nyíregyházán ezen a napon 68 esztendeje született a, hát hogy vezessem, fővárjatok, a Pulitzer-díjas író, újságíró, showman, Magyarország első számú showmanje, aki behozta a talk show műfaját, Friderikus Sándor, hogy Isten értesse sokáig a műsorvezető koronázatlan királyát, a showment. 755 éve Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király. 460 éve halt meg Nostradamus francia orvos és asztrológus, jövendő mondó, ugye rengeteg jövendőlését mai napig föl szoktuk használni, vagy szoktunk róla beszélni legalábbis, mert ilyen nagyon sok napjainkra is ráhúzható jóslata volt Nostradamusnak. És végül, de nem utolsó sorban, 312 éve született Christoph Willibald Gluck, német zeneszerző, aki megreformálta az opera műfaját. Hát ennyi fért bele most így az első megszólalásban, legközelebb, mikor visszajövök, akkor friss közlekedési híreket hozok nektek.

0: Nálunk, neked. Rádiódik.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá a közlekedésre. A harmadik kerület Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. Egyirányosítják a 11. kerület Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítése miatt. A 11. kerület Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre kell számítani elektromos közműjavítás miatt. Napközben a 10. kerület Gép utcában, a Vaskő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Szita köznél pedig útszűkületre kell készülni elektromos közműépítése miatt, időszakosan lezárásra is kell számítani, így zárójába odaírták. Aztán a 11. kerület Villányi úton, a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt, méghozzá július 12-éig. Hát ezekkel tudtam most nektek frissibe szolgálni, jöjjenek a roma hírek itt az FM 100.3-on.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek!
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától
3: hallják. A roma és cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swingmanú stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Jelentős változások zajlanak az ATV-nél, amelyek több műsorukat is érintik, miközben egy ismert arc távozik a csatornától. A Híradó, a Fórum és az Aktuál csapata új műsorvezetőkkel bővül, miközben Jegesi András, az ATV egyik meghatározó riportere, az RTL-hez igazol, ahol híradós riporterként folytatja a karrierjét. Az ATV a közleményben sok sikert kívánt neki az új munkájához. Az ATV Híradó júliustól új műsorvezetővel, Toró Nikolettel bővül, aki eddig szerkesztőként és riporterként dolgozott a csatornánál. Toró a Start és az Aktuál című műsorok szerkesztőjeként, valamint a Heti Napló riportereként szerzett tapasztalatot, most pedig kiemelt képernyős szerepet kap. A Fórum című műsorhoz szintén újjal csatlakozik Nagy Angéla, aki eddig az ATV hírszerkesztőségének riportereként tevékenykedett. Az ő előléptetése is azt mutatja, hogy a csatorna a belső szakmai utánpótlásra épít. Az Aktuál csapatában is változás történik, itt Papréka Kinga érkezik műsorvezetőként, tovább erősítve a műsorképernyős jelenlétét. A Híradó szerkesztősége szintén bővült, Király Kata június óta tagja a csapatnak riporteri pozícióban. Miközben az ATV több műsorában is belső munkatársokat helyez új pozícióba, a csatorna egyik ismert arca Jegesi András távozik. Jegesi az RTL-nél folytatja pályafutását, ahol híradós riporterként dolgozik majd. A csatorna egy közleményben búcsúzott tőle, sok sikert kíván az új munkájához az ATV, írták. Hát röviden kívántak neki sok siker, de eléggé sok változás történik, és nagyon pozitív amúgy alapvetően, hogy elég sok nő, sőt tulajdonképpen, ha belegondoltok, most csak női neveket soroltam, akik az ATV-n új pozícióba képernyős szerepet kapnak. Úgyhogy ez szerintem abszolút szép dolog. Na jó. Most pedig zenebona következik, ugye, mint ahogy az ilyenkor szokás, közlekedés, időjárás, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Díkben.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
1: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
2: Per.
1: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
2: Csak ez a has. Ugye?
1: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Bora Galéria látogatói több kiállításon is találkozhattak Horváth Anita művészetével. Nem kívülről vetített nézőpontokat ismétel, hanem saját történeteiből, dilemmáiból és identitásának rétegeiből építkezik. Legutóbbi önálló kiállítása az Igyekszik az ember lánya 2025-ben a roma női identitás és a roma megítélt, örökölt, illetve belénk nevelt narratívák hatását vizsgálja rendkívül személyes módon. Anita alkotásaival az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legerősebb hangjává vált a kortárs magyar művészeti szénában. Polgárdiból indult, Székesfehérváron járt középiskolába, majd a Budapesti Metropolitán Egyetemen szerzett BA diplomát. Mestermunkáit már a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen készítette, ahol kiforrott az az érzékeny, identitás alapú vizuális nyelv, amely már a meghatározóvá tette. Művészetének egyik központi vállalása a roma női reprezentáció visszavétele és újrafogalmazása. Diplomamunkája, a Te nem vagy olyan, már világosan kijelölte ezt a pozícióváltást. A cím egy gyakran hallott, látszólag ártalmatlan mondatot idéz, amely valójában előítéleteket hordoz. Ez a mondat egyszerre próbál elhatárolni és megdicsérni, miközben leleplezi a romákkal szembeni társadalmi elvárásokat. Anita ezt fordította vissza és megmutatta, hogy a roma női identitás nem mások elvárásai és elképzelései határozzák meg, hanem az a roma nők saját, sokrétegű valósága. Nem láttam magam előtt, hogy valaha azt mondom, fotográfus vagyok. Nem ismertem fotósokat, fotóművészeket, amikor egyetemre jelentkeztem. A fénykép alapú művészet valahogy mindig foglalkoztatott. Intuitívan alkottam, és az érzéseimet követtem. Csak később, amikor visszanéztem a képeimet, azt vettem észre, hogy igazából van 4 visszatérő téma, ami hangsúlyosan megjelenik. A származásom, az, hogy roma vagyok, nő vagyok, van egyfajta istenhitem, és ebből fakad mélyen egyfajta kisebb rendűség érzése is, mondta. Azt vallom, hogy az identitásunk több rétegű jelenség. Roma vagyok, nő vagyok, bár ez nagyon fontos szelete az identitásomnak, ez csak egy réteg abból, ami összeáll. Sokáig azzal az érzéssel éltem, hogy félig vagyok roma, mintha létezne félkész identitás. Ma már tudom, hogy ez nem megfelelő megfogalmazás, nincs félig valamilyen identitás. Az identitásaink rétegekből állnak, és mindegyik valós. A művészetemben ezekből a dilemmákból indulok ki, és rájöttem, hogy a saját nézőpontom a legérvényesebb eszköz arra, hogy megmutassam a bennem lévő történteket, mondta. A legerősebb elvárás mindig az volt, hogy roma nőként, aki művészettel foglalkozik, van egy plafon, egy maximum, ameddig elmehetek, vagy amin belül dolgozhatok. Egy doboz, egy út, amit mások kijelöltek nekem. A művészetem egyik célja ennek a plafonnak a szétfeszítése. Nem húzok direkt, tudatos határokat magamban, hogy meddig mehetek el. Mindig az a fontos számomra, hogy a kép igaz legyen. Addig építem, rakosgatom a részeket egy munka különböző állomásaiban, amíg azt érzem, hogy a legjobban össze nem áll. Én minél jobban része akarok lenni annak, amit csinálok. Ha ebben benne van a sebezhetőség, akkor az természetes része a munkámnak, nyilatkozta a művész.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
6: Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre. Máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
6: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt pár perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na hát egy kicsit rendhagyó programajánló következik, ugyanis hát mivel nyár van, szexi, illatos, finom fagyizókat fogok nektek, nem erre számítottatok mi, fogok nektek ajánlani, vagyis hát nem is feltétlenül én, hanem ez az oldal. Magamtól sajnos azért nem jutna eszembe nagy fagyizó helység, mert fogok nektek egy titkot, tudom, utálni fogtok. Én nem rajongok annyira a fagyikért, megmondom az őszintét. Szeretem, de nem vagyok érte úgy halálosan oda, hogy most én itt megbolonduljak egy fagyért, de, és most jön az óriási de, már az első fagyizó, amit ajánl ez az oldal, annyira finom és annyira jól néz ki így kép alapján, nem tudom mennyire finom, de biztos az. Dolce Fantasia Gelateria Italiana, ugye a gelato az ugye a fagyi olaszul. Itt ilyen töltsér helyett briósban kapod a fagyit, és hát iszonyatosan szexin néz ki, nagyon finom, nagyon friss, úgyhogy fú gyerekek, és ha tényleg olasz a fagyi, már pedig azt mondják, az annál jobb nincsen, úgyhogy ezt mindenképpen keressetek rá. Aztán van itt ilyen, hogy Macaron Heaven Manufaktúra, óriás makaron fagyizó. Az azt jelenti, hogy ott se töltsérbe adják a fagyit, hanem a fagyit effektív bezárják makaronba, két nagyobb makaron közé bezárják a fagyit, és úgy stílusra van úgymond vágva a fagyis, tehát nem lóg ki belőle. Aztán Beggy Coffee and Cake, jégkásás fagyi szörny, ez van egy ilyen, jaj, nagyon jó pofa amúgy, és tele van gyümölcsökkel, ez gyerekeknek nagyon jó pofa lenne, töltsérből van csinálva fül a kis szörnyecskének, meg a csőre, tejszínhaba feje, de nagyon jól néz ki, és akkor egy lila színű fagyi van alatta, és körbe-körbe pedig nagyon szép, friss gyümölcsök vannak tálalva, ez is nagyon érdekes. Aztán Málna The Pastry Shop. Fagyi költemény vatta cukor szoknyában. Ez úgynevezett ilyen balerina fagyi, mert hogy a töltsérre ráraknak ilyen vatta cukrot, és az úgymond a szoknya, és akkor arra van rátéve rendesen magába a töltsérbe a fagyi, amilyet szeretnétek, de természetesen maga ez a vatta cukor azért kevesebb, visszafogottabb cukor tartalommal rendelkezik, azért, hogy ne bolonduljunk meg a nagy cukor sokba. És végül, de nem utolsó sorban, over the box, ez pedig kapszulás fagyi, azt mondják rá. Ez olasz kézműves fagyival dolgozó rendszer, és 2,5 gombócnyi élményt jelent, miközben nincs felesleg és nincs kidobott fagyi sem, mert ilyen dobozkába tudod enni, tehát nem kell töltsérbe, nem kell félned, hogy leolvad, hanem ilyen nagyon jól zárható, akár zárható kis dobozkában, pici dobozkába tudod kanalazni, úgyhogy ez is jó. De nekem az briósos tetszett a legjobban, úgyhogy fű, az mondjuk tényleg nagyon jó lehet. Na jó, hát ennyit kora reggel a fagyizásokról, megyünk zenélni, aztán jövök friss közlekedésre.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Csak is több.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Nem sokára 8:30 van, jönnek újra a közlekedési hírek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranya utcáig csak célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerület Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A 10. kerület Kőér utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7-től délután 3-ig lezárják a fél útpályát a híd karbantartása miatt. Na, ez van, gyerekek. Megyünk tovább, jöjjenek ki a nyelvoktató leckék Ármándóval is Hajnival, de előbb ugye zene.

0: Magunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ismételten 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale.
3: Szia Hajni.
4: Szia Ármándó. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel fogjuk folytatni, mert kedden megtanítottad nekem, hogy a roma férjezett asszonyt úgy hívják, hogy Romnyi, viszont említetted, hogy a lányoknak külön megnevezésük van, mert hogy ugye itt az ártatlanságukra, illetve a tisztaságukra is utal a nevük.
3: Így van, és mi úgy szoktuk szólítani őket, hogy Séj.
4: Séj.
3: Igen. Ez azt jelenti, hogy ő egy lány. Úgy is szoktuk mondani, hogy Séjóri. Ez egy ilyen cukibb verzió, hogy lányka, vagy leányzó. Séjóri.
4: Séjóri, szóval cukiság is van a cigány nyelvben.
3: Így van. Szitjú vászlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Badenei jegy meg innen a rádióból. Na hát itt már felvezettem a kedves hallgatóknak. Többek közt azt is szeretném, hogyha erről is majd beszélnénk egy pár mondatot, hogy július 11-én 19 órától megrendezésre kerül ismételten a Cirkuszok éjszakája. Ha gondolod, ezzel is kezdhetünk, de hogyha nem, akkor pedig mindenek előtt arról is beszámoltam, hogy a Fővárosi Nagy Cirkusz megnyitja légkondicionált néző terét a szépkorúak előtt, ugyanis a hőségriadó elején belépést biztosítottok nyugdíjas honfitársainknak szabad helyek függvényében.
1: Kedves Gyuszi, örülök, hogy beszélgetünk. Te jól ismered a Fővárosi Nagy Cirkusz, hiszen hosszú éveken keresztül a te személyiséged, a te arcod és a te hangod határozta meg a poront hangulatát. Köszönöm, hogy most a rádióban is foglalkoztok velünk. Jó hírünk van, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkusznak a nézőtere légkondicionált. Az aulába is hűs van, és oly mértékben beszorultak az emberek a meleg miatt az otthonaikba, oly mértékben megnehezítette az életüket, hogy azt gondoltuk, hogy tennünk kell valamit. Ezért a mai, a holnap és a holnap utáni előadást a szépkorúak számára ingyenesen megnyitottuk. Azt mondtuk, hogy minden olyan nyugdíjas, aki el akar jönni önmaga a párjával, vagy el akarja hozni az unokáját, az jöjjenek el cirkuszba, és a cirkuszi előadást egy légkondicionált nézőtéren meg tudják tekinteni díjmentesen. És emellé hozzátettük, hogy az egész nap folyamán nyitva van a cirkusz a légkondicionált aulája, tehát aki a ligetbe megszorul és nem bírja a meleget, az be tud jönni hűsölni, be tud jönni egy picit megpihenni, egy pohár vizet tud fogyasztani. Tehát a cirkusz egy közintézmény, a Fővárosi Nagy Cirkusz egy olyan közintézmény, amelyik áll rendelkezésre a nehézség a hőség idején.
0: Ez nagyon kedves, ez egy nagyon-nagyon szép és empatikus dolog a cirkusztól. Illetve ugye a hőségriadóra való tekintettel 20% kedvezménnyel is kedveskedtek a kedves nézőknek, hogyha július 1 és 5 között vásárolnak ugye a Mirázs Örökség című előadásra.
1: Igen, ez már inkább a jegyértékesítésnek a része, ezt csinálják a jegyesek. Én igazgatói hatásköröm az inkább a szociális oldal és inkább a segítés oldala. Az állam fenntart egy olyan épületet, amelyikben van légkondicionálás, akkor nekünk ezt muszáj, hogy megnyissuk a lakosság felé, és kell, hogy fogadjuk az embereket, hogyha bajban vannak. Én erre adtam utasítást, és ezt mi tartjuk is.
0: Ez nagyon kedves tényleg, és egy nagyon szuper hír szerintem mindenki számára, úgyhogy látogassatok el a cirkuszba, és menjetek be nyugodtan, mert látjátok, nyitva vannak az arany kapuk, ahogy szokták mondani. Péter, még röviden, hogyha megengeded, azt hagyd kérdezzem, amit a bevezetőben is kérdeztem, hogy ugye július 11-én megrendezésre kerül a Cirkuszok éjszakája, mivel várjátok a kedves nézőket?
1: A Cirkuszok éjszakája egy nagy ünnep, amikor 7 órakor megnyílik a cirkusz kapuja, és egészen vége láthatatlanul egész éjszaka mennek a műsorszámok. A Mirázs című előadásunkat kiegészítjük éppen Magyarországon tartózkodó fiatal artista művészetnek a külön produkcióival. Tehát aki egy jegyet vásárol, az nem csak egy normál előadás, hanem egy egészen éjfélig tartó cirkuszi kavalkádot láthat. Grézer József Dodi rendezi ezt a Cirkuszok éjszakája előadást, ahol sztárokkal és feltörekvő művészekkel találkozhatunk. Egy jegyért 3 előadásnyi műsorszámot láthatnak a nézők.
0: Wow. Hát akkor ez egy igazi cirkusz éjszaka, akkor szó szerint tényleg, hogyha éjfélig tart. Nekem is valahogy ez rémlik így emlékekből, hogy tényleg nagyon hosszodalmasak voltak ezek az előadások, és rengeteg plusz fellépővel van akkor kiegészítve. És arról lehet mi tudni, hogy mit terveztek a nyári műsor után, vagy ez még szigorúan titkos, és erről majd inkább szeptemberbe beszélgessünk, vagy októberbe?
1: Karácsony, először is lesz a nyár végén, szeptember környékén egy nagy évfordulónk, amikor is Houdini a magyar származású szabaduló művésznek az évfordulója lett, és akkor 3 napra megállítjuk a cirkuszi mutatványokat, és a varázslaté, a szabaduló művészeté, a bűvészeté lesz a manés, majd készülünk a karácsonyi műsorra, ahol pedig a gömbön járás lesz a fő témánk, csupa-csupa olyan műsorszámot válogattunk össze a világból, sok magyar is van, aki űzi ezt a műsorszámot, ahol egy ilyen hatalmas gömbön egyensúlyozva végzik a műsorokat, a zsonglőr mutatványukat, vagy a karika haigáló mutatványukat a művészek. Csupa ilyet választottunk össze, és ebből fog összeállni a karácsonyi műsor. A tavaszi időszakra pedig a magyarokat szeretnénk visszainvitálni, hiszen a január-február különben a többi cirkuszban szezonszünet, és sok híres magyar artista művész ráér ebben az időszakban, ezért a tavaszi műsorunk az egy magyar gála lesz.
0: Ú, de izgalmas jövőképek, ez a Houdinis dolog is nagyon érdekes, és akkor ezt, ahogy említetted, 3 napig lesz akkor így a cirkuszban szeptemberben.
1: Így van, ez egy vendégprodukció, Magás László rendezi a darabot, és a várban található Houdini Múzeumnal vagy együttműködésbe készül ez a produkció. Eredeti Houdini kellékekkel, eredeti Houdini rekvizitekkel fogjuk bemutatni Merlini főszereplésével ezt a produkciót.
0: Hát ez több, mint szuper. Péter, a te szavaiddal élve, hajrá! Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni, és én a kedves hallgatókat is arra buzdítanám, ahogy eddig is az elmúlt 4 évben, mióta itt ülök a rádióba, hogy járjatok cirkuszba, mert az élő varázs, az élő csoda, az pótolhatatlan a TikTokkal, YouTube-bal és egyéb dolgokkal. Az ilyen produkciókat élőben kell látni. Én ennek vagyok a híve, és örülök, hogy ilyen szuper programok lesznek még a cirkuszban idén nyáron is, és majd ősztől is, illetve jövőre is. Köszönöm még egyszer Fekete Péternek a beszélgetést.
1: Tehát akkor ma, holnap és holnap után nyugdíjas igazolvánnyal ingyen lehet jönni a légkondicionált nézőterű cirkuszba. Várjuk Önöket.
0: Köszönjük szépen még egyszer, Péter, szép napot neked.
1: Szia-szia.
0: Nos, hölgyek, urak, Fekete Péterrel beszéltem ugye telefonon, ahogy azt hallhattátok. Szerintem nagyon-nagyon izgalmas és jó dolgokat mondott Péter, úgyhogy menjetek cirkuszba, tényleg ezzel tudom csak lezárni a mondandómat. Most pedig kezdődik a Süsfelnap itt az FM 100.3-on, úgyhogy pláne nem menjetek sehova.

0: Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az egészségügyi világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor tölt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca Mádi utca közötti megállókat, a Puskás Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre. Máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.
4: 1, 2, 3, 5.

0: 100.3 Rádió Dix. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 19 perccel, július 2-a van, és csütörtök. Szép jó reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Szia, Gyuszikám.
1: Szevasz, drága Zsuzsám. Na, hát az idő egy picit lehűlt, úgyhogy akik eddig nyavajogtak a hőség miatt, ők most örülhetnek, ugyanis a mai napon mindössze 27-28 fokos maximumokra számíthatunk. Csepelem volt esőzés tegnap?
2: Mivel filmet néztem, be volt húzva a függöny, és minden le volt sötétítve, de csak azt vettem észre, hogy a fákat nagyon rángatja a szél. Engem nem tud. Én súlyos vagyok ahhoz, hogy engem elvigyel. Nem vagyok Dorotti, akit elvisz Kansasbe.
1: Persze.
2: Viszont tényleg sokkal, de sokkal kellemesebb lett az időjárás.
1: Aláírom én is természetesen.
2: Igen. Én nem kapcsoltam a klímát. Hogy ezzel hozzájárulok az áramszolgáltatások megnövekedett vészhelyzetére, igen, hogy én lekapcsoltam a klímát.
1: Most szerintem sokkal le fogják kapcsolni.
2: Most meg ezért romlik össze a
1: most
2: rendszer.
1: Most meg ezért, mert mindenki lekapcsol mindent. Igen. Megmondom az őszintét, hogy én, aki amúgy szeretem a nyarat, és nekem semmi bajom nem volt ezzel, hogy egy hétig 40 fok volt. Gyerekek, nyár van, mondtam erre ezt a példámat, december 24-én meg szenteste lesz, tehát hogy ne lepődjünk meg ezen.
2: Igen.
1: És, de ezzel sincs bajom. Annyi, hogy most felvettem egy vékony hosszú nadrágot, de úgy, hogy pólóba vagyok.
2: És a téli kabátodat minek hoztad magadra?
1: És föl lenne akaszt, hogy nagy kaba, persze.
2: Ő egyből fázna, 10 fokot csökkent, ugyanúgy, csak 30 persze. fok van, de ő egyből fázik.
1: Ugyanúgy reggel pizsamába mentem ki az erkére, a kávécigi kombóra.
2: Még
1: de
2: jó, hogy
1: nem
2: teljes csupaszon.
1: Nem úgy, hanem hogy tudod, nem vettem föl köntöst, meg ilyenek, tehát hogy azért nyilván nem vagyok én
2: hát azért meleg.
1: Meleg, persze, azért mondom, hogy nincs ezzel semmi baj.
2: Azzal nem szembesültem, hogy esik az eső, de az eső illatával igen. És én nagyon szeretem, amikor ez a nyári eső
1: nyári
2: illat. Én azt imádom. Én szeretem a nyárban ezeket a apró örömöket, de erről majd hétfőn fogok bővebben beszélni, amikor egyedül leszek. Én veled ezt nem osztom meg, majd meghallgathatom.
1: Veled ezt nem osztom meg. Nálunk se esett a 13. kerületbe az eső, viszont olyan erőszakos szél volt, gyerekek, hogy ott egy pillanatra tényleg azt hittem, hogy egy olyan nagy záporzivatar következik, égszakadás, földindulás és minden ilyen
2: azt
1: katasztrófa.
2: Ez nem is volt igaz.
1: Nem, viszont egy fél
2: igaz se volt.
1: Egy fél óráig nagyjából, nyilván nem stopperoltam az időt, de hogy Sacper kb. Egy fél óráig olyan erőszakos szél volt ott a 13-ban.
2: Na, ugyanezt tapasztaltam én is, nálunk ugyanez volt, és én is azt hittem, hogy na most,
1: ugye,
2: aztán.
1: Hogy leszakad minden.
2: Most aztán megzengeti.
1: És lekopogom, hála jó is Istennek, minket ez nem ért el, holott néztem a híradót tegnap este, és ott rengeteg olyan települést mutattak be, ahol ilyen öklömnyi jegek estek, olyan viharos szelek és óriási nagy zápor, tudod, amikor ugye a szél úgy viszi az esőt, mint amikor zuhanyzol, és így csak elfordítod a zuhanyfejet, tudod, így vitte oldalra, ilyen ömlött, tehát hogy ahhoz képest szerintem itt mi Budapesten, tisztelet annak a kerületnek, ahol nem így történt, mert sokszor kerületenként változik ez, de tegnap este minket mondom csak egy jó fél órás erőszakos szél, vihar,
2: hát,
1: ha nevezzük
2: igen,
1: így.
2: Igen, ezt tapasztaltam én is.
1: Most meg más üt a
2: Citybe. Viszont annak nagyon örülök, hogy a jég az nem ért utol bennünket, mert én emlékszem, hogy amikor ott Csepelen nagyon nagy jegek estek, hát akkor természetesen az autómat is tönkretette, nagybátyámnak betörte a szélvédőjét, a kocsijának, a tükrét. Szóval ott önkárokat és olyan rombolásokat okozott, és a fal, a házának a fala, az meg úgy nézett ki, mintha egy ilyen sorozatba belelőttek volna a falba. Tehát így a külső vakolást is lehúzta teljesen az a szilvanagyságú jég.
1: Világos, tehát érzelek teljesen.
2: Azokat
1: hát
2: nagyon sajnálom, akiknél most ez jelen volt.
1: Rossz volt nézni a híradóba is, amikor mutatták, mondom, ezeket a településeket.
2: Borzasztó károkat tud okozni.
1: Voltak nagyvárosok is, de voltak köztük természetesen ilyen kisebb vidéki települések, ahol ugye még épület sem nagyon fogja föl, a szelet sem ezáltal érte, tehát még hatványozottan erős ott a szélvihar, hogyha van. Nálunk azért Budapesten, főleg a belső kerületekben azért olyan szempontból még a szél is úgymond gyengébb ilyenkor, hogy hiába érzed nagyon erőszakosnak, azért az épületek java fölfogja azért a nagy erejét. Tehát, hogyha már most gondoljuk el azt, hogy ha az épület nincs ott, akkor mekkora ereje van annak a szélviharnak, ami most példának okáért tegnap este ilyen, azt hiszem 8 körül volt. Igen, mert végignéztem a meccset, tegnap volt
2: az akik játszottak?
1: Anglia kongói demokratikus köztársaság.
2: Mert nem tudom, hogy hogy van most ez.
1: Most ott tartunk, drága Zsuzsa, örülök a kérdésednek.
2: Igen, mert érdekel, tényleg. És most tudom, hogy te olyan egyenlánnal tudsz erről beszélni, úgyhogy kicsit a férfi hallgatóinknak kedvezzünk.
1: Most a legjobb 32-k már játszanak ezen a héten, és sőt, hova tovább, szombaton már elkezdődik a legjobb 16, tehát folyamatosan mennek haza szépen a csapatok. Uh-huh. Vannak meglepetések olyan szempontból, hogy ilyen sajnálatos. Például én Japán, és nem csak én, rengetegen nagyon sajnálták, erről meséltem is, ugye, hogy az edzőjük meghajolva bocsánatot kért, hogy kiestek, stb. Nagyon cuki. És tegnap is Kongó, aki nem egy hú, de híres, meg nagy csapat, meg nem egy fotball nemzetiség, ugye a Kongó, ellenben Angliával, ahonnan elindult maga a fotball, és nagyon sokáig 1-0 vezettek Anglia ellen. Jó. Aztán végül 2-1-re nyertek az angolok, de...
2: Aha, behozták.
1: De mindegy is.
2: Na és te hogy látod, mi lesz ennek a vége? Ki fog nyerni szerinted? Vagy ki lesz ugye az első
1: franciák.
2: Háromba?
1: Franciák? A franciák most nagyon erősek. Ők most nagyon menetelnek, ők most nagyon akarnak nyerni. Minden meccsüket legalább 2 góllal nyerik, tehát maga biztos a győzelem nekik, minden meccsükön eddig.
2: Tele van a csapat fiatallal?
1: Meg híres nagy focistákkal is természetesen, de fiatalok javarészt persze, uh-huh. persze. Nagy, de nagyon nagy energiájuk
2: azért,
1: van.
2: A fiatalok így jobban húzzák. A sport az ilyen, nem?
1: A
2: hogy
1: sztárok,
2: a fiatalok
1: persze.
2: Azért nagyon meg tudják húzni.
1: Hát így van, de én ma nagyon várom a... Ma lesz vagy holnap? Ma lesz a spanyol meccs, azt hiszem. És ami nagyon izgalmas mérkőzés lesz, az vagy ma lesz, vagy holnap, már össze vagyok zavarodva dátumokba, a címvédő Argentina Zöldfoki szigetek ellen.
2: Aha.
1: Úgyhogy ugye az újonc meglepetés csapat, ugye Zöldfoki szigetek, de hát szerintem az argentinok haza küldik ma a szegényeket. Óriási meglepetés lenne.
2: Hát valamikor haza kell menni.
1: Jó, de óriási meglepetés lenne, tehát nem is tudom, mennyi szorzó lenne rá így a tipmixen, hogy az Zöldfoki szigetek nyer, de biztos vagyok benne, hogy óriási. Úgyhogy szépen lassan megyünk a vége felé. Július 17 vagy 18 a döntő, valahogy így, és most nézem itt a naptárat. Ma van ugye csütörtök, akkor az 1 hét, 2 hét, 2,5 hét múlva vége a VB-nek.
2: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a jó stratok bejön-e.
1: Én most azt érzem, nagyon-nagyon masszívak.
2: A portugálok
1: nagyon
2: benne vannak még?
1: Benne, még ők is most fognak játszani a horvátokkal. Holnap. Igen, holnap. Csak az a baj, hogy mi időnk szerint ilyen hajnali órákban, úgyhogy azt nem fogom látni. Meg sokan nem maradnak föl nyilván ezért. A portugálok nagyon ingadozóak sajnos. És ott a Ronaldo nem elég most így ehhez. Az a baj, ki kell, hogy mondjam. Múltkor nagyon szépen, nem, a múltkor előtti meccsen nagyon szépen játszott, formában volt, lőtt is 2 gólt. Az előző meccsen megint döntetlent játszottak. Szóval igazából ilyen, hogy mondjam, a portugálok nagyon ingadoznak.
2: Jó, de nem lehet mindig egy emberre számítani, meg várni egy csapaton belül.
1: Nem, de mondom, ők nagyon ingadozóak, úgyhogy nem tudom, hogy a horvátok ellen mit tudnak tenni. Szerintem nyerni fognak, én nekik drukkolok, ugye a Ronaldo miatt, de a horvátokat se kell azért leírni, tehát hogy ők is jók lesznek. De én esküszöm, az argentin Zöldfoki szigetek meccsen én a zöldfokiaknak szurkolok. Óriási meglepetés lenne. Szerintem ezzel futballtörténelmet írnának, hogyha a címvédő világbajnok Argentinát kiverni egy friss csapat, aki életében először volt futball eseményen.
2: Kíváncsi vagyok, szerintem nem fogja.
1: Nem, nyilván nem, de nagy dolog lenne. Nagyon nagy dolog lenne.
2: Szerintem úgyhogy, nem fogja. Na mindegy, minden esetre azért várom a jóslatodat, arra kíváncsi leszek, hogy tényleg bejön-e, hogy a franciák viszik-e el ezt a díjat.
1: A trófeát, igen. Én szerintem idén ők. Én aha. Nekem van egy ilyen erős megérzésem. Ja, és azért spanyolokat se írjuk le, mert azért a spanyolok is nagyon erős csapat, sok a fiatal, ahogy te is kérdezted, meg mondtad, sok az erős sztár, akik jól játszanak, úgyhogy őket se írjuk le. De most a franciák, akik nagyon-nagyon mennek szerintem, úgyhogy ő nekik most óriási. Lehet, hogy megint az lesz, mint 4 éve, hogy egy francia-argentin döntő.
2: Uh-huh.
1: Nem kizárt, csak ugye 4 éve az argentinok nyertek, lehet, hogy idén meg ugyanebből a döntőből a franciák kerülnek ki győztesen. Ezt még előre szerintem tényleg a legnagyobb futballszakértők
2: sok idő van addig.
1: 2,5 hét, naponta 3 meccs.
2: Sok
1: tehát
2: idő.
1: Rengeteg meccs még addig lezajlik.
2: Darálódik szépen.
1: Darálódik, csak sajnos hozzánk mindig ugye egy-egy meccs jut el emberi időben, mint például
2: hát
1: tegnap a...
2: Te tengeren túl játszák.
1: Hát ezt remélem, hogy soha többet nem rendeznek ilyen távol. Ja de, 8 év múlva Szaúd-Arábiában lesz megrendezve, úgyhogy ott is van egy időeltolódás. Viszont 4 év múlva meg Spanyolország és Portugália rendezik
2: közösen. De már honnan tudod ennyire előre?
1: Mert a FIFA bejelentette.
2: Azt a mindenit. Ennyire tudni előre már. 8 év múlva is tudja,
1: igen,
2: hol lesznek.
1: A FIFA bejelentette, hogy 4 év múlva a VB-t Spanyol-Portugál rendezi közösbe, az jó, mert európai idő, és 8 év múlva meg Szaúd-Arábia rendezheti.
2: Na jó, hát várjuk a végeredményt.
1: Ott jó melegük lesz.
2: Abban
1: az időben nem biztos, hogy szívesen fociznék azért.
2: Bármennyi, én meg amúgy se.
1: Bármennyi pénzt adnak. Na jó, szóval ennyit a fociról, menjünk egy picit zenélni, aztán jövünk még vissza ebbe az órába, tehát 2 darab.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 Rádió Dix süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 9 óra múlt 35 perccel vissza is jöttünk hozzátok, és képzeljétek el, hogy mit hallottam ma reggel. Kettő dolgot is. Az egyik, ami egy, hát mind a kettő egy komoly téma azért na, alapvetően, de az egyik az talán még, ha mondhatom így, az még komolyabb. Nem tudom, hogy ki látta, hallotta a Híradóban, illetve az RTL Házon Kívül című műsorában volt erről szó. Egy 3 éves kisfiú Máté, aki 160 millió forintos banki adósság örököse lett, ugyanis szegénynek elhunyta az édesanyja. Hát váratlanul, de hát tehát rákos volt, mondjuk ki nyugodtan, és azóta a kisfiút nagynénye és egyben a hivatalos gyámja neveli. Az anya vállalkozásához és magánéletéhez kapcsolódó hitelekből tevődik össze ez a közel 160 millió forintos tartozás. A hagyatéki eljárás elhúzódott, ezt ismerem. A bankok ez alatt folyamatosan terhelték a milliós kamatokat a hagyatékra, a gyám pedig nem tudott érdemben intézkedni. A végrehajtók már megjelentek a család otthonánál. Erről számolt be ugye az RTL Házon Kívül. Viszont ugye, hogy mit mond a jog? Ma reggel egy ügyvéd is beszélt a reggeli műsorban, amit mindig nézek, mielőtt elindulok, illetve itt is most olvasom, hogy a magyar polgári törvénykönyv szabálya alapján a kisfiúnak nem kell a saját vagyonával felelni a tartozásért. Cum viribus felelősség, ez ugye egy latin jog, vagy latin kifejezés, az örökös csak az örökség tárgyaival és annak erejéig felel a tartozásért. Ha a tartozás több, mint az örökölt vagyon, a hitelezők, a kisfiú vagy a gyám saját vagyonát, például lakásukat nem vehetik el.
2: Ó, várjál, akkor még egyszer. Tehát, hogyha ne adja az Isten, valamelyikünknek a szülője tartozást hagy ránk, akkor mondjuk van egy ingatlanunk, az ingatlant azt el tudják vinni. Tehát addig felelünk a tartozásért, ameddig annak az ingatlannak a... Tehát ameddig az tart.
1: Igen, mondjuk, hogyha van egy 100 millió forintos ingatlanod, és örökölsz még 100 millió forint tartozást, akkor azért cserébe elvihetik, igen.
2: Igen, de hogyha mondjuk
1: csak egy garázst örökölsz, ami csak 10 millió, és 100 millió a tartozás, igen, akkor te lemondhatsz minden nemű örökségedről, és itt a következő sor, ahogy írják is, a kiskorú gyermek nevében a gyám hivatal jóváhagyásával teljesen visszautasíthatja a túlterhelt örökséget, így a kisfiú teljesen mentesülhet az adósság alól. Erről beszélt ma reggel az ügyvéd úr is a reggeliben, hogy ilyenkor, hogyha sokkal nagyobb a tartozás, amit örökölsz, mint a pozitív örökség, akkor visszautasíthatod, és akkor pozitívat csak kapod meg, de mivel most ebben az esetben nincs is, ezért nincs miről. Tehát így lemondhatsz teljesen az örökségről így ennek tükrében. Szóval nem akarom én ezt én
2: akkor
1: meg
2: nem az van, hogy nem az van, hogy most mindegy, hogy kiskorú, tehát hogy itt ez számít?
1: Mindegy, nem számít.
2: Akkor nem számít, hogyha mondjuk ne adja az Isten nekünk a szülőnk valami tartozást hagy ránk örökségül, és azt mi nem tudjuk kifizetni, de hogyha nekem van egy lakásom, és például, és mi van akkor, hogyha mondjuk én az egyik szülőmmel nem is tartom a kapcsolatot? Tehát, hogy olyan érdekes téma ez.
1: Ez teljesen lényegtelennek. A bank meg az ilyen hagyatéki öröklési dolgokban az teljesen mindegy, hogy te előtte fölhívtad anyádat naponta kétszer vagy sem, ők ezt ez egyáltalán nem érdekli.
2: És hogyha évek óta nincs is kapcsolat egy szülővel, akkor a szülő akkor hagyhat örökségül tartozást, hagyhat. És hogyha én azt nem tudom kifizetni, tehát hogy mi van akkor, hogyha van egy lakásom, és akkor hogyha mondjuk az én apám rám hagy mondjuk 300 milliós örökséget, akkor elvihetik az én lakásomat?
1: Ezeket a kérdéseket jegyezzük meg, és egyszer van is egy nagyon jó ügyvédbarátom, az ex-sógorom. Egyszer, hogyha van kedve és ideje, fölhívhatjuk őt, és például vele beszélhetünk erről, mert ő egy végzett jogász ügyvéd, aki ezekkel nyilván sokkal-sokkal jobban tisztában van, mint én.
2: Ez egy kicsit ijesztő is egyben.
1: Nézd, ez amit most írt a cikk is, ez a cum viribus latin kifejezés, ez azt jelenti, hogy erőkkel, a meglévő javakkal. A lényege, hogy az örökös kizárólag az örökölt vagyontárgyakkal felel a hagyatéki tartozásokért. Ergo, te mondjuk örökölsz egy festményt. Nem tudod mennyit ér, de mondjuk tegyük föl egy riprónait örökölsz, mondjuk. És van egy 100 milliós tartozásod, akkor te az örökölt vagyontárgyal felelsz a hagyatéki tartozásért. Tehát el kell adnod azt a festményt, kapsz érte mondjuk 20 milliót, most mondtam valamit, azt befizeted ebbe a 100 milliós tartozásba, és te letudtad, mert te nem örököltél pozitívabb összeget annál a 100 milliónál, amivel tartozol. Tehát igen, azt viszont utasítani.
2: De ugyanakkor, hogyha mondjuk egy szülő felvesz egy valaki hitelt, és mondjuk te felnőtt ember vagy, éled a saját családi életedet, és mondjuk elhúny a valamelyik szülő, és neked tartozást hagy rád, akkor neked kutya kötelességet letörleszteni azt a tartozást.
1: Hát igen. Igen, most például nekünk is az volt, ugye, hogy volt egy lakáshitel, de mondjuk az én nevemen is volt. Tehát itt nem tudom, hogy mi, hogy lett volna, mint lett volna, de mivel mi örököltünk egy lakást is, ezáltal nyilván mondhatták volna, hogy hát nyilván százszor többet ér az a lakás, mint maga a hitel, ezáltal tessék fizetni, hisz a hagyaték, tehát a amit örököltem pénz, az, vagy örökölt vagyontárgy, vagy pénz, az nagyobb összegű, mint a tartozásom. Ergo ki tudom fizetni a tartozást. De hogyha fordítva van, akkor nem.
2: Igen, de akkor is például bukod azt az ingatlant, hogyha mondjuk

0: az a gyerek, és nem hagy rá semmit, csak tartozást, akkor mi történik? Tehát akkor mi van akkor? Akkor tényleg a gyerek és az örökösre mennek rá. Nézd, a behajtók.
1: A hitelezők csak azokat a dolgokat vehetik el, amiket a kisfiú az édesanyjától örökölt, most vissza a Máté sztorihoz. Ilyen lehet például egy örökölt autó, ház, vagy esetleg egy céges részesedés. Tehát csak azokból, vagy csak azokat a dolgokat vehetik el ennek a 160 milliós törlesztéshez, amit a kisfiú örökölt az édesanyjától.
0: Mindent elvesznek.
1: De ha nem csak örökölt fölül... mást, akkor nem. Nem, tehát ha örököl, itt van benne, feketén-fehére, amit a kisfiú örökölt az anyjától. Tehát ha én azt a kis táskát örököltem csak anyámtól, ami most ott van előtted, akkor csak azt vehetik el a tartozás fejébe. Mert nem örököltem tőle mást. Uh-huh. Ennyi ennek a lényege, ennek a
0: konviribusnak. Na jó, de hogyha örökölt az a gyerek egy lakást, egy ingatlant.
1: De nem örökölt.
0: De várjál, csak feltételezzük.
1: Ja, igen.
0: Ha örökölt, akkor érted, egyből az hontalanná egyből válik az a, gyere, az a kiskorú gyerek. Így egyből van. Hontalan.
1: Ez igaz, ez így van. Ez így van. Igen. De mivel a nagynénjénél lakik, aki a gyámja, aki az anyjának a testvére, ezért az anyjának a testvére nem egy örökségből szerezte ezt a lakást, hanem az a sajátja. Azt nem vehetik el. Érted? Tehát ez itt a lényeg.
0: Igen,
1: ez
0: de
1: itt a pozitív
0: itt a nagyon
1: rész.
0: Aggasztó rész az pedig az tényleg, hogy van egy ember, aki egyáltalán nem tartja mondjuk a szüleivel a kapcsolatot, és azok a szülők felhalmoznak egy halom tartozást, és aztán utána az mind rád marad, és megöröklöd a tartozást. Itt ez borzasztó. Most hát teljesen eltekintve ettől az eredeti témánknak.
1: Igen, nem értelek, amit mondasz, igen.
0: A drámájától, hogy aztán utána te köteles vagy kifizetni apádnak, amit lehet, hogy apád azért vett fel egy halom tartozást, hogy elkocsmázza, vagy bármi.
1: Volt ilyen. Nem tudom, hogy itthon volt, vagy külföldön volt, de volt ez is egy ilyen híres ügy, igen, hogy pont amit mondasz, hogy nem tartotta az apa a kapcsolatot a gyerekeivel, még mikor kicsik voltak, elhagyta a családot, fölvett igen nyakra főre így hitelt, jelzálog a házon, stb. Meghalt. Uh-huh. A gyerekek nem is tudtak róla, hogy meghalt, hisz az apjuk nem tartotta velük ugye a kapcsolatot. Fölkerest őket aztán egyszer csak egy ügyvéd, hogy jó napot kívánok, elhunyt az édesapjuk, itt vannak a dokumentumok. És ott volt benne ilyen, mit tudom én, hány 10-100 milliós tartozás ott is.
0: Na. És akkor te azért kerülsz bajba, mert a felelőtlen szülőd felhalmozott egy valaki tartozást.
1: Na hát ilyenkor kell egy jó ügyvéd, aki az ilyen latin jogokat tudja, vagy római jogokat, bocsánat, és igen, vannak ezek a jó kis hangzatos kifejezések, amik azt segítik elő, hogy ilyenkor védik azt az embert, aki tényleg nem tehet erről.
0: Szerintem
1: adott esetben most
0: az embereknek,
1: ezt a kisfiút.
0: Igen. Szerintem most igen, ez a kisfiú, ez egy speciálisabb dolog, itt más-más drámai háttér áll, de szerintem azoknak az embereknek, akiknek ilyen szüleik vannak, és kilátásba helyeződik ez a helyzet, vagy szituáció, hogy a szülő felhalmoz egy halom tartozást, akkor azoknak valami jogi úton be kell valahogyan védeni magukat előre, még mielőtt megtörténik az elhalálozás, hogy ne aztán utána az ő életüket nyomorítsa meg az a tartozás, amit
1: de mondom,
0: a szülő...
1: lemondhatsz, tehát hogy lemondhatsz az örökségről. Az örökség itt nem mindig pozitív. Az örökség szót nagyon sokan azt hiszik, hogyha örökölsz, az mindig csak jó lehet, nem? Az örökség az például ilyen is lehet, hogy örökölsz egy 100 milliós tartozást.
0: Hát előre le kell mondani. Aha.
1: Igen, ezekről te lemondani. Jogod van ahhoz, hogy így van. Ügyvédnél, közjegyzőnél. És lemondhatsz.
0: Igen, tehát hogyha valakinek van egy ilyen sajnálatos apja, anyja, akkor igen, akkor lehet, hogy érdemes befizetni egy kis pénzt, igen, arra,
1: igen,
0: hogy
1: de mondom,
0: már előre lemondjon az örökségről. Mind pozitív, mind negatív örökségről.
1: Igen, én abszolút, én is egyetértek ezzel.
0: Lehet, hogy sok ember jobban is járna, hogyha már megelőzésképpen ezt az intézkedést így véghez is vinné egy a saját igen, életén igen. belül.
1: Én bevallom őszintén, én is nagyon féltem, mikor meghalt egy évvel ezelőtt anyánk, hogy mik lesznek majd a hagyatéki papírokba. Aztán hál' Istennek nem volt olyan nagy meglepetés, olyan igazából a lakáshitelről tudtam, hisz annak én is, ugye én már akkor tulajdonos voltam a lakásba, tehát arról tudtam, volt a lakás, meg ilyen 1-200 000 forintos ilyen apró tartozás, az most öcsémmel felesbe kifizetve tényleg nem volt vészes. Azért sok pici sokra megy alapon, de azért nyilván nem egy 100 milliós tétel, ezt akartam ebből kihozni, de igen, az ember sajnos mindig megijed szerintem, kivéve mondjuk egy nagyon gazdag családnál, ahol nyilván sejtett, hogy csak pozitívat örökölhetsz, de igen, egy átlag középosztály

0: nevelőbeli családnál sajnos mindig fönnáll ennek az esélye, hogy főleg egy felnőtt vagy mondjuk, nyilván tartod anyáddal, apáddal a kapcsolatot, de nem olyan szinten, hogy na, azt vettél föl hitelt, vagy mit tudom én, hanem elhuny az a szülő, és utána szerzel róla tudomást, hogy ja, amúgy az édesanyjának volt még, mit tudom én, egy 4 millió forintos személyi kölcsönet, és mondtam valami. Te meg ott állsz, pislogsz, mint hala a szatyorba, mert nem tudsz róla, hiszen honnan tudsz arról, hogy a te 60 éves anyád miért vesz föl, igen, vagy miért nem. Igen. Tehát semmi közöd nincs hozzá. Sajnos ez nagyon sokszor, nagyon sok családnál előforduló jelenség, hogy a szülő sajnos hátrahagy egy olyan tartozást, amiről a gyereknek, hát a felnőtt gyereknek fogalma sincs adott esetben.
1: Hát ezt előre ki kell védeni.
0: Akkor meg a pozitívat se kapod meg, tehát azt se tudtad, hogy mi van neki eldugva, érted? Ilyenről is hallottam én már amúgy, hogy az anya, apa mondja, jaj, nincs pénz, úgy amúgy meghaltak, az végül kiderült, hogy volt egy kocsi, volt egy titkos bankszámla, amin volt pár millió, nem 100 millió, de mit tudom én, egy 5-6-7-8 millió forint.
1: Hát jó, de hogyha látod, hogy ez a szülőd az el van csúszva az életében, mert az mennyi ilyen van?
0: Persze.
1: Sok ilyen van, amikor látod, hogy megcsúszik a szülő, ilyen-olyan okok miatt, legyen az egy alkoholizmus, vagy bármi más.
0: Persze.
1: Nem biztos, hogy ez, lehet, hogy ezt jobb megelőzni.
0: Igen, kemény ez a téma, de mondom majd, hogyha esetleg jövő héten ráér az ex-sógorom, az ügyvéd úr, akkor esetleg tőle tudunk ilyeneket kérdezni. Mert amúgy hiszem, ez nagyon izgalmas, és hiszem, rengeteg család fut bele ilyen, nem ilyen be, hál' Istennek talán, mint amiben ez a szegény kisfiú futott bele, eleve az, hogy 3 évesen árva lett szegényke.
1: Már eleve az egy nagy dráma az életében,
0: tragédia, igen. És akkor még utána még szegénynek annyi csak a maximum feladat, hogy játszon. Ő egy 3 éves kis pindúr gyerkőc, tehát neki játszani kell, még nem ilyennel foglalkozni, hogy a hagyatéki ügyintézés, tehát én is 37 évesen tavaly kezdtem el ezt intézni, meg utána járni, és nekem se volt ez egy egyszerű történet. Holott nekünk még izénk is volt. Mi az, amit hagynak az elhunytak? Papír, amit majd nem fog eszembe jutni a kifejezés.
1: Még életünkben végrendelet?
0: Végrendelet, köszönöm. Na, hallottam, most folytogat se jutott volna eszembe. És még ennek ellenére is elég hosszadalmas volt a hagyatéki, tehát, hogy...
1: Ez egy nagyon kellemetlen, igen.
0: Nagyon, kellemetlen, de közben meg tényleg sokakat érint, úgyhogy erre tényleg egy szakértővel térjünk majd egyszer így vissza szerintem.
1: Benne vagyok.
0: Na, most meg vissza fogunk térni, szakértő nélkül, 10 órakor valami izgalmas témát.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány művészet. A cigány vagy más néven roma művészet a világ egyik leggazdagabb és legsokszínűbb kulturális öröksége. A roma nép évszázadokon keresztül vándorolt különböző országokban, miközben megőrizte saját hagyományait, nyelvét, zenéjét és művészeti értékeit. A cigány művészet nem csak szórakoztatásra szolgál, hanem a közösség történetének, érzéseinek, örömének és fájdalmának kifejezője is. A művészet segítségével a roma emberek megőrizték identitásukat, és átadták hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigány nép eredete Észak-Indiába vezethető vissza. A történészek szerint őseik körülbelül 1000 évvel ezelőtt indultak el Európa felé. Vándorlásuk során számos kultúrával találkoztak, amelyek hatással voltak a művészetükre is. Ennek ellenére sikerült megőrizni saját hagyományaikat, amelyek ma is felismerhetők zenében, táncban, kézműves alkotásaikban és képzőművészetükben. A roma művészet legismertebb területe a zene. A cigány zenészek évszázadok óta nagy tiszteletnek örvendenek Európa számos országában. Magyarországon különösen fontos szerepet játszottak a népzene és a magyar nóta előadásában. A cigányzene szenvedélyes, érzelmekkel teli, gyakran improvizatív előadásmódjáról ismert. A hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagy bögő és a gitár a leggyakrabban használt hangszerek közé tartoznak. A roma zenészek kiváló hallásukkal, virtuóz játékukkal és érzelemgazdag előadásukkal világszerte elismerést szereztek. A tánc szintén kiemelkedő része a roma kultúrának. A cigány táncok lendületesek, ritmusosak és sok improvizációt tartalmaznak. A táncosok mozdulatai az örömöt, az erőt és a szabadságot fejezik ki. A nők gyakran színes, hosszú szoknyában táncolnak, amely még látványosabbá teszi a forgásokat és a mozdulatokat. A férfiak tánca erőteljes, ritmikus lépésekkel és tapsokkal egészül ki. A zene és a tánc együtt a roma közösségi élet fontos része, hisz ünnepeken, esküvőkön és családi összejöveteleken is központi szerepet kap.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
1: Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre. Máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sok felé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr városközpont felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat, a Puskás Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
7: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
7: Most indulunk.

0: Rádió Dix Süsfelnap. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 16 perccel csütörtök van, és július 2-a. Szép reggelt mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Erőt, egészséget! Na, kicsit szeles az idő, meg le is hűltünk egy kicsit, úgyhogy most nyugodtan lehet egy nyitott ablaknál szépen szellőztetni, jól ellenni, nem a meleg levegő jön be, hanem egy kis hűvösebb, bár hűvösebb, hát most is 20.
2: Nem tudom, én nekem nem jött annyira behűvös, így ezt se próbálkoztam.
1: 24 ezzel, fok van most.
2: Mondom, megnézem este, kinyitom az ablakot, hogy jobb lesz-e, hogy a friss levegő jön be, vagy a klímás hűs levegő, és úgy döntöttem, hogy inkább visszacsukom. Nem tudom, érdekes. Melegebb jött be.
1: Igen.
2: Igen, nem esett az se jól.
1: Most per pill ebben a percben, ahogy ránéztem a telefonomra, 24 fokot ír a telefon.
2: Hát jó, mert nektek abban 41 fokba se volt az éjszakátok felüdítő, meg pihentető, mert nagyon forró volt nálatok a otthoni levegő.
1: Nagyon forró, nem, 27-28
2: fok volt. Nem ment a klímátok.
1: Nem ment. De igazából, mivel én bírom meg a feleségem és a meleget, nem zavarodtunk ebben meg, tehát nem volt ez probléma, de nyilván jobb lett volna napközben főleg. Éjszaka amúgy se hagytam volna, vagy hogy mondjam, tehát akkor azért nyilván nem akar az ember 20 fokba se jó aludni, vagy nem tudom, tehát hogy azért...
2: Abba a legjobb.
1: Jó, igaz, 20 fok az még pont jó, de na mindegy, szóval a lényeg az, hogy azért hidegbe se jó aludni.
2: Jól, betakarózva, mindig be kell takarózni mindig nyáron kell. Is. Nehogy valami elkapja a lábad a téjjel, az ágy alól.
1: Láttam ilyen mémeket, hogy izé, amikor kijött ez a nagy meleg, biztos te is láttad, hogy hiába van 41 fok, én akkor is betakarózok, engem semmilyen ször nem fog
2: pontosan,
1: elkapni.
2: Pontosan,
1: ez mennyire érdekes ez is, hogy gyerekkorunkból ez hogy bennünk marad, és tényleg felnőttek is viccelődnek ezzel, mert tényleg így van, hogy búbeket akarni a lábad, mert valami az ágy alól elkapja.
2: Igen, meg amikor kijössz a mosdóból este, és lekapcsolod a villanyt, akkor futni kell az ágyig.
1: Igen,
2: nehogy
1: igen.
2: A sötét elkapjon.
1: Nehogy valami rádugorjon, persze. Szóval ez nagyon érdekes, nagyon vicces ez. Na jó.
2: Na, Gyuszikám, arra gondoltam, mit szólnál hozzá, hogyha egy kicsit ilyen SMN Guinness rekordokkal foglalkoznánk, és megnéznénk, hogy emberek mit csináltak a nagyvilágban, mi volt a legérdekesebb és legeszementebb. Mondjuk például hány WC deszkát tudsz fejjel összetörni egy perc alatt, és társai.
1: Speciál,
2: és a társai. Emlékszel régen, vagy hát nem tudom, hogy te emlékezhetsz erre még, de én gyerekkoromból emlékszem a nagy Guinness rekordok könyvére.
1: Hogy ne emlékeznék,
2: neked
1: persze.
2: Is megvan ez ugye emlékbe?
1: Emlékbe meg, nekünk nem volt, de igen, de láttam ilyen. Hogy ne, persze.
2: És a rekordok könyvébe oda be volt írva, ki volt fotózva, hogy ki mit csinált, mit művelt, mi volt a legnagyobb rekord. Én emlékszem, hogy nekem ugye gyerekként az fogott meg leginkább, hogy a leghosszabb körmű nő, vagy a leghosszabb hajú nők,
1: igen.
2: És akkor így húzták maguk után, mint egy uszályt a nagy hosszú hajukat, és akkor ez volt az egyik, ami úgy megmaradt bennem így gyerekkoromból, hogy így ezek a rekordok, ezek úgy nálam úgy beégtek az emlékeimbe. Tehát azért vannak még, szerintem tele van a világ egy csomó eszement ilyen rekorderrel. Szerintem még ilyenek is vannak benne, hogy a egy perc alatt hány pizzát tudod befalni, az vagy hány vésflit, vagy...
1: Hát igen, azt figyelj, az Amerikában mai napig csinálnak ilyeneket, ugye mindig vannak ezek a hát ilyen úgynevezett ilyen country fesztiválok, tudod, ahol ilyen aha, nagy faasztaloknál ülnek. Hotdog-evő verseny szokott aha. lenni inkább. Hamburger is, de az ritkább, mindig ez a hotdog-evő verseny. Mert ugye azt a legegyszerűbb, mert van egy kis kifli, benne egy virsli, ha akarsz, raksz rá, ha jobban csúszol, raksz rá mustárt, vagy ez.
2: És de van nagyon sok karnyelőbe lenyeled.
1: És ilyen nagy tálca megvan nekik pakolva a víz mellette, tudod, hogy az öblicse.
2: Meg se rágják.
1: És ez óriási ízi Amerikában mindig az ez evés. A hotdog evővel. Hát maga volt az evés is.
2: Volt egy idő, amikor nekem valamiért az algoritmus ilyen evős kínaiakat dobott be, hogy eszi a tojást a csaj, ja. Eszi, és így beszippantja a tojást, igen. És már le is nyelte. Eszi.
1: Olyan vagy, undorító.
2: Nagyon undorító, vagy mert már nézed, és már attól hány ingert kapsz, igen, ahogy eszi.
1: Igen. Hát meg, sajnos a kínaiak amúgy is valamiért úgy esznek.
2: Meg volt egy egyszálbél csaj, egy ilyen hatalmas igen. Tortát neki esik, és bekanalazza.
1: Én is láttam, és ugyanaz az egy szábér csaj ugyanúgy csinált ugyanolyan nevős videót, mint a valószínűleg ugyanazt a csávot láttuk, kínai csávot, aki előtt volt ki 80
2: én ilyen krimolin,
1: tojás, igen, akkor ez a császárszalonna, tész a kínai tésztatod, ez a csípős.
2: Betegrette magát.
1: És mondta, amúgy is a kínaiak valamiért tényleg állandóan ilyen nyammogva, csámcsogva esznek, mint a megfigyelitek.
2: De ezek a videók kimondottan úgy is vannak elkészítve, hogy így föl van húzva a hangerő, tehát a mikroport, az ilyen érzékeny mikroport, sport, nem is tudom, van ennek egy neve, amikor tudod, valamikor így beszélnek,
1: és akkor
2: így
1: megkocogtatják. ASMR, ASMR, vagy valami ilyesmi a neve.
2: Ez valami fétis.
1: Igen.
2: Ez valami nagyon kemény fétis, amikor így a nyála szárba így
1: kámcsog. Valami az a neve, hogy ASMR, vagy ASMR.
2: Én például kimondottan utálom azt, amikor, vagy hát nem utálom, na ez így hülyeség, de hogy ki vagyok azoktól az emberektől, akik úgy beszélnek, hogy
1: Nem mondhatod, hogy utálod, ez undorító szerintem is. Tehát,
2: de ezzel nem tud mit csinálni, mert ő így szocializálódott, így nőtt fel, hogy valamiért a nyelve így csámcsogban beszélnek.
1: Ez egy kifejezetten ilyen, és akkor vannak olyanok, akik mondjuk nem csámcsognak legalább, csak tényleg vannak ezek a videók, hogy akkor most elalszunk, és így lesz, és akkor a mikrofont így izéli a körmével, meg nem tudom, mondom, ennek ez a neve, ez a ASMR, vagy ASMR, AMRSR, mit tudom én, milyen neve. A neve.
2: Most találtam egy ilyen ételeket reklámoz, szerintem valami kifőzde lehet, de egy majommal reklámozzák, tehát ilyen AI...
1: Velem.
2: Ilyen AI videóval meg van csinálva, hogy a majom, mint hogyha tényleg olyan jó a szájszinkron, és akkor úgy beszél, és akkor nagyon jó kaják vannak előtte, és gyertek, kóstoljátok meg ezt a rántotost, és akkor így mondja a majom, majd megtalálom neked, elküldöm, mert egyébként azon én rajta maradtam, és néztük a gyerekkel, és van, amikor így rajta maradsz
1: ilyen videókat neked. Rajta maradsz egy videón TikTokon,
2: és abba biztos az algoritmus kész, kivégez vele.
1: Tolja folyamatosan.
2: Nekem a barátomnak most folyamatosan, és nem érti, hogy miért, pedig azt mondja, hogy soha, de soha nem nézett meg ilyen videót. Állandóan koporsókat dob be neki az algoritmus.
1: Micsoda?
2: Igen, hogy milyen koporsók vannak, milyen készítők vannak, és akkor ezeket dobálja be neki, és azt mondja, ki vagyok már, miért ad be ilyeneket nekem az algoritmus, meg ilyen temetésekről, meg szertartásokról, és azt mondja, mondom, hát lehet, hogy megnéztél egyet, azt mondja, soha nem néztem meg egyszer se ilyen videót.
1: Pedig biztos, hogy valamit belefutott ilyenbe, mert csak úgy nem dob föl ilyet.
2: Ilyen
1: de...
2: szívás, nem?
1: Hát nagyon, nagyon. Na mindegy, szóval.
2: Képzeld el, Gyuszi, hogy a közel 70 ezer csúcs teljesítményt tart nyilván a Guinness World Records. Hmm. 70 ezer. De
1: kevés.
2: Hát, hogy azon belül milyen hülyeségek vannak, meg mik vannak, na hát azt most mindjárt megnézzük és megosztjuk veletek. Na?
1: Ja, én nem tudom.
2: A legtöbb
1: rád vártam én előtte az SMS falban, én innen nem tudok.
2: Figyelj, a legtöbb kanál egyensúlyozása a testen. Na mégis kinek jut eszébe
1: legtöbb
2: ilyen?
1: Legtöbb kanál egyensúlyozása, igen, tudod, hogy kell
2: elképzelni. Nem emlékszem, hogy régen a 90-es években voltak emberek, akik bementek azzal, hogy ők valamilyen különleges dolgot tudnak csinálni, és akkor bementek a Friderikus Sándorhoz, és akkor nézd, itt marad a kanál, és akkor így tette a fejére a kanalat, és akkor ott maradt a kanál, és aztán utána jött az, hogy mert hogy biztos valami mágneses tér odavonza a kanalat, és akkor ott maradt a homlok a közepén, az orráig a kanál, ott meg tudta tartani, és aztán utána jött a test többi része, amikor így fölpakolták magukra a kanalat, meg az étkészletet.
1: Valami rémlik, igen, valami rémlik.
2: Na, hát itt volt, van egy ilyen.
1: De ez otthon,
2: megmondom,
1: ez elképzelhet,
2: hogy... Abolfaz Saber Mokhartnak, az iráni férfinek, aki mindössze 85 kanalat tudott egyensúlyozni a testén.
1: Amúgy nem rossz.
2: Kérlek szépen.
1: Nem rossz.
2: És ezzel elnyerte a világ egyik legfurcsább világrekordjának a címét.
1: Hát ebbe egyetértek. Nem, maga az a kép nincs meg, amikor ez az iráni csávó így ül otthon, azt kávézás után kiveszi a kis kanalat, és így magára rakja. Ja, megmarad vajon? Vagy nem tudom, hogy jött, vagy hogy jön ez.
2: Várjál, de gyerekként, miután én láttam ezt Friderikus Sándornál.
1: Te is kipróbáltad.
2: Persze.
1: Jó, de ez egy férfi.
2: Megnéztem, érted? Hogy rajta marad-e a homlokomon a kanál. Hát nem hát.
1: Nem hát, nem hát.
2: Vagy van ilyen, hogy a legtöbb tetoválás ugyanazon rajzfilm figuráról egy testen. Tehát mondjuk Mickey Eger. Na most neked is Mickey Eger jutott
1: eszedbe. Hát mert az a leghíresebb, legrégebbi rajzfilm figura tulajdonképpen.
2: Na hát itt van Maximilian Pöschli, így hívják, bocsánat.
1: Oké.
2: Okay. Tehát őt cseppet sem zavarta, hogy ilyen óriás színes tetoválások borítják be az egész hátát.
1: Mint egy jakuza.
2: És hát, igen, és ez önmagában még nem is feltétlenül lett volna annyira különleges, azonban maga a tetoválás már felettébb, hiszen a 2024-es évben 72 tetoválást számoltak meg a német férfi hátán, és mind ugyanarról a rajzfilm figuráról, a híres Simpson családban szereplő Bart Simpsonról tetováltatott magára, aki nagy valószínűséggel a kedvenc karaktere volt ennek az úriembernek. Hm.
1: Figyelj, ilyet nagyon sokat láttam én is, igen, hogy ezek a tetoválások. Mondjuk az, hogy ugyanabból a figurából fölrakni, mit tudom én, 80 darabot.
2: Na, hát az mondjuk, mi betegség?
1: Igen, az mondjuk nagyon nagy rajongás, meg nagyon nagy ilyen furcsaság is valóban. De hát jó, hát figyelj, ha valakinek a tetoválás nagyon sokaknál amúgy egy fétissé megy át amúgy egy idő után. Tehát én például ezért vagyok úgy vele, hogy ennek rajtam is van, de én befejeztem.
2: Meg tudtál állni úgy, hogy egy pár darab van, és
1: ha most van rajtam 102, most de nagy dolog.
2: Igen,
1: rajtam.
2: De te nem az a típus vagy, aki, mert nagyon, én azt vettem észre, hogy akinek ilyen fétise van, a tetoválás fétis, az, tehát egy tetovált férfi biztos, hogy tetovált nőt fog maga mellé elképzelni. Tehát akinek föl van tetoválva nyakig a...
1: A
2: teste, aha, így aha. Értem.
1: Ja, hogy úgy.
2: Tehát akinek tényleg fétise ez, az tudti, hogy olyan nőt fog elvenni feleségül, vagy egy nő is olyat fog választani férjül, vagy társául, akinek ugyanez a hobbija.
1: Ez maximálisan így van, kivéve olyanoknál, aki mondjuk, mit tudom én, olyan, mint én, akin csak tényleg van egy pár.
2: Az más.
1: Most engem sose érdekelt, hogy van-e. Amúgy a feleségemen van, de ez teljesen független attól, hogy most mi.
2: Igen,
1: van,
2: de nem a fétisetek is, nincs a nyakatokig fölbarva a testetek.
1: Júj, hogy néznénk ki ilyen jakuza testtel, vagy nem tudom, fura lenne.
2: Nem is tudnád elképzelni.
1: Van még azért? Van még itt pár?
2: Bőven.
1: Na jó, van, akkor egy Junior és egy Emilio dal után jövünk vissza, és akkor folytatjuk.

0: kettőtől délig.
1: 10 óra 34, ahogy ígértem, vissza is jöttünk, és maradunk a különleges, mondjuk így, különleges rekordoknál, vagy nevezzük nyugodtan hülyeségeknek is, de vannak köztük érdekesek.
2: Na, mit szólsz ahhoz, amikor valaki megnöveszti a körmét?
1: Hát az undorító.
2: És mondjuk eléri.
1: Az már régi rekord.
2: Régi rekord, igen, én gyerekkoromból már említettem, hogy én emlékszem erre, hogy láttam a nőt, akinek hosszú volt a körme, és így elkezdett így spirálba, igen, így csavarodva nőni. És nekem is, hogyha egy kicsit túlnő a körmöm, akkor így elkezd csavarodni, igen, spirálba csavarodni. Aha, elhajlik, igen. Na most itt ennél a hölgynél, őt úgy hívják, hogy Lee Redmond, 8,65 méter körmöt mértek meg. És ez nem épített köröm, tehát ez saját eredeti köröm, ami nincs erősítés, nincs gél, tehát nem tudom ezzel, hogy lehet együtt működni, mert annyi mindenhez kell a kezünk, és annyi mindent használunk a kezünkkel, és akkor ilyenkor nagyon sok esetben szerintem nem csak nálunk merül fel a kérdés, hogy egy vécézést hogy old meg egy
1: nő. Ugyanez jutott eszembe nekem is, hogy törli ki magát, vagy nem tudom, tehát már bocsánat, hogy ennyire nyíltan mondom, de hát és sokakban ez merül föl ilyenkor, nem, hogy az még egy dolog, hogy fog meg tárgyakat, de hogy például egy ilyen WC-zésnél,
2: de rögtön,
1: hogy történik.
2: Igen. Vagy
1: hogy
2: más egyéb dolognál, vagy egy mosogatás, vagy főzés, vagy el se tudom képzelni.
1: Nem
2: hát
1: is kell.
2: Mindegy.
1: Nem tudom.
2: Nekem, hogyha már kicsit hosszabb a körmöm, és hát mennyien van, ez valahol valamelyik országban még egy státuszszimbólum is, hogy például amerikai nőknél, a fekáknál látom ezt, hogy akkora körmöket, mikor kim voltam New Yorkba, akkor úgy néztek ki ezek a csajok, hogy hát olyan testesek voltak, olyan rászpiusás formák, aha. Rövid miniszoknya, tehát olyan nagyon kacéran is öltöznek ott New Yorkba ezek a csajok. Rövid miniszoknya, nagyon testessimuló felső, óriási hosszú köröm, igen, és a haj mindegyiknél valami olyasmi extrémitást láttam, így befonva, úgy befonva, ilyen konty, olyan konty, tehát egy ilyen nagyon-nagyon extrém.
1: Extravagánsak. És közben jön ez a tudod.
2: Igen, és státuszszimbólum is, mert azoknak a nőknek, akiknek gyönyörű szép hosszú körmük van, és hosszabb az átlagnál, úgy értem, azok akkor, tehát hogy ők nem dolgoznak, tehát ezt jelzik ezzel, ők gazdagok, a
1: és
2: gazdagságot.
1: Nem kell dolgozni, azért
2: igen,
1: lett ilyen köröm.
2: Így van, igen, azért megtehetik azt, hogy a gazdagságukban nem kell dolgozni, és ezért növesztetnek ilyen körmöt.
1: Na jó. Hát.
2: Na van még rekorderünk, figyelj, itt van, látod, nem vicceltem, hány WC deszkát tudsz fejjel összetörni egy perc alatt. Na hát ez szerinted férfinak vagy nőnek jutott eszébe?
1: Ez férfinak.
2: Igen. Kelvin Shelley éveket fektetett bele álmába, abba az álmába, hogy a világon a legtöbb WC deszkát tudja ketté törni a fejével. Micsoda edzés terv.
1: De érdekes álmok ezek, igen. Tehát ez abszolút érdekes álmok ezek, hogy valaki arról álmodozik, hogy én már pedig is hányat tört
2: össze. Ezzel leszek világrekorder. Egy perc alatt 46 WC ülőkét sikerült széttörnie.
1: Aha, tehát majdnem, igen.
2: Erre gyúrt. Tehát komoly edzéssel, kitartással.
1: Tehát másfél másodpercenként egyet. Tulajdonképpen, ha leosztjuk nagyjából, satszper, nem vagyok matematikus.
2: Komoly.
1: De úgy satszper.
2: Komoly, hát, és utána mi lehetett a fejével? Erről már nem kapunk beszámolást, tehát hogy erről
1: hát
2: már nincsenek írások.
1: Meg azt, hogy mi a következő álom? Vagy ilyenkor mi történik az ilyen emberbe, aki erről álmodozott eddig, hogy én WC-deszkákat akarok összetörni, és rekordot dönteni. És megtörtént? Büszke rá, egy hónapig haknézik ezzel, és utána, tehát, hogy na mindegy.
2: Nem tudom, hogy miért kerülnek be ezek a selfik, vagy miért kerülnek be, már máshol tartok, hogy miért kerülnek be ezek a rekorderek, ilyen, én szabnék egy határt, hogy az épeszűség, tehát az épp elmélyű rekorderek bekerülhetnek a Guinness könyvbe, de az elmebetegek nem.
1: Azok ne. Figyelj, erre van az a nagyon híres, nagyon régi szólásmondás, nagy az Isten állatkertje.
2: De ez jó, igen.
1: És nagyon alacsonyan van a kerítés, mert már rengetegen átugrották azt a bizonyos kerítést szerintem. Úgyhogy,
2: hát igen. Van egy influencer, aki a közösségi média összes felületén napi több képet is, selfit posztolt. Magáról ez Akshay Kumar, és ez egy indiai férfi, mindössze 3 perc alatt sikerült 184 selfit lőnie magáról.
1: 3 perc alatt 184.
2: De mondjuk ez nem nehéz, mert van ez a nagyon gyors selfi készítő. Hát most ebbe ebbe aztán olyan...
1: Na most meg...
2: Ez nem emberi rekorderség, hanem ez a készülőge. Igen, ez a technológiának a csúcs teljesítménye, igen. És ezzel szerintem nem tudom,
1: igen,
2: én nem flexelnék.
1: Igen, van ez a sorozatképlővő, ugye iPhone-on, igen. Gondolom más telefonoknál is, Samsungon, vagy bármi máson is elérhető ilyen üzemmód, és tényleg konkrétan így másodpercek alatt lő rólad, mit tudom én, 4-5-5. Na most akkor így ennek tükrében az a 184, ez nem olyan nagy. Meg most ez, na most igen, ez milyen rekord, vagy ez most hogy kell ezt?
2: Valójában tehát, hogy... azért csinálta ezt a általában jó indoka volt erre a rekord megdöntésre, mert a férfi eredeti foglalkozása színész, és a rekordot a Selfie című filmjének a promotálására állította fel.
1: Értem.
2: Tehát, hogy így promociózta a filmjét,
1: aminek
2: az volt a címe, hogy Selfie.
1: Értem. Uh-huh. De attól függetlenül egy nagy, óriási nagy hülyesség és baromság az egész, mert tehát mi ennek a funkciója, mert most annak mi a funkciója, hogy te ilyen rekorddal most bekerültél le? Igen, és? Most ezzel mit tettél hozzá a világhoz, hogy valaki ezt majd meg akarja dönteni? Vagy
2: itt,
1: hogy...
2: itt egyébként nem, itt nem erről szól.
1: Jó, itt
2: nem
1: ez
2: arról
1: most oké, hogyha
2: hogy
1: film promó, oké.
2: Nem, hanem a maga szerintem a rekordereknek nem az a céljuk, hogy itt a világot szebbé tegyék, hanem valami egészen elképesztő agyamentség, a rekorderség, én úgy látom. Mert hát hogy itt van egy tömeg, 972 ember fogott össze azért, hogy tömegesen pingvin jelmezbe öltözzenek be, és hát valószínűleg ez Isuwat Centerbe gyülekeztek, nem tudom ez hol lehetett a világon. És 2003-ban történt ez a tömegjelenet, amikor 972 ember pingvinnek öltözve bement és gyülekezett egy plázába.
1: Egy plázába, aha.
2: Igen, bekerültek a rekorderek könyvébe. De az, hogy miért pont pingvinnek öltöztek be, és miért nem mondjuk dinoszaurusznak, ezt nem indokolták meg, úgyhogy erről
1: de
2: nem tudunk számot.
1: De amúgy lényegtelen is lenne, érted? Tehát most az, hogy igen, hogy dinónak öltözöl be, pingvinnek,
2: vagy oroszlánnak.
1: Jó, de hogyha
2: mondjuk van valami állat, tudod, hogy tehát hogyha az az ok, hogy mentsük meg azokat
1: igen,
2: a pingvineket, akik kihaló félbe vannak, vagy igen, tehát hogy egy kihaló félbe lévő állat kedvér öltözök mondjuk pingvinnek, akkor értem az okot. De itt nem volt semmi
1: ez
2: háttér.
1: Dilizés, ez csak dilizés. Vannak agyament emberek, akik kitalálják, és akkor igen, ez rekord lesz, hogy

0: mellette színészkedtél is, és előfordulhatott.
1: Ja, a színházba csak, ja.
0: Tudod, előfordulhat. Szerintem azért a férfiak kipróbálják buliból, hogy milyen beöltözni nőnek. Nem, és ez nem befolyásolja nem identitásukat, és semmit nem veszel a férfiasságukból.
1: Volt már rajtam szoknya is, és volt magas sarkú is, igen.
0: Harisnya? Az talán, még nem.
1: Hát olyan harisnya volt gyerekként, az, amit föladnak, de tudod, anyádék, ez rendes, a vastag
0: a télen. Ú, egyszer buliból próbált fel,
1: nem,
0: kérlek.
1: Nem, szétszakadna tiszta szőr a láb, hát gondolom, az kízéli.
0: Nem szakad szét, nem, a szőrtől nem szakad szét, tehát hány nőnek látszik az, amikor szőrös lábára húzza
1: a hát amelyik nőnek ennyi szőr van a lábán, mint nekem, az szégyelli el magát. Úgyhogy azért, na, hát nekem ez olyan, mint egy lábfej nélküli harisnya, ami rajtam van, már gyárilag. Tehát most erre még fölvenni egy harisnyát, az meleg piskóta lenne.
0: Egyszer próbált
1: fel. De magas sarkú volt rajtam, igen, bevallom.
0: Na figyelj, valakinek eszébe jutott magas sarkúba futni, 100 méteres futást tett meg.
1: Rengetegnek már láttam.
0: Rengeteg ilyet láttál? Szerinted kinek jutott ilyen eszébe? Férfinak vagy nőnek?
1: Férfinak.
0: De miért? Honnan tudtad, hogy férfi?
1: Azért, mert mondom, ezt már valamit hallottam ilyet, meg láttam is ilyet. Meg nem menjünk messzire, hát el akarták velünk hitetni a Jurassic Park készítői is. Volt egy epizód, nem tudom, hanyadik rész, azt hiszem a harmadik részben volt az, még a Jurassic Park, nem a Jurassic World, hogy egy nő kiengedi a T-rexet, és ő fut a T-rex előtt, és lefutja a T-rexet magas sarkuba.
0: Te jó!
1: Tehát már a filmkészítők is próbálták ezt velünk elhitetni, hogy magas sarkúba egy vörös rövidhajú nő volt a főszereplő, még erre is emlékszem, lefutja a giga nagy T-rexet.
0: Lehet, hogy ez nem az a nő volt, hanem az a férfi, aki ezt a Guinness rekordot felállította. Őt úgy hívják, hogy Cristian Roberto López Rodriguez.
1: Akkor Mexikói?
0: Valószínűleg igen.
1: Mexiko?
0: Ő sokáig edzett a céljának ezen elérésére, mert hogy 100 méter tudott lefutni 7 cm-es magas sarkú cipőben.
1: Nice, az már tűsarok, nem?
0: De jó.
1: Nem úgy mondják?
0: Igen.
1: Tényleg, egyébként mi a különbség a magassarok és a tűsarok?
0: A tűsarok az a 10 és 12 centi között
1: és
0: van.
1: És ilyen vékony,
0: az,
1: nem?
0: Igen,
1: nem
0: az a tűsarok, aha, igen. Aha. Na, ezeket a cipőket én már nem veszem meg.
1: Szerintem,
0: már nem bírom.
1: Már nem.
0: De ez az a pont. De figyelj, azért 7 centiben még lehet, hogy el tudnék én is futni, ugyan nem 100 métert.
1: De hogy így, ilyen tipegve, tudod?
0: Igen.
1: Az,
0: hát
1: az
0: se tudjuk, hogy most ő hogy futott, lehet, hogy ő is tipegve, mindegy, lefutott a 100 métert, úgyhogy gratulálunk, ügyes volt.
1: Én is gratulálok neki. Én szerintem ez a magas sarkú dolog, igen, ez egy tök szexi viselet a nőknek, ide még egyszer a nőknek, de különben meg egy a minden nőtől ezt hallom, hogy egy iszonyatosan kényelmetlen,
0: micsoda,
1: borzasztó.
0: Hát olyan, mint hogyha kapaszkodna a lábujjad folyamatosan, tehát így kapaszkodik minden lábujjad a magas sarkú cipőbe, begörcsöl
1: az.
0: A bokád, begörcsölnek a lábujjaid.
1: Kimegy főleg a bokátod így néha egy picit, mert nem tudod magad tartani,
0: az
1: vagy
0: a legjobb.
1: Nem tudom.
0: Főleg én emlékszem, hogy még szülés előtt mindenhova magas sarkúba mentem.
1: Tényleg?
0: Mindenhova, mindig magas sarkú. Még a papucsaim is magas sarkú papucsok voltak. De esküszöm nektek, hogy mindig. Aztán utána kedvezett nekem a divat, mert bejöttek ezek a lapos talpú sportcipők, már lehetett szép ruhához is sportcipőt venni, meg bejöttek a saruk, de a 2000-es években én mindenhova magas sarkúba mentem.
1: Akkor
0: mindig és
1: voltál,
0: mindenkor. Még
1: voltál.
0: Egy strandra is. Mondom, hogy magas sarkú papucsaim voltak. Na jön az utolsó, figyeljetek, szerintem egyébként ennek van értelme.
1: Ezt nem tudja überelni, de próbálja meg.
0: Ennek van értelme, na, amikor is Rubik kockát raknak ki.
1: Az jó.
0: És a Rubik kocka zsonglőrködés megy. Na, közben zsonglőrködés is van.
1: Az tök
0: tehát
1: jó.
0: Kirakja és zsonglőrködik
1: és dobálja.
0: Vele.
1: Azt figyelj, az tök jó.
0: Na, ez valószínűleg egy vagy japán, vagy kínai úriember
1: ez
0: volt. Nevéből nem tudom megmondani, de szerintem japán Li Zihaho. Na?
1: Száz nem. Az nem japán, akkor az kínai vagy koreai.
0: Li Zihaho, egy Rubik kocka kirakása, olyannyira nem...
1: Bocsánatod, ilyen nevük van, hogy mit tudom én.
0: Tamagocsi.
1: Amúgy az egyik focista a japán csapatban, úgy az egyik védő, még ezt is megmondom, egyik hátvédet hívták, úgy Tanaguchi egész pontosan.
0: Tamagocsi.
1: Amúgy igen, így hallott ki, amikor kommentátor mondja, hogy Tamagocsi, de amúgy Tanaguchinak hívják, de ez nem japán név, ez a Li Zihaho.
0: Li Zihaho, egy Rubik kocka kirakására ennek az úriembernek már annyira nem okozott gondot, hogy úgy döntött, hogy kicsit megnehezíti a saját dolgát, és a kínai fiú
1: na
0: összesen
1: mondtam.
0: Három Rubik kocka kirakására vállalkozott, de mindezt úgy, hogy közben zsonglőrködött.
1: Na, de ez tök jó.
0: Igen.
1: De ez tényleg ügyesség kell kirakni magát egy Rubik kockát. Iszonyat,
0: az komoly. És közben
1: igen,
0: dobálod.
1: Igen. Tehát
0: ez
1: cirkuszi
0: mutatvány.
1: Amúgy igen.
0: Abszolút.
1: Ezt egy varietében megnézném.
0: Megvennéd, hogyha igazgató lennél?
1: Cirkuszban azért nem, mert túl messze
0: rövid
1: vagy, de nem látod a...
0: Aha.
1: Tehát nem látsz el odáig
0: a valóságot,
1: feltétlenül.
0: Hogy

0: Rietébe, ami ugye egy ilyen dinner showba, ahol van egy színpad, de te közelülsz a színpadhoz, és közben halózol, és jól látod. Oda igen.
1: Mondjuk rövid mutatvány, mert 3 perc és 29 másodperc alatt teljesítette ezt a kihívást. Jó, csak műsor szempontjából
0: nem
1: mondom, hogy már tud, de ebben gondolkodom, hogy
0: rövid,
1: most
0: kijön
1: a csávó 3 perc alatt, és adjunk neki, mennyit adjunk neki ezért
0: hát a mutatványra. Hát előadásonként kap egy 100 eurót, az jó van. De amúgy igen, 3,5 perc az nem rossz produkció már. Hát egy varietében egy 4-5 perces prod lehet általában, tehát nem kell 10 perc, na az meg már unalmas.
1: Az meg igen, tényleg
0: nem, mert unalmas. Általában egy prodoknak egy 4-5 perc, hogyha annyi idő alatt lemegy, az tök elég. Uh-huh. Az doszt elég.
1: Te mire vállalkoznál Guinness rekorderként?
0: A leghosszabb táv mesztelenül futása, lefutása. Én abban vállalkoznék, és télen.
1: A leghosszabban alvó ember.
0: Biztos, hogy van olyan is. Persze. Biztos, hogy van olyan is, akik szováztak, igen. Mit tudom én, 80 órát, vagy mit
1: igen,
0: tudom én.
1: Igen, csak azzal tudod, annak az a veszélye, hogy egy pelenkát föl. Kell magadra tenni, a másik, meg voltak ilyenek, hogy csókolózás rekorder.
0: Aha.
1: Fú, de gáz.
0: Amúgy igen, az meg már olyan...
1: Jó, igen, emlékszem, hány ingerem is lett. Amikor így folyamatosan...
0: Megy a nagy nyelvezés, nagy smárolás. Vagy hogy nagyapám mondta régen, csőrözés.
1: Já, nem bírom, és hány órát. Láttam ilyen rekordereket, hogy ilyen órákat.
0: És a leghosszabb szex rekord?
1: Biztos van
0: ilyen is van, meg hogy hát, ilyen egy napig, vagy nem tudom.
1: Hát
0: nem,
1: tudunk
0: vagy
1: az... ilyenekről azért, na, azért láttunk ilyen filmeket
0: de
1: már.
0: De úgy,
1: hogy
0: folyamatba kell.
1: Mi vagy te, Kovi? Hogy te már rendezed?
0: Persze. Nem, amúgy kettőnk közt te vagy a rendező, ugye? De biztos, hogy van ilyen rekord is, hogy a leghosszabb szex
1: rekordja. Hát meg a legnagyobb ruppe. Na jó, tegyél be zenét inkább.
0: Jó, 11-kor jövünk vissza, de erre a leghosszabb szex dologra azért rákeresek.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsőpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre. Máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr városközpont felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dit.

0: 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak mire litludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra 17 perc van, még mindig csütörtök, július 2-a, és fölfrissült levegővel várunk itt benneteket nagy szeretettel az éter túl végén.
2: Na végül is rákerestél arra, hogy a Guinness Rekordder... Na, mi volt az együttlétek
1: a leghosszabb száma? Folyamatos szexuális aktus világrekordja 15 óra, amelyet a híres hollywoodi színésznő és szexszimbólum Mae West állított fel barátjával Teddel az 1930-as években.
2: Pornós volt?
1: Gondolom. Nem. Hát, szimpla színésznő. Nem írják, hogy milyen színész.
2: És ezt ki ellenőrizte?
1: Hogy ki ellenőrizte? Hát, ja, hogy ott állt valaki?
2: Hát így van. Hát a rekorder, azt mondod, hogy hát én rekorder vagyok, hát vered a mellett, hogy te rekorder vagy, mert te 15 órán keresztül, azt valami, be is kell bizonyítani. Tehát ezt ellenőrizni
1: lehet,
2: kell.
1: Egy manus végig, egy Guinness rekordok, tudod, egy ilyen füzettel, vagy hogy mondják, tudod, ez a mappával tudod.
2: Hát így van, erre kellenek tanulni.
1: Hát vannak ennél másabb ilyen fajta rekordok, de szem elmondhatjuk, hát azért próbálok így a 12 karikába beleférni. A legtöbb partner 24 óra alatt. Lisa Sparks 2004-ben egyetlen nap alatt 919 férfival feküdt le. Ő egy lengyelországi felnőtt filmes.
2: 24 óra alatt? Bedarált majdnem 1000 embert.
1: Igen.
2: Ez komoly.
1: Igen. Aztán fordított, egy John Doe nevű, tehát a John Doe-t azt arra szokták használni Amerikában, tudod, hogy az ismeretlen. Ez egy fölvett név, tehát ez nem egy igazi név. Ezt Amerikában erre szokták használni, hogyha van a Smith, meg mit tudom én, ez is egy álnév, meg a John Doe, az is azt szokott jelenteni. Krimikbe például, amikor ismeretlen a haláleset, aki meghalt, arra szokták mondani, hogy hívják az áldozatot. John Doe. Aha. Ezt így szokták használni, ez egy kifejezés Amerikában.
2: Ma is megtudtam valamit, nem is tudtam.
1: Nem tudtad?
2: Esküszöm,
1: ha egy
2: krimibe
1: azt halljátok, ha feliratosan nézitek, hogy azt mondja a halottkém, hogy megkérdezik, hogy ki a halott, ki az elhunyt? John Doe. Akkor ez nem az igazi neve, hanem az azt jelenti, hogy még nem tudjuk.
2: Elég áthallásos egyébként a név, de jó.
1: Igen. John Doe, ő egy amerikai pornószínész, ő pedig egyetlen nap alatt 620 nővel feküdt le.
2: Ó, gyengébb volt, mint a nő.
1: Női partnere,
2: aha,
1: igen.
2: Gyengébb
1: igen.
2: Volt.
1: És itt van a leghosszabb csók, amit mondtál. Ez, gyerekek, figyeljetek. 58 óra, 35
2: perc. Hallod, és erre mondjuk, hogy nem arra, hogy ezer férfit ledarált.
1: Arra azt, hogy jó. Csak, tudod, a csávolnál meg 620 nővel feküdt a csávol.
2: Igen, de gyenge volt.
1: Szóval, a leghosszabb csók rekordja 58 óra, 35 perc, 58 másodperc.
2: Na ne.
1: Úristen.
2: Nagyon kemény. Gondold el, hogy 72 óra, 3 nap, ezek meg 50, mennyit?
1: Micsoda?
2: Majdnem két és fél napig csókolóztak.
1: Majdnem három napig, így van. Igen.
2: Meghalok. És ez alatt nem ittak semmit, így... nem ittak?
1: Ezt nem tudom.
2: Hogy maradt nyáluk?
1: Nem voltam ott. Ezt nem tudom, nem voltam ott. Még csak egy érdekesség, ha már ilyen a szexuális töltés, aztán befejeztem, nehogy tényleg itt az NMHH ránk álljon, bár most van nekik egyéb más dolguk is azért.
2: Ó, attól még nagyon szeretnek büntetgetni.
1: Attól még szeretnek büntetgetni, de majd leszoknak róla. Szóval menjünk tovább. Egy pasinak volt egyszer 29 napig merevedése. Na menjünk tovább, lapozzunk. Jó? Csak ezt így még Guinness rekordba, hogy mondjam el.
2: De ez szerintem rohadt egészségtelen.
1: Na az is, persze, az is. Csak ez is egy Guinness rekord amúgy. Csak ezért mondtam el, mert
2: ezzel kórházba szoktak kerülni emberek.
1: Ott is volt valószínűleg.
2: Igen,
1: na,
2: szegény.
1: Lapozzunk tényleg, büntetésekkel
2: kapjunk. Én arra gondoltam, hogy ezek hallatán megjött az étvágyam.
1: Érdekes. Igen.
2: És arra gondoltam, mit szólnátok hozzá, Gyuszikám, ha megnéznénk a világon a legdrágább ételeket, italokat.
1: Na, hagyj hallom.
2: Mik azok?
1: Hagyj hallom.
2: Na, hát egyébként mondjuk az, hogy kinek mi a drága, az azért ez nyilván az ember pénztárcája határozza.
1: Persze.
2: Meg.
1: De hogy hát most nyilván nem egy lecsókolbász lesz ott az elején.
2: Nem, hogy most nekünk mik a drága, libamáj lazac, vagy...
1: A libamáj kacsamáj, az drága?
2: Igen.
1: Dolog.
2: Drága, de vannak ennél még sokkal drágább dolgok is. Például, és közben a Gyuszi beleívott a kulacsába, és bólogatott elismerően, hogy tényleg tartja a hideg vizet az, amit kapott.
1: Igen. Na, menjünk is tovább.
2: Tehát szóval, sokaknak tényleg a libamáj, meg a lazac is megfizethetetlen kategória, de vannak olyan ételek a világon, amelyek, hogyha meglátjuk az árcédulájukat, akkor elakad a szavunk is. Ilyen például ez a macuke gomba. Ez Japánban. Macuka vagy macuke? Ez Japánban, meg több más ázsiai országban honos gomba, és nagyon ritka. Kilonkénti ára eléri a 600 dollárt, ami átszámítva
1: olyan 180 ezer
2: forint, igen. Hát nagy esélye viszont
1: vigyázzál,
2: annak...
1: én nagyon nagy valuta vagyok.
2: Hogy a jövőben ez a gombafajta, ez teljesen eltűnik, mert a rovarok, meg a fák terjedése miatt egyre nehezebb rábukkanni, és termeszteni pedig nem lehet. Tehát ennek a gombának csak természetes élőhelye van, valószínűleg ezért is annyira drága.
1: Japán hegységekbe gondolom.
2: Valószínűleg igen, mert nem
1: Japán
2: lehet.
1: Japán hegységekbe.
2: Nem lehet termeszteni. Nem marad meg.
1: És most gondold el, megveszel egy ilyet, aminek kilója 180 ezer forint.
2: Azt nagy rossz.
1: És hazaviszed, várjál, az még csak hagyján haza, és egy gombapörköltöt csinálsz belőle. Tehát egyből elfőzött, tudod.
2: Miért ezt hogy ennéd meg nyersen?
1: Nem nyersen,
2: ez olyan
1: de...
2: drága volt, ezt nem főzzük meg így, hát ahogy föl, van, adjál egy kisot.
1: Fölkockázgatnám, és mondjuk mit tudom, beleraknám rántottába.
2: Miért ez jobb, tudom. Mint egy gombapörkölt?
1: Nem, igazad van. Ragúba.
2: Ragú? Nem. Egy jó gombaragú.
1: Gombás, ilyen zöldborsos ragúba.
2: Oké, okay. Jó, tényleg finom.
1: Inkább erre használnám.
2: Na,
1: amúgy én amúgy
2: szereted?
1: Kamázom a gombát.
2: Én is szeretem, de nagyon beteg vagyok tőle.
1: Tényleg?
2: Nagyon beteg vagyok tőle. Meg nagyon szeretem, megeszem, és ilyen fél óra, és olyan görcsök.
1: Én tegnap délután is, képzeljétek el, nagyon jó volt a menü a kantinba, ott nem messze tőlünk, mexikói kukorica krémleves tortilla chipszel.
2: Igen, és, nem hoztál lázba.
1: Ja, és tejszínes gombás csirke ragú jászmirizssel.
2: Az jó.
1: És jól is esett.
2: Jöhet.
1: Jól is esett. A pár szem rizst kiejtettem a tányéromból, és a szőnyegből szedegettem, mert porszívó nem szívta föl, mert nedves volt oda a izétől, a tejszíntől, úgyhogy tök jó volt, szedegettem. Tehát, mint a rizsföldenek kínai, ott álltam a szőnyeg fölött, a szedegettem.
2: Hát miért a szőnyegen eszel?
1: Nem ott tettem, csak kiettem, béna volt, amit
2: egy kisgyerek. Remélem, a feleséged nem látta.
1: Nem, kaviárt de elmondtam neki, őszinte vagyok. Micsoda?
2: Kaviárt. Micsoda?
1: Ja, micsoda? Életemben nem ettem kaviárt. Nem szeretem a halas dolgokat, ez meg ugye ikra.
2: Igen, halpete.
1: Tudom, azért mondom, hogy nem. Nem is fogok enni soha kaviár.
2: Pedig a fehér gyöngy albínó kaviár. Na, ebből a kaviárból, fehér gyöngy, ebből a kaviárból egy kiló 9100 dollárba, azaz 2,5 millió forintba kerül.
1: Köszönöm, hogy elmondtad, mert most nem tudtam hirtelen kiszámolni.
2: Azért olyan drága, mert
1: a... Adag, bocsánat, vagy mennyit mond?
2: Kilója.
1: Ja, kilója, azért.
2: Kiló.
1: Ha még az is sok, mondjuk,
2: nagyon
1: de
2: sok.
1: Kiló kaviár.
2: Kiló, aztán 10 deka, igen. Mert olyan 10 dekát azért úgy elkenegetsz. Na, hát azért
1: persze,
2: igen drága.
1: Persze, egy kis, tudod, a rossz minőségű kenyeret veszel, meg egy ilyen pirítós, vagy ilyen kenyeret veszel pirítósnak, és hozzá veszel ilyen kaviár.
2: Megmondom, miért ilyen drága. Azért ilyen drága, mert a Kaszpi-tengerben élő albínó tokhal, az nagyon ritkán rak le tojásokat, tehát ikrát.
1: És ki kell várni még.
2: Ritkán rakja le. Egyszer, nem is tudom, hol voltunk fellépni, szerintem az ukránoknál, vagy az orosz, de lehet, hogy az már inkább orosz. Nagyon sokat utaztunk, és az orosz határnál léptünk föl, és oroszul is beszéltek, de orosz volt, és ott kínáltak bennünket, romantikkal voltunk, kaviárral. És ott szerettem meg a kaviárt, érdekes. Mert ott annyira
1: de
2: finom volt.
1: Vagy?
2: Egyáltalán nem.
1: Nem szereted a halat?
2: Én nem a kedvencem, de közben meg a sushit meg szeretem. Tehát
1: hát
2: ilyen érdekes kettősség. Igen, tehát ugye
1: sőt,
2: abba
1: az
2: is
1: még ráadásul nyers hal is.
2: Igen, igen. Tehát, hogy fura. A sushinak az íz kavalkádját nagyon szeretem, de úgy, ha lehet választani mondjuk egy sertés, vagy egy hal között, vagy egy csirke között, akkor inkább a csirkét választom. Előbb
1: lemész
2: választom.
1: Mondjuk Balatonra, eszel hekket?
2: Van, amikor igen, tehát így rámegyek a hekre.
1: Látod, az például én is.
2: Jó kis paprikással, jól megsütve.
1: Azt egy jó hekket, például lehet, hogy most én holnap, hogyha lemegyünk, lehet, hogy eszek egy
2: de
1: hekket.
2: De eszek tonhal salátát is.
1: Na én azt se.
2: Tehát a tonhalat is. Szóval van, amikor úgy ráfutok a halra, de ez hangulat kell szerintem.
1: Hát azért nem, mert például én a hekken kívül semmilyen halat nem eszek meg, mert most például én mondod a tonhalat. Rengeteg van ebben a reklámban, sem mondom ki a nevüket, egy olasz kis
2: Márole.
1: Amit a igen, tóról kapta a nevét, ugye olaszul, és annyi féle fajta ilyen konzervük, és pont mondtam is, hogy mondom, biztos, hogy finom, de én nem enném meg.
2: Én olyat szoktam?
1: Nem enném meg. Egészség, igaz
2: köszönöm.
1: Is. Igaz is.
2: Még egyszer van.
1: Még.
2: Elnézést. Én olyat szoktam választani. Néha, hogy ráfutok ezekre,
1: na, látod,
2: van benne babós,
1: a...
2: meg ilyen
1: kukorica,
2: mindenféle.
1: Különleges ízéket, tehát biztos finom, aki
2: főleg,
1: szereti.
2: Főleg, hogyha diétázom, akkor simán eszek reggelire, vagy egy ebédre egy ilyet.
1: De én meg nem enném.
2: Nagyon finom. Na mindegy.
1: Jó, mindegy is, de
2: figyelj,
1: a kaviárt tenném meg. Figyelj, fecskefészeklevesről
2: hallottál már?
1: Miről?
2: Uram, a mai menüben a séf... Nem kecske,
1: ja.
2: Fecskefészek.
1: Ja, úgy értettem, hogy kecskefészek, mondom.
2: Mi, hol rak a kecskefészét? Fecskét? Hol rak fészket a kecske?
1: Mit tudom én ma mai világban?
2: Fecskefészek leves, Kína.
1: Hát Kínában. Akkor biztos nagyon guszta lehet.
2: Na, Kínában, hát ez igazi innyenségnek számít, mert az Ázsia sziklás tengerpartján élő szalangál a fecske, szalangála, igen, nem hallottam még róla, de van ilyen állat, biztos, hát nem vagyunk geológusok. Fecske nyálával összetapasztott fészekből készítik a levest. Még jó, hogy nem a ürülékéből, de hát
1: de
2: hallottunk már ilyet is.
1: Miért arról nem hallottunk, hogy denevért esznek? Na, szóval adjuk már.
2: Igen, és azért Kínában én láttam ott a street foodon pókot megsütve, skorpiót megsütve, na, tényleg kígyót is, grillre dobnak mindent.
1: Mindent is, hát saját fészket, magukat is.
2: Na most mit főzünk ma, séf? Tudjátok, mit mennyi? Másszál fel oda arra a sziklára, hozz le nekem azt a fecskefészket. Ma olyan levest csinálok belőle, hogy
1: sírtok.
2: Ez lesz a legdrágább leves, amit kaphattok a világon. Na, a fészket, amely apró halakból, algákból áll, na, hát akkor így rakják össze a fecskék, halacska, alga, csirke húslevesben megfőzik, és zöldségekkel ízesítik. A fészek kilónkénti ára $3000, azaz 800 000 forint. $3000, ugye? Ugye jól számoltam?
1: $3000?
2: $3000.
1: Háromszor, inkább már majdnem 900 000 az.
2: Nagyon alacsonyan számítom a dollárt.
1: Nagyon.
2: Na és akkor hát ugye erről beszéltünk, hogy most mit fancsalgunk itt a fecske nyálból összerakott fészekre, amikor közben meg a legdrágább kávé az a macskakaki kávé, tudod?
1: Igen. Azt ismerem.
2: Igen. Erről már beszéltünk.
1: Cikória? Vagy mi a neve? Na mindegy, nem akarok hülyeséget mondani, de van egy ilyen, tudom, az a...
2: Ez a Kopi Luwak kávé, a világ legdrágább kávéja. Ez Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, valamint Dél-Indiában állítanak azaz elő, igen. És ennek kilónkénti ára 250 és 1200 dollárig fölrúg.
1: Komoly blöden, ugye maximum 300 000 forint,
2: igen,
1: körül, 320 ezer körül.
2: Igen, igen.
1: Hát kiló kávéért azért nem kevés. Nem
2: ezt
1: kevés.
2: A maláj pálma sodró ürülékéből állítják elő. Az emlős, az amatos termést lelegeli az ágról, majd amikor bogyó formájában távozik a szervezetéből, akkor a kávétermelők a salakanyagot kézzel készítik, tehát hogy annak is megvan ez a plusz költsége, ilyenkor hozzáadódik, hogy ugye szedegetik a földről, tehát a kézzel készített
1: hát
2: dolog miatt is azért is megy fel az ára.
1: Mert
2: a
1: kézzel,
2: tudod, a kézműves dolgok azok mindig
1: tudom,
2: drágák.
1: De te megkóstolnád?
2: Amúgy megkóstolnám, igen.
1: Jó, mondjuk egy kortyot én is,
2: igen,
1: megkóstolnám.
2: Igen.
1: De valahogy az emberben benne van ez.
2: Mert azért ezt a salakanyagot a kávétermelők lemossák.
1: Jó,
2: tehát ennek van,
1: tudom,
2: egy
1: csak...
2: tehát előkészítik, igen. Mert azért, mert ezen a emlősen, amikor átmegy ezen a, mit tudom, milyen emlős ez, pálmasodró, maláj pálmasodró ez az emlős, akkor átmegy valami olyan kémiai reakción, ott a, nem emészti meg teljesen a kávébabot, hanem valami történik ott, amitől lesz az az íze.
1: Na, hát kösz szépen, menjünk tovább szerintem.
2: Aztán megpörköli kész, valami, átmegy egy feldolgozáson még mielőtt azért kávé lesz belőle, és mielőtt eladják aranyáron.
1: Biztos, hogy jó, meg akik ilyen, hogy mondják ezt, tudod, ezek a sznobok, igen, ez a szó, ezt a szót kerestem, nekik már csak azért is megveszik, és azért is megkóstolják, mert hogy ilyen drága.
2: Persze.
1: És akkor sznobéria lakosaként meg kell venni.
2: Ismertem olyan embert, aki de... nagyon jól állt, és ilyen kávét vett kilójában.
1: És nem kínált meg téged?
2: Hát nem, mert akkor már azt nem állt nem. Úgy.
1: Ja, értem, értem.
2: De amikor úgy állt, akkor itta ezt a kávét. Érdekes. Már csak sznobizmusból is.
1: Ha azt mondom, ez semmi másból, Zsuzsi, hát ne viccelj már. Hát ne viccelj már. Hát most a kávé alapvetően azért egy, akár egy Starbucks, akár egy Frey Caféba is elmész. Már olyan árba vannak azért a kávék, hogy azért jó, mert egy jól elkészített ilyen jeges, habos, frappuccino, cappuccino, mit tudom, milyen látte, 2-3 ezer forintba kerülnek. Most arra már azt mondod, hogy azt se iszod napi szinten, mert hogy megiszod egyszer, mit tudom, hetente, 2 hetente, 3 hetente elmész haverokkal, iszol egy kávét, jó időben, egy jó jeges valami, rendben van. De napi szinten innál olyan kávét, aminek a kilója 300 ezer forint. Ugyan
2: még,
1: már,
2: nagyon gazdag lennék, igen, akkor is sajnálnám rá
1: akkor,
2: pénzt.
1: Minek? Ugyanazt a kávét, ugyanúgy megfogad, elsziszmeli egy cigit, ugyanúgy utána full and the gang. Semmi más haszna nincs az én részemről a reggeli kávézásnak. Tehát ez most nem mindegy, hogy egy spáros kávét veszel, vagy egy ilyet.
2: Szerintem én pont az a gazdag lennék, akinek minél több pénze van, annál jobban
1: fogadhoz vernéd a garast.
2: Igen, igen, szerintem én az lennék. Minél jobb, minél több pénzem nem. lenne, annál jobb. Én észrevettem magamon, nekem minél kevesebb pénzem van, annál jobban költekezek.
1: Mert akkor úgy vagy, hogy jó van, ezt a keveset már
2: nem érdekel. Igen, de amikor már bejön egy nagyobb összeged, akkor arra úgy félted, úgy vigyázol.
1: Igen, de érdekes,
2: úgy óvatosan, óvatos duhajba vagy, jaj, nem száll el az áram, vagy áram, az agyam, nem száll el az agyam, mert aztán utána mi lesz később, tehát hogy akkor meg utána elkezdesz.
1: Én fordítva vagyok. Igen? Én, ha nagyobb összeghez jutok, akkor én azért lazábban várok a pénzzel.
2: Belemész, mi?
1: Nem költök hülyeségekre. Már hál' Istennek azért most már 38 vagy. Évesen benőtt a fejem lágya, hülyeségekre nem költök, de kevésbé fogom. Tehát most például ételre, italra, ha kevés pénzem van, ha sok, arra sose sajnálom. És alapvetően most, ahogyha bejön egy nagyobb összeg, akkor úgy jobban, lazábban veszem ezeket a dolgokat, és úgy nem érdekel.
2: De közben meg alapvetően olyan vagyok, hogy pont anyukám kérdezte, most nem olyan régen, hogy a bevásárlásnál, hogy valamit vettem, és ez mennyibe került? Étel volt, vagy ital, nem tudom, étel, ital, és akkor így néztem anyára, és mondtam, hogy nem tudom. Nem tudod, hogy mennyire vetted? Mondom, nem. És akkor mondtam neki, hogy miért anya?
1: Tudod,
2: igen. És akkor egy kicsit olyan rosszallóan is nézett rám, hogy hát nem tudod, hogy mennyire veszel meg valamit. És mondtam, hogy azért nem figyelem, anya, mert ha most drága lenne, és sokba kerül, és húzom a számat, akkor is megveszem, mert akkor is azt szeretném megenni, vagy meginni. Tehát most akkor nem tök mindegy.
1: Hogy azért
2: most,
1: akkor ne vegyem
2: hogy
1: meg.
2: Igen, hogy most tudom forintra betevőleg az árát, igen. És akkor úgy is megveszem. Miért mondom, te nem veszed meg, hogyha meg akarsz enni valami, vagy nekünk akarsz venni valami finomat, mert anyunak mindig mi vagyunk nyilván az elsők, hogyha nekünk akarsz valami finomat venni, akkor nem mindegy,
1: meg azért, mert annyi, igen.
2: És akkor így nézett rám, de igazad van, na, megveszem.
1: Ugyanez, na, én ugyanez van a boltban velem is, hogyha olyan bevásárló körúton vagyunk, vagy vagyok csak egyedül is akár. Egyedül talán én jobban elszállok ilyen szempontból, mintha ott van feleségem. Most legutóbb, mikor Tesco-ba voltunk együtt, ő azért például megnézi. Uh-huh. Megnézi, és akkor mit tudom én, hogyha van ugyanolyan minőségű, mit tudom én, micsoda,
2: valami más,
1: akkor ő megveszi azt, és nem veszünk, mit tudom én, 2000 forintos sonkát, mert azt megfogja és visszarakja, hogy Jézusom,
2: kérdez. Igen, na, azért nekem is vannak ezek
1: azt
2: az...
1: Én se veszem
2: persze,
1: meg.
2: Nyilván én se nyúlok rá a drága lazac kaviárra.
1: Igen, de például van olyan sajtocska, ez a kis korong, ez a baby doll, vagy baby, mit tudom, micsoda a neve, mindegy, ez egy nagyon régi, ráadásul, mert szereted? Én még mikor Németországban éltem gyerekként, már akkor volt.
2: Aha, és szereted, megveszed, mert
1: de
2: szereted.
1: De figyelj, 4 darab van benne, és ilyen, nem is tudom, mennyibe kerül, de 4 kicsi karika sajt, uh-huh. Az én harapásommal az konkrétan 3 harapás se, inkább 2,5 harapás konkrétan, és 4 daraboshoz képest tudom, hogy drága. És néha-néha veszek. És emiatt, amit mondasz például, mert hogy megkívánom.
2: Hát persze,
1: a jó vacsorához, de jó lesz a jó kis kiflihez, ez harapni, meg a felvágott. Jó, veszek. És tudom, hogy drága, és tudom, hogy nem napi szinten
2: igen,
1: veszem ráadásul.
2: Igen, de azért néha meg kell engednie magának
1: igen, ilyeneket
2: az embernek.
1: Igen, mert ételbe, italba nem szabad szerintem magunkon spórolni. Valahogy ez ilyen, igen, a 2000-es sonkát, hogyha van 1000 ér is, ugyanolyan jó,
2: igen,
1: sárga sejem sonka, vagy bármi ilyesmi, vedd meg azt, ha aha, ugyanúgy szereted.
2: Így van.
1: De mondjuk egy-egy ilyen különlegesebb sajt, egy-egy olyan vaj.
2: Néha férjen bele.
1: Vagy valami ilyesmi, néha, akkor azt mondom,
2: néha
1: hogy igen.
2: Férjen bele, igen. Nekem a veszélyes a bevásárlásokban nem a feleségem, hanem a gyerekem, úgyhogy én örülök neki, hogyha nem jön velem.
1: Csoki, ez az amaz,
2: micsoda?
1: Persze.
2: A bolt. Szóval,
1: micsoda?
2: A bolt. Benne van a bolt a kosaramban. Igen. Na, ez
1: tényleg tényleg való, hogy szerintem azért nyilván ilyen snob dolgokon, mint a kávé, a cool kávé, meg az ilyeneket, az persze nyilván az a snob dolog, de igenis azt gondolom, hogyha bemész egy egyszerű hipermarketbe, és csak vásárolni akarsz, akkor igenis nem feltétlenül gondolom, igen, mindig, hogy a Tesco gazdaságos dolgokat kell megvenni, de azok között is vannak nagyon jók, nagyon jó minőségű dolgok.
2: Na még a végére nagyon gyorsan felsorolom, hogy mik ezek a drága ételek, például ugye nem hagyható ki a fehér szarvasgomba, biztos, hogy ettél már.
1: Azt már ettem.
2: Igen, aztán van még egy a világban egy nagyon drága csirkefajta, ez a fekete csirke, de ezt a csirkét Indonéziában tenyésztik, szóval így a madár influenza miatt veszélye miatt nem jut el, nem exportálják más országokba, így hát Magyarországon nem kapható, úgyhogy ezt megóvott bennünket így a természet ettől. Ugye szárított libériai sonka, az még nagyon drága, a japán vagyusztég.
1: Olyat, várjál, már libériai sonkát ettem?
2: Na, látod?
1: Az finom.
2: Gizda vagy, de lehet.
1: Szóval gizda vagy.
2: Gizda vagy, mert egy kiló sonkánként 100 000 forint. Körülbelül annyit kérnek.
1: De nem egy kilót ettem.
2: Hát nem, persze, ilyen vékony szeletben van.
1: Persze, hajszál,
2: és hát itt van a steak, ami ki nem hagyható, ez a így japán vagyusztég, ez a világ legdrágább.
1: Azt ismerem. Nem ettem, de láttam már vagyusztéket. Persze, W, agyú, és tényleg úgy írják.
2: Vagyú, igen.
1: Igen, tudom.
2: Jávor szarvas sajta, zárnám ezt a sort, ami a világ legdrágább sajtja, és ez egy svédországi jávor szarvas farmon készül, ahol és hát ez sehol máshol a világon nincs ilyen. A sajt külsőre a fetához hasonlít, az ára már kevésbé, mert egy kiló ugyanis olyan 1200 dollár.
1: 320 000, 330 000 forint.
2: Úgyhogy van itt minden, ami szemszájnak ingere.
1: Figyelj,
2: nem
1: ez
2: is
1: a
2: éheztem.
1: Igen, a szarvasgombát azt kóstoltam. Igaz, hogy csak sajnos kevésszer, mert tényleg valahogy mindig, ha bele is vágnak egy picit, már megdobja az ételárát.
2: Júj, nagyon.
1: 2-3 000 forinttal. Igen. Az közben van benne 4 kis szelet.
2: Igen, most pont például láttam ilyet, hogy szarvasgombás hasáb burgonya, és néztem az árát. Ó, mondom, 3 000 valahány 100 forint volt csak a hasáb burgonya, amire ráreszelnek egy kis sarvasgombát. Mondom, köszönöm, nem kérem, inkább megsózom.
1: Mi egyszer ettünk feleségemmel egy olasz étterembe olyat, hogy tejszínes ilyen linguini tészta volt, és azon voltak rásütve pici szarvasgombák. Gyerekek, igen, az az íz.
2: Igen, de látod, azért itt van az észnek a határa, amikor látod, az előbb azt mondtam, hogy persze megveszem, mert bevásárolok, és akkor nem nézem az árát, de azért van, amikor nézem nyilván az árát,
1: hogy
2: mert azért nem vagyok bolond.
1: Nem, hát nem is szabad az ész nélkül, meg izé nélkül, igen, mert azért persze
2: hát
1: az ember
2: van egy határ az embernek.
1: Ne sajnálja a pénzt, de igen,
2: de van,
1: azért,
2: amikor igen.
1: Van, amikor
2: igen,
1: azért tényleg...
2: Nem fogok vagyusztéket enni, meg szarvasgombával,
1: amúgy
2: minden.
1: Amúgy az a vagyuszték, őszinte leszek hozzátok, én nem egyszer láttam már, hogy készítik. Ez szerintem még csak szexinek sem szexi.
2: Pont láttam róla. Látták egy fotót róla most, igen.
1: Na, hát
2: és
1: akkor te is tudod, ugye?
2: Nagyon zsírosnak
1: olyan,
2: tűnt.
1: Ugye? Tiszta zsír, ilyen.
2: Ilyen mocsingosnak, zsírosnak tűnt.
1: Inas az egész.
2: Nem annak a szép húsnak, mint nem, mondjuk általában egy sztéket, amit ugye elképzelsz.
1: Igen, én előbb bennék itt, nem messze Zuglóba van egy híres steakhouse. Én előbb bennék ott jól átsütve szigorúan, sima, mit tudom én, T-bone steaket például, mint mondjuk ilyen vagyusztéket.
2: Van most a TikTokon láttam egy ilyen videót, hogy steaket vacsorázik valaki, és akkor thank you, és még rágja, megy haza, még rágja, megy haza, még befekszik az ágyba, még rágja, és még másnap reggel is rágja.
1: Hát ez attól függ, hol készít.
2: A jól átsütve az ilyen.
1: Ja, hát jó, hát úgy jól elkészít, hogy azért ne cipőtalpra süssék, de én attól is ki vagyok, amikor vérzik még a húst. Tehát,
2: Én nem vagyok annyira steakes valahogy.
1: Nem, én se, de vannak jó steakhouse-ok, ahol tényleg olyan mártásokkal, olyan szószokkal, krumplikkal tálalják, hogy azért az egy különlegesség. Azért azt nem eszed, nem egy csirkepörköt. Na,
2: ha ilyen helyre szeretnél elmenni, majd adáson kívül ajánlok neked egy jó helyet. Bár nem
1: akarok,
2: vagyok steakes,
1: tudok,
2: de
1: helyet,
2: nagyon
1: de nem
2: sok, nagyon sok jót hallottam arról. De amúgy te előbb, se? Nem? Na, előbb hova
1: amúgy,
2: mész?
1: Nem,
2: na,
1: amúgy előbb ennél csirkepörköt.
2: Ugye egy jó kockás terítős vendéglőbe.
1: Na annál ennyi. Nincs is jobb.
2: Na menjünk csak ebédeljünk.
1: Menjünk csak ebédeljünk.

0: Nekik. Rólunk.
1: Ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Bura Galéria látogatói több kiállításon is találkozhattak Horváth Anita művészetével. Nem kívülről vetített nézőpontokat ismétel, hanem saját történeteiből, dilemmáiból és identitásának rétegeiből építkezik. Legutóbbi önálló kiállítása az Igyekszik az ember lánya 2025-ben a roma női identitás és a roma megítélt, örökölt, illetve belénk nevelt narratívák hatását vizsgálja rendkívül személyes módon. Anita alkotásaival az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legerősebb hangjává vált a kortárs magyar művészeti szénában. Polgárdiból indult, Székesfehérváron járt középiskolába, majd a Budapesti Metropolitán Egyetemen szerzett BA diplomát. Mestermunkáit már a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen készítette, ahol kiforrott az az érzékeny, identitás alapú vizuális nyelv, amely mára meghatározóvá tette. Művészetének egyik központi vállalása a roma női reprezentáció visszavétele és újrafogalmazása. Diplomamunkája, a Te nem vagy olyan, már világosan kijelölte ezt a pozícióváltást. A cím egy gyakran hallott, látszólag ártalmatlan mondatot idéz, amely valójában előítéleteket hordoz. Ez a mondat egyszerre próbál elhatárolni és megdicsérni, miközben leleplezi a romákkal szembeni társadalmi elvárásokat. Anita ezt fordította vissza és megmutatta, hogy a roma női identitás nem mások elvárásai és elképzelései határozzák meg, hanem az a roma nők saját, sokrétegű valósága. Nem láttam magam előtt, hogy valaha azt mondom, fotográfus vagyok. Nem ismertem fotósokat, fotóművészeket, amikor egyetemre jelentkeztem. A fénykép alapú művészet valahogy mindig foglalkoztatott. Intuitívan alkottam, és az érzéseimet követtem. Csak később, amikor visszanéztem a képeimet, azt vettem észre, hogy igazából van 4 visszatérő téma, ami hangsúlyosan megjelenik. A származásom, az, hogy roma vagyok, nő vagyok, van egyfajta istenhitem, és ebből fakad mélyen egyfajta kisebb rendűség érzése is, mondta. Azt vallom, hogy az identitásunk több rétegű jelenség. Roma vagyok, nő vagyok, bár ez nagyon fontos szelete az identitásomnak, ez csak egy réteg abból, ami összeáll. Sokáig azzal az érzéssel éltem, hogy félig vagyok roma, mintha létezne félkész identitás. Ma már tudom, hogy ez nem megfelelő megfogalmazás, nincs félig valamilyen identitás. Az identitásaink rétegekből állnak, és mindegyik valós. A művészetemben ezekből a dilemmákból indulok ki, és rájöttem, hogy a saját nézőpontom a legérvényesebb eszköz arra, hogy megmutassam a bennem lévő történteket, mondta. A legerősebb elvárás mindig az volt, hogy roma nőként, aki művészettel foglalkozik, van egy plafon, egy maximum, ameddig elmehetek, vagy amin belül dolgozhatok. Egy doboz, egy út, amit mások kijelöltek nekem. A művészetem egyik célja ennek a plafonnak a szétfeszítése. Nem húzok direkt, tudatos határokat magamban, hogy meddig mehetek el. Mindig az a fontos számomra, hogy a kép igaz legyen. Addig építem, rakosgatom a részeket egy munka különböző állomásaiban, amíg azt érzem, hogy a legjobban össze nem áll. Én minél jobban része akarok lenni annak, amit csinálok. Ha ebben benne van a sebezhetőség, akkor az természetes része a munkámnak, nyilatkozta a művész.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbaksebestyén utcát megnyitották. A Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbaksebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca két irányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a második kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál, a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt.
0: Időjárás.
7: Hol napos, hol pedig felhős idő vár ránk, helyenként esővel. A napsütés mellett intenzív lesz ugyanis a gomoly felhőképződés, és napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. A szél megélénkül, majd időnként meg is erősödik. A délután folyamán 28-29 fokos maximummal számolhatunk. Az előrejelzések szerint az este folyamán este 8-kor 28, 10-kor 25, éjfélkor pedig 24 fok lesz, s holnap hajnalra 21-22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ról.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk. Neked.
2: Szép csütörtök délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Megérkezett a lehűlés, egy jóval kellemesebb időjárással számolhatunk a mai napon, a felhőket és az esőket leszámítva. De azt hiszem, hogy azok után, amiben az elmúlt 10 napban volt részünk, még ez is igazán ránk fér. A földekre mindenképp. Július 2-a van, az Ottó nevű urakat köszöntöm, boldog névnapot kívánva nekik, germán eredetű nevük jelentése pedig birtok, vagyon vagy gazdagság. Kívánom, hogy sok anyagi áldásban legyen részük, természetesen jó egészség mellett, és mindezt egyébként kiterjeszteném a minket hallgatókra is, legyünk jól, testileg, lelkileg, anyagilag, és hallgassunk jó zenéket itt a Rádiódikben. Következik egy rövid időjárás jelentés, kitekintve szombatig, és előtte pedig következik a budapesti útinform. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbót utca két irányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egy irányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben lezárták a Szent Királyi utcát a Revicki utcánál építkezés miatt, és szintén egy lezárás építkezés miatt, amely az 5 Pacsirta utcát érinti. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. A Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Szintén a 9. kerületben lezárták a Pékerdő utcát a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatorna javítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra a jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Nézzük röviden az időjárást, kitekintve egészen szombatig. Hol napos, hol pedig felhős idő vár ránk, helyenként esővel. A napsütés mellett intenzív lesz ugyanis a gomoly felhőképződés, és napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. A szél megélénkül, majd időnként meg is erősödik. A délután folyamán 28-29 fokos maximummal számolhatunk. Az előrejelzések szerint az este folyamán este 8-kor 28, 10-kor 25, éjfőkor pedig 24 fok lesz, s holnap hajnalra 21-22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Pénteken a hajnali 21 fok után felhő átvonulások mellett elszórtan eső vagy zápor még szintén kialakulhat, élénk erős lesz a szél, délutára 30 fok köré melegszik fel a levegő. Szombaton felfrissül az idő, hajnalban 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, továbbra is szeles időre kell készülni, napos, gomoly felhőségbolt mellett néhol jelentéktelen záporok azért előfordulhatnak. Napközben kellemes, 29 fokos csúcshőmérséklet várható.

0: Hangpodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Kellemes délutánt és egy szép napot kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 2-a van, az Ottó nevű urakat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Hamarosan folytatom a zenék lejátszását, és ami még hátra van ebből a 4 percből, abban pedig következzék a budapesti útinform, aztán egy rövid időjárás jelentés. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbaksebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbaksebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca kétirányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben lezárták a Szent Királyi utcát a Revicki utcánál építkezés miatt, és szintén egy lezárás építkezés miatt, amely az 5 Pacsirta utcát érinti. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Szintén a 9. kerületben lezárták a Pékerdő utcát a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt.

Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatorna javítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra a jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. Nézzük röviden az időjárást, kitekintve egészen szombatig. Napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. A szél megélénkül, majd időnként meg is erősödik. A délután folyamán 28-29 fokos maximummal számolhatunk. Pénteken a hajnali 21 fok után felhőátvonulások mellett elszórtan eső vagy zápor még szintén kialakulhat, élénk erős lesz a szél, délutára 30 fok köré melegszik fel a levegő. Szombaton felfrissül az idő, hajnalban 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, továbbra is szeles időre kell készülni, napos, gomoly felhőségbolt mellett néhol jelentéktelen záporok azért előfordulhatnak. Napközben kellemes, 29 fokos csúcshőmérséklet várható.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe juttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a Főtáv divíziója keretében üzemeltető budapesti közművek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a budapesti közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a Paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormány a Facebook oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták: 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepeiről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
2: Közlekedési hírek.
3: Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották. A Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca két irányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a második kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt.
0: Időjárás.
3: Hol napos, hol pedig felhős idő vár ránk, helyenként esővel. A napsütés mellett intenzív lesz ugyanis a gomoly felhőképződés, és napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. A szél megélénkül, majd időnként meg is erősödik. A délután folyamán 28-29 fokos maximummal számolhatunk. Az előrejelzések szerint az este folyamán este 8-kor 28, 10-kor 25, éjfélkor pedig 24 fok lesz, s holnap hajnalra 21-22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Schuner Romale.
2: Legyen szép csütörtökünk, eredményes, kellemes napunk, Baranyi Tamás vagyok. Július 2-a van, mely napon az Ottókat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket sokáig, és a születésnaposoknak is kívánom azt, ami az Ottó név jelentése, ez pedig nem más, mint birtokos, vagyonos vagy gazdag ember. Legyen így mindnyájunkkal, hangolódjunk rá mindarra a jóra, amit átvehetünk az élettől. És figyeljünk oda a közlekedésre, ebbe segít majd a budapesti útinform, majd megnézzük, hogy hogyan is alakul az időjárás egészen szombatig. És mindezek után majd folytatódik a muzsikálás. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca két irányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ibil Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruc-Lesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben lezárták a Szent Királyi utcát a Revicki utcánál építkezés miatt, és szintén egy lezárás építkezés miatt, amely az 5 Pacsirta utcát érinti. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Szintén a 9. kerületben lezárták a Pékerdő utcát a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra a jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. Nézzük röviden az időjárást, kitekintve egészen szombatig. Napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. A szél megélénkül, majd időnként meg is erősödik. A délután folyamán 28-29 fokos maximummal számolhatunk. Pénteken a hajnali 21 fok után felhő átvonulások mellett elszórtan eső vagy zápor még szintén kialakulhat. Élénk erős lesz a szél, délutára 30 fok köré melegszik fel a levegő. Szombaton felfrissül az idő, hajnalban 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Továbbra is szeles időre kell készülni, napos, gomoly felhőségbolt mellett néhol jelentéktelen záporok azért előfordulhatnak. Napközben kellemes, 29 fokos csúcshőmérséklet várható.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Herceg.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Szép csütörtök délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Megérkezett a lehűlés, egy jóval kellemesebb időjárással számolhatunk a mai napon, a felhőket és az esőket leszámítva. Július 2-a van, az Otto nevű urakat köszöntöm, boldog névnapot kívánva nekik, germán eredetű nevük jelentése pedig birtok, vagyon vagy gazdagság. Kívánom, hogy sok anyagi áldásban legyen részük, természetesen jó egészség mellett. Következik egy rövid időjárás jelentés, kitekintve szombatig, és előtte pedig következik a budapesti útinform. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca kétirányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közműfelújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György

szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Szintén a 9. kerületben lezárták a Békerdő utcát a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatorna javítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Nézzük röviden az időjárást, kitekintve egészen szombatig. Hol napos, hol pedig felhős idő vár ránk, helyenként esővel. A napsütés mellett intenzív lesz ugyanis a gomoly felhőképződés, és napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. A szél megélénkül, majd időnként meg is erősödik. A délután folyamán 28-29 fokos maximummal számolhatunk. Az előrejelzések szerint az este folyamán este 8-kor 28, 10-kor 25, éjfélkor pedig 24 fok lesz, s holnap hajnalra 21-22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Pénteken a hajnali 21 fok után felhő átvonulások mellett elszórtan eső vagy zápor még szintén kialakulhat, élénk erős lesz a szél, délutára 30 fok köré melegszik fel a levegő. Szombaton felfrissül az idő, hajnalban 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, továbbra is szeles időre kell készülni, napos, gomoly felhőségbolt mellett néhol jelentéktelen záporok azért előfordulhatnak. Napközben kellemes, 29 fokos csúcshőmérséklet várható.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik.

hiszen olyan jól esik, hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt vagyunk itt.

0: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik.
1: Rádiódik.
2: Henász, tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány művészet. A cigány vagy más néven roma művészet a világ egyik leggazdagabb és legsokszínűbb kulturális öröksége. A roma nép évszázadokon keresztül vándorolt különböző országokban, miközben megőrizte saját hagyományait, nyelvét, zenéjét és művészeti értékeit. A cigány művészet nem csak szórakoztatásra szolgál, hanem a közösség történetének, érzéseinek, örömének és fájdalmának kifejezője is. A művészet segítségével a roma emberek megőrizték identitásukat, és átadták hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigány nép eredete Észak-Indiába vezethető vissza. A történészek szerint őseik körülbelül 1000 évvel ezelőtt indultak el Európa felé. Vándorlásuk során számos kultúrával találkoztak, amelyek hatással voltak a művészetükre is. Ennek ellenére sikerült megőrizni saját hagyományaikat, amelyek ma is felismerhetők zenében, táncban, kézműves alkotásaikban és képzőművészetükben. A roma művészet legismertebb területe a zene. A cigány zenészek évszázadok óta nagy tiszteletnek örvendenek Európa számos országában. Magyarországon különösen fontos szerepet játszottak a népzene és a magyar nóta előadásában. A cigányzene szenvedélyes, érzelmekkel teli, gyakran improvizatív előadásmódjáról ismert. A hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a gitár a leggyakrabban használt hangszerek közé tartoznak. A roma zenészek kiváló hallásukkal, virtuóz játékukkal és érzelemgazdag előadásukkal világszerte elismerést szereztek. A tánc szintén kiemelkedő része a roma kultúrának. A cigány táncok lendületesek, ritmusosak és sok improvizációt tartalmaznak. A táncosok mozdulatai az örömöt, az erőt és a szabadságot fejezik ki. A nők gyakran színes, hosszú szoknyában táncolnak, amely még látványosabbá teszi a forgásokat és a mozdulatokat. A férfiak tánca erőteljes, ritmikus lépésekkel és tapsokkal egészül ki. A zene és a tánc együtt a roma közösségi élet fontos része, hisz ünnepeken, esküvőkön és családi összejöveteleken is központi szerepet kap.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
7: Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbaksebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbaksebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca két irányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a második kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közműfelújítás miatt. távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt.
0: Időjárás.
7: Hol napos, hol pedig felhős idő vár ránk, helyenként esővel. A napsütés mellett intenzív lesz ugyanis a gomoly felhőképződés, és napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. A szél megélénkül, majd időnként meg is erősödik. A délután folyamán 28-29 fokos maximummal számolhatunk. Az előrejelzések szerint az este folyamán este 8-kor 28, 10-kor 25, éjfélkor pedig 24 fok lesz, s holnap hajnalra 21-22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: állásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Timothy Mayer és Mickey Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos vendületet interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy halálos

0: Sunen vója szász.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Kellemes délutánt és egy szép napot kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 2-a van, az Ottó nevű urakat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Hamarosan folytatom a zenék lejátszását, és ami még hátra van ebből a 4 percből, abban pedig következzék a budapesti útinform, aztán egy rövid időjárás jelentés. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca kétirányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terészkör útig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben lezárták a Szent Királyi utcát a Revicki utcánál építkezés miatt, és szintén egy lezárás építkezés miatt, amely az 5 Pacsirta utcát érinti. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Szintén a 9. kerületben lezárták a Pékerdő utcát a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra a jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. Nézzük röviden az időjárást, kitekintve egészen szombatig. Napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. A szél megélénkül, majd időnként meg is erősödik. A délután folyamán 28-29 fokos maximummal számolhatunk. Pénteken a hajnali 21 fok után felhő átvonulások mellett elszórtan eső vagy zápor még szintén kialakulhat, élénk erős lesz a szél, délutára 30 fok köré melegszik fel a levegő. Szombaton felfrissül az idő, hajnalban 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, továbbra is szeles időre kell készülni, napos gomoly felhőségbolt mellett néhol jelentéktelen záporok azért előfordulhatnak. Napközben kellemes 29 fokos csúcshőmérséklet várható.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen szép csütörtökünk, eredményes, kellemes napunk, Baranyi Tamás vagyok. Július 2-a van, mely napon az Ottókat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse őket sokáig, hangolódjunk rá mindenre a jóra, amit átvehetünk az élettől. És figyeljünk oda a közlekedésre, ebbe segít majd a Budapesti Útinform, majd megnézzük, hogy hogyan is alakul az időjárás egészen szombatig. S mindezek után majd folytatódik a muzsikálás. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca két irányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruc-Lesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben lezárták a Szent Király utcát a Revicki utcánál építkezés miatt, és szintén egy lezárás építkezés miatt, amely az Öt-Pacsirta utcát érinti. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Szintén a 9. kerületben lezárták a Pékerdő utcát a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői

0: kiállítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. Nézzük röviden az időjárást, kitekintve egészen szombatig. Napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. A szél megélénkül, majd időnként meg is erősödik. A délután folyamán 28-29 fokos maximummal számolhatunk. Pénteken a hajnali 21 fok után felhő átvonulások mellett elszórtan eső vagy zápor még szintén kialakulhat, élénk erős lesz a szél, délutára 30 fok köré melegszik fel a levegő. Szombaton felfrissül az idő, hajnalban 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, továbbra is szeles időre kell készülni, napos gomoly felhőségbolt mellett néhol jelentéktelen záporok azért előfordulhatnak. Napközben kellemes 29 fokos csúcshőmérséklet várható.
1: Utolsó tánc volt, amikor elhagytál, könnyen dacolt

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Szlovák úton a Bártfai utca közelében le van zárva a félútpálya. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Óhegy utca le van zárva a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat jelző őrös irányítással, illetve az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat villamos pálya karbantartási munkálatok miatt. Egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, szóval hát én azt mondom, hogy közlekedjen mindenki türelmesen és óvatosan. Gyorsan elmondom nektek, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán a sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, ezáltal azért országszerte elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkülhet, időnként akár meg is erősödhet, sőt, ha ez mind nem lenne elég, sajnos északnyugati irányú lesz. A mai délután 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azért nem egy fokkal, de egy pár fokkal kellemesebb, mint az elmúlt napokban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat. Szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, mivel én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, így ezt most sem tehetem másképp, szóval olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok! Kriskó János vagyok, és a sógoromnak szeretnék küldeni egy zenét Bobótól, a színésznőt. Köszönöm, ha olvassátok. Hát ne köszönt, hiszen másnak ez lehet, hogy rajság, nekünk ez csak természetes, másoknak ez rajság, hogy teljesítjük a zenei kívánságokat. Úgyhogy Kriskó János kérésére a drága sógorának fog szólni nagyon sok szeretettel Bobótól, a színésznő. Zárójelben megjegyezném azért, hogy az én egyik kedvencem ez a dal a zenei listánkból.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

kértem, kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, nyilván nem vezetés közben kézben tartott mobilkészülékkel, tehát a Kressz szabályainak megfelelően várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Igazából ez az üzenet lehet bármi is, amennyiben megfelel az NMHH előírásainak, én beolvasom, ha ciki, ha nem. Most viszont olvastam is a Béla SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Béla vagyok, Istvánnak szeretnék küldeni egy zenét Zámbó Jimmy-től, egy jó asszony mindent megbocsájt. Hát valóban megbocsájt egy jó asszony mindent, de azért nyilván nem mindent, viszont visszatérve a kívánságra, hát Zámbó Jimmy-től nem fogom tudni lejátszani, viszont Zámbó Krisztián és Young G duettjét, az újra gondolását a Egy jó asszony mindent megbocsájt című slágernek már igen, úgyhogy Béla kérésére nagyon sok szeretettel fog szólni Istvánnak a dal.

0: kedvesem. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A szlovák úton a Bártfai utca közelében le van zárva a félútpálya. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Óhegy utca le van zárva a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat jelző őrös irányítással, illetve az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat villamospálya karbantartási munkálatok miatt. Egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, szóval hát én azt mondom, hogy közlekedjen mindenki türelmesen és óvatosan. Gyorsan elmondom nektek, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, ezáltal azért országszerte elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkülhet, időnként akár meg is erősödhet, sőt, ha ez mind nem lenne elég, sajnos északnyugati irányú lesz. A mai délután 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azért nem egy fokkal, de egy pár fokkal kellemesebb, mint az elmúlt napokban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Új figyelmeztető táblákat helyeztek ki a Balaton akaratjai Gumi Rádli szabad strandon, amelyekkel a strand használatára vonatkozó szabályokról tájékoztatják a látogatókat. A tiltó táblák a strand több pontján is felhívják a strandolók figyelmét, hogy nyári szezonban mit nem csinálhatnak a parton. A kiírások szerint a nyári szezonban a strand területén tilos sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni. A szabályok megszegése esetén akár nagyon súlyos 200.000 forintos bírság is kiszabható. A Gumi Rádli Balaton akaratja egyetlen ingyenesen látogatható strandja, amely a település keleti részén a magas part alatt található. Egy másik balatonparti város szigorúbb szabályokat vezetett be az idei nyár főszezonjára. Az önkormányzat döntése szerint a Zamárdi nagy strand egész területén tilos kutyát sétáltatni, pórázon vagy anélkül is. A másik új intézkedés a Zamárdiban, hogy a strand melletti Margó Ede sétányon kizárólag gyalog vagy babakocsival lehet közlekedni. A sétányról kitiltottak minden jellegű más közlekedési eszközt, kivéve a gyalogoskodás vagy a babakocsival való közlekedés, beleértve a kerékpárt, az elektromos rollert, még a gokártot is és a szegvét is. Őszinte leszek, hogy örülök neki, hogy végre a gokárdozást is betiltották ott a Balaton partján, mert egyszerűen tényleg élhetetlen Magyarország természeti kincse a Balaton. Nem lehet kiélvezni, mert annyi gokárt közlekedik a gyalogosok között, hogy az ember már azt se tudja, hova kapja a fejét. Viszont viccet félretéve, nyilván így kellett megírni a jogszabályt, hogy szinte felsorolták az összes közlekedési eszközt, mert elbírom képzelni, hogy lenne olyan pihentagyú ember, aki elolvassa a szabályzatot, felsorolnak 97 fajta járművet, és a 98. az a gokárt. Na, és akkor, a gokárt az nincs felsorolva, és akkor poénból elmenne, és képes lenne ott csetepathézni, meg az igazságáért küzdeni, meg a jogaiért, hogy ő neki joga van gokárdozni, mert nem tiltják. Hát igen, sajnos bele kell írni ilyeneket is, és akkor tényleg el van kerülve minden probléma, viszont cserébe furán hangzik, hogy ki a franc mentne gokárdal egy sétányon. Viszont, hogyha visszatérünk a Balaton akaratjai Gumi Rádli szabad strandra, hát ott is új szabályok vannak, ugyebár, tehát a lényeg az, hogy a nyári szezonban nem szabad sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni sem. Hát igazából most a tűzrakást azt megértem, mert azért tényleg nem ősemberek vagyunk. Tehát most csak ne ott süssünk már egy strandon, hogyha ott van nem tudom hány étterem, kempingezni, meg sátrazni, hogy nem lehet. Hát most van erre külön kijelölt hely, ahol elkérnek érte pénzt, hogy igazából 50 méterrel arrébb fekszel a földön a sátorban, nem pedig a szabadstrandon. Ez is érthető, hogy miért van, illetve a horgászás is. Hát most tényleg, hogy horgásszon egy ember, hogyha a gyerekek kibeszaladgálnak a vízbe, illetve bele is akadhat a gyerek a hálóba, a damilba, a nem tudom milyen csali, az a kampó, vagy mi, tehát, hogy tényleg veszélyes is, meg értelmetlen is, hiszen milyen buta lenne az a hal, aki erőszakkal odaúszik, ahol ugrabugrálnak a vízbe. Hát egyértelmű, hogy elúsznak, és akkor itt tudnak az emberek nyugodtan strandozni, aki meg horgászni szeretne, meg pötházni, az meg el tud menni egy erre kijelölt helyre. Viszont most következzen az, amiért amúgy hallgatjátok a Rádió Dikket, a jobbnál jobb zenék.
2: Da bist du doch noch Pixar, oh!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Mindenféleképpen várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a 100.3 Rádió Dikken a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami most sincsen másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő kívánságot, melyet Bélától kaptam, így szól. Szia Csabi, Béla vagyok, Liszkára küldenék egy számot, Bódi Guszti és Horváth Family, köszi. Hát akkor Bódi Guszti és Horváth Family-nek a duettje fog szólni, ami a Legyél te mindig szerencsés címet kapta. Nagyon sok szeretettel akkor el is indítom Béla kérésére Liszkának. Őszinte leszek, hogy azt nem tudtuk meg, hogy kinek fog szólni a dal személyesen, de azt tudjuk, hogy földrajzilag hova fog szólni, úgyhogy liszkaiak, fogadjátok sok szeretettel!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Mutod, ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Bura Galéria látogatói több kiállításon is találkozhattak Horváth Anita művészetével. Nem kívülről vetített nézőpontokat ismétel, hanem saját történeteiből, dilemmáiból és identitásának rétegeiből építkezik. Legutóbbi önálló kiállítása az Igyekszik az ember lánya 2025-ben a roma női identitás és a roma megítélt, örökölt, illetve belénk nevelt narratívák hatását vizsgálja rendkívül személyes módon. Anita alkotásaival az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legerősebb hangjává vált a kortárs magyar művészeti szénában. Polgárdiból indult, Székesfehérváron járt középiskolába, majd a Budapesti Metropolitán Egyetemen szerzett BA diplomát. Mestermunkáit már a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen készítette, ahol kiforrott az az érzékeny, identitás alapú vizuális nyelv, amely mára meghatározóvá tette. Művészetének egyik központi vállalása a roma női reprezentáció visszavétele és újrafogalmazása. Diplomamunkája, a Te nem vagy olyan, már világosan kijelölte ezt a pozícióváltást. A cím egy gyakran hallott, látszólag ártalmatlan mondatot idéz, amely valójában előítéleteket hordoz. Ez a mondat egyszerre próbál elhatárolni és megdicsérni, miközben leleplezi a romákkal szembeni társadalmi elvárásokat. Anita ezt fordította vissza és megmutatta, hogy a roma női identitás nem mások elvárásai és elképzelései határozzák meg, hanem az a roma nők saját, sokrétegű valósága. Nem láttam magam előtt, hogy valaha azt mondom, fotográfus vagyok. Nem ismertem fotósokat, fotóművészeket, amikor egyetemre jelentkeztem. A fénykép alapú művészet valahogy mindig foglalkoztatott. Intuitívan alkottam, és az érzéseimet követtem. Csak később, amikor visszanéztem a képeimet, azt vettem észre, hogy igazából van 4 visszatérő téma, ami hangsúlyosan megjelenik. A származásom, az, hogy roma vagyok, nő vagyok, van egyfajta istenhitem, és ebből fakad mélyen egyfajta kisebb rendűség érzése is, mondta. Azt vallom, hogy az identitásunk több rétegű jelenség. Roma vagyok, nő vagyok, bár ez nagyon fontos szelete az identitásomnak, ez csak egy réteg abból, ami összeáll. Sokáig azzal az érzéssel éltem, hogy félig vagyok roma, mintha létezne félkész identitás. Ma már tudom, hogy ez nem megfelelő megfogalmazás, nincs félig valamilyen identitás. Az identitásaink rétegekből állnak, és mindegyik valós. A művészetemben ezekből a dilemmákból indulok ki, és rájöttem, hogy a saját nézőpontom a legérvényesebb eszköz arra, hogy megmutassam a bennem lévő történteket, mondta. A legerősebb elvárás mindig az volt, hogy roma nőként, aki művészettel foglalkozik, van egy plafon, egy maximum, ameddig elmehetek, vagy amin belül dolgozhatok. Egy doboz, egy út, amit mások kijelöltek nekem. A művészetem egyik célja ennek a plafonnak a szétfeszítése. Nem húzok direkt, tudatos határokat magamban, hogy meddig mehetek el. Mindig az a fontos számomra, hogy a kép igaz legyen. Addig építem, rakosgatom a részeket egy munka különböző állomásaiban, amíg azt érzem, hogy a legjobban össze nem áll. Én minél jobban része akarok lenni annak, amit csinálok. Ha ebben benne van a sebezhetőség, akkor az természetes része a munkámnak, nyilatkozta a művész.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
7: A Szlovák úton a Bártfai utca közelében le van zárva a félútpálya, az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Óhegy utca le van zárva a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat jelző őrös irányítással, illetve az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat villamospálya karbantartási munkálatok miatt. Egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, szóval hát én azt mondom, hogy közlekedjen mindenki türelmesen és óvatosan. Gyorsan elmondom nektek, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: A mai nap folyamán a sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, ezáltal azért országszerte elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkülhet, időnként akár meg is erősödhet, sőt, ha ez mind nem lenne elég, sajnos északnyugati irányú lesz. A mai délután 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azért nem egy fokkal, de egy pár fokkal kellemesebb, mint az elmúlt napokban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
7: Én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Igazából én így is, úgy is teljesítem a kívánságokat, tehát nyugodtan lehet engem hívni, de SMS-t is írhattok. Én próbálok a lehető legdiplomatikusabb lenni, és hát igazából, ha éppen akkor van bejövő hívás, akkor fölveszem, vagy pedig SMS formájában úgy működik, hogy éppen aki legfelül van az SMS falon, tehát egy kicsi szerencse is kell ahhoz, hogy bekerüljön műsorba, de nyilván, hogyha éppen nem érkezik be pont abban a minuthumban zenei kívánság, akkor egy kicsit lejjebb szoktam tekerni, és akkor így azoknak a kívánsága is teljesül, akik mondjuk a közelmúltban nem kerültek be a műsorba, szóval szerintem panaszkodni nem érdemes rám, én minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy most olvasom is Anitának az SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Horváth Anita vagyok, szeretnék kérni egy zenét Horváth Ernőnek, szeretem és nagyon hiányzik, úgyhogy Horváth Anita élete szerelmének Horváth Ernőnek kérni egy zenét, mivel nem írt konkrét dalt, ezért én választok, és mivel Horváth Anita Horváth Ernőnek küldi a zenét, ezért kitalálhattátok, elindítom a Horváth Family-t.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Mindenféleképpen azt tanácsolom számotokra, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig nyugodtan felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, illetve kinek szeretnétek zenét küldeni. Természetesen azt is jó lenne tudni, hogy miért, milyen alkalomból, na meg hát természetesen, hogy melyik dal lenne a kívánság, hiszen amelyik zene benne van az adatbázisunkban, én azt nagyon szívesen lejátszom, semmibe sem tart, igazából ennyi az egész. Egy klikkelés, és már szól is a zene, most viszont olvastam is a következő kívánságot, hiszen bruttó 3 óra a műsoridő, ami annyira nem olyan sok, szóval nem húznám tovább az időt. Zsoltinak az SMS-ét fogom beolvasni, így szól: sziasztok, Zsolti vagyok, és a Tróger brigádnak szeretnék egy zenét kérni a legjobb festőknek, Gyuszinak és Misinek, Jocinak, Sanyinak és Lázinak, Bódi Gusztitól, légy szíves, Kőszi. Hát remélem, hogy ez a Tróger brigád kifejezés inkább csak egy ilyen jó pofa kis vicceskedő becenév, és nem azért Tróger, mert mondjuk nem úgy dolgoznak, de mivel azt írta ez a Zsolti gyerek, hogy a legjobb festőknek, szerintem akkor ez csak egy vicces név, és akkor a brigádnak, tehát a festő királyoknak, szóval Gyuszinak, Misinek, Jocinak, Sanyinak és Lázinak fog szólni egy Bódi Guszti Zsolti kérésére. Hadd szóljon sok

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A szlovák úton a Bártfai utca közelében le van zárva a félútpálya. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Óhegy utca le van zárva a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat jelző őrös irányítással, illetve az Üllői úton a Leher utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat villamospálya karbantartási munkálatok miatt. Egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, szóval hát én azt mondom, hogy közlekedjen mindenki türelmesen és óvatosan. Gyorsan elmondom nektek, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, ezáltal azért országszerte elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkülhet, időnként akár meg is erősödhet, sőt, ha ez mind nem lenne elég, sajnos északnyugati irányú lesz. A mai délután 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azért nem egy fokkal, de egy pár fokkal kellemesebb, mint az elmúlt napokban.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A magyarok többsége idén is tervez nyaralni, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak az utazás pénzügyi részleteire, derült ki a Visa és az MBH Bank friss kutatásaiból. Miközben a belföldi turizmus stabil maradt, 30%-kal nőtt azon magyarok aránya, akik külföldi nyaralást terveznek. De amúgy igazából én egy dolgot nem értettem meg soha, hogy igazából az emberek nyáron lemennek Balatonra. Oké. De van, aki, hát én most külföldre megyek ám utazni, lemegy Horvátországba, és gyakorlatilag igazából semmi változás nincs, hanem ugyanúgy 35 fok van mondjuk a Balatonon is, meg 35 fok van mondjuk a horvát, nem tudom milyen tengerparton is. Igazából annyi, hogy kevesebb ott a magyar hang, meg több a pálmafa, de lényegi különbség nincs. Hogy sose értettem azt, hogy mondjuk ilyenkor ezek az emberek miért nem azt csinálják inkább, hogy ezt a szabadságot, vagy utazási nem tudom milyen időt, ezt inkább átrakják mondjuk csak egy példa november végére, csak mondtam valamit, és pontosan ugyanabból a pénzből pontosan mindent ugyanúgy, csak Dubajba mondjuk, vagy egzotikus helyen, amikor itt van mondjuk 3 fok hóesés, meg mínusz 5 fok, meg 10 fok este, ők akkor mennek ki a 30-40 fokba. Szerintem az sokkal, hát hogy is mondjam nektek, ha már ennyire pénzszámolgatás megy, meg ilyesmi, akkor árértékarányban jobban megéri szerintem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én sose értettem az olyan embereket, akik nyáron mennek el nyaralni. Hát nyaralás a neve nyilván, de igazából most itt is 35-40 fok van, meg Horvátországban is 35, akkor nem éri meg kimenni. Akkor jobban megéri szerintem télen elmenni egy meleg helyre. Ez az igazság. Illetve azért a pénz sem annyira nagyon drága mondjuk egy dubai utazásnál, hogyha mondjuk csak egy példa, mondjuk ilyen február-március fele az ember betervezi, hogy mondjuk hát én november vége, december elején kimegyek Dubajba. Na, hát akkor a repjegy szerintem legrosszabb esetben is 150 ezer per fő, illetve a szállás is. Igaz, hogy ami ott kint 4 csillag, az Magyarországon körülbelül 10 csillagos szálloda lenne, de egy átlagos 4 csillagos kis szálloda mondjuk a belvárosba legyen mondjuk 40 ezer forint per fő per éjszaka, és hogyha belegondoltok, gyakorlatilag ha kimegy az ember egy hétre Horvátba, vagy kimegy az ember egy hétre Dubajba, szinte ugyanannyit költ. Ez az igazság. Sajnos ez a szintiszta valóság, és most nem egy ilyen utazási irodás, jutalékos, nem tudom, hogy ki beszél belőlem, meg nem ilyen utazási tanácsadó szeretnék lenni, csak hát azért közszolgálati blokk, hogy az embereknek fontos információt mondjak, és érdemes belegondolni mondjuk ilyen alternatívákba is. Vagy hogyha az ember tényleg nagyon szeretne spórolni, akkor egy kicsit több pénzt költ mondjuk a repjegyre, mondjuk nem 150 ezer, hanem mondjuk csak 350 ezer, de az sem a világ vége szerintem egy évben egyszer kifizetni per fő, és akkor kimennek Tájföldre, ahol mondjuk, mit tudom én, 200 bat mondjuk egy fóleves. Nem tudom, egy négy személyes tál mondjuk nagyon komoly, brutális összeg 500 bat. Egy bat mondjuk 10 forint kb. Kerekít. Amúgy 8 egész valamennyi, de kerekítsük fel 10 batra. Akkor az 5000 forint mondjuk egy négy személyes tál. Úgyhogy ott eléggé jól megéri, csak azért ott is vigyázni kell az ilyen exotikumokra Tájföldön. Azért elég sok exotikum előfordul. Mindenféle bogarak, meg kígyók, meg gyíkok. Tehát valamit valamiért.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digi.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: szakszi, gyere!
1: Továbbra is a Bódik Kívánság Show, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken belül. Szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Sok szeretettel, vagy igazából egy kakaós csigával, bárhogy lehet küldeni a zenéket, SMS és betelefonálás formájában várom a kívánságokat, most pedig akkor olvasom is a következőt, szó szerint fogom. Sziasztok, Romero vagyok, Vácról. Szeretnék küldeni a testvéreimnek egy zenét, a Rikinek és a Gino-nak Vácra. Hát akkor a váci királyoknak fog szólni sok szeretettel egy jó kis érdi baba, Frizz Baba.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsőprő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Szlovák úton a Bártfai utca közelében le van zárva a félútpálya. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Óhegy utca le van zárva a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat jelző őrös irányítással, illetve az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat villamospálya karbantartási munkálatok miatt. Egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, szóval hát én azt mondom, hogy közlekedjen mindenki türelmesen és óvatosan. Gyorsan elmondom nektek, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán a sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, ezáltal azért országszerte elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkülhet, időnként akár meg is erősödhet, sőt, ha ez mind nem lenne elég, sajnos északnyugati irányú lesz. A mai délután 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azért nem egy fokkal, de egy pár fokkal kellemesebb, mint az elmúlt napokban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel, mit bánom én csak a kívánságokat várom, és teljesítem méghozzá a lehetőség szerinti legtöbbet, amennyi belefér a napi 3 órányi műsoridőmbe, ugyanis én csak hétköznaponként délután 3-tól 6-ig tudom teljesíteni a kívánságokat, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, következzen Gyöngyi és SMS-e. Szia, Gyöngyi vagyok, és a fiamnak szeretnék küldeni egy dalt Lajoskának Bódi Gusztitól. Hát akkor Money Money Lay, ez fog szólni nagyon sok szeretettel Bódi Guszti és Margó duettje, Gyöngyi kérésére a drága kisfiának, Lajos.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

nagyon sok szeretettel és a tengermély tisztelettel várom a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani azt a pár információt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért most Hermeci Levente és SMS-e fog következni. Szia, Hermeci Levente vagyok, és életem szerelmének Anettnak szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem, és kicsim 2 hét, és megyek haza a munkából, örökké a tied leszek. Köszönöm szépen. Na hát akkor nagyon sok szeretettel Hermeci Levente kérésére élete szerelmének Anettnak fog szólni a dal, ugyanis ő most jelenleg külföldön dolgozik, de elvileg pár nap és már hazajön a munkából, és akkor együtt tudnak lenni, hogy ezt a elkövetkezendő pár napot kicsit jobban kibírják, elviseljék. Elindítom Mamukó Berci és Jázmin közös szerzeményét, Sabadibit.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: közlekedési hírek.
1: A Szlovák úton a Bártfai utca közelében le van zárva a félútpálya. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Óhegy utca le van zárva a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat jelző őrös irányítással, illetve az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat villamospálya karbantartási munkálatok miatt. Egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, szóval hát én azt mondom, hogy közlekedjen mindenki türelmesen és óvatosan. Gyorsan elmondom nektek, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, ezáltal azért országszerte elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkülhet, időnként akár meg is erősödhet, sőt, ha ez mind nem lenne elég, sajnos északnyugati irányú lesz. A mai délután 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami azért nem egy fokkal, de egy pár fokkal kellemesebb, mint az elmúlt napokban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Rengeteg változással kell számolnunk a jövőben a vezetői engedélyeket illetően. Már mondom is nektek, hogy miként alakul ez a gyakorlatban. Az Európai Unió az elmúlt időszakban jelentős a változásokat fogadott el a jogosítvány szabályokban. A kemma.hu, hála a drága jóistennek, összegezte a legtöbbeket érintő módosításokat, és az alábbiakban kiderül, hogy miként alakul a digitális átállás, milyen hatással lesz ez a változás a kezdő sofőrökre, és miként változik a vezetéstől való eltiltás az Európai Unión belül. Az új jogosítvány szabályok a tervek szerint támogatják az e-autók elterjedését, a közlekedés biztonságát és a digitális ellenőrzési lehetőségeket is. A szabálymódosítások alapját tavaly elfogadott 2025/2205-ös EU irányelve adja. A jogosítványok kapcsán számos reformot eszközölő rendelkezés értelmében a tagállamoknak ugyan még van idejük bevezetni a módosításokat, de 2029-re kell átállniuk. Magyarországon a digitális állampolgárság program bevezetésével elérhetővé vált már az abban tárolt digitális vezetői engedély, és az Európai Unió szándéka is az, hogy a tagállamai egységes, biztonságos és gyorsan elérhető rendszert építsenek ki. Utóbbi szintén okostelefonon keresztül lesz majd elérhető, és teljes értékű igazolásként működik majd az Unió bármely tagállamában. A jelenleg működő magyar megoldás integrálható lesz a rendszerbe. A kártyás jogosítványok ugyanakkor nem szűnnek meg, aki nem rendelkezik okos eszközzel, a változást követően azt is felmutathatja majd az ellenőrzéseken, vagy akár mondjuk egy floppy lemezen is tárolhatja, vagy mondjuk morzekóddal is le tudja diktálni majd a rendőröknek, hogy mi a neve, meg mi a jogosítvány száma. Viszont az Unió fontos célként fogalmazza meg a környezetvédelmet is. Annak érdekében, hogy minél többen elektromos autóra váltsanak, a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező súlyhatárt is megemelték 3,5 tonnáról 4,25 tonnára. A rutintalan sofőrök biztonságát is szolgálják majd módosítások, melyek értelmében a próba idő alatti szabályok is szigorodhatnak. Az autós iskolákban a modern eszközök elterjedése okán sokkal nagyobb hangsúlyt kap majd a figyelemterelés mentes vezetés, tehát például telefon használat nélküli vezetés oktatása is. elég nagy figyelmet fog kapni. Már 17 évesen is meg lehet szerezni a B kategóriás jogosítványt a fiatalok körében, abban az esetben, ha a mellettük lévő ülésben egy tapasztalt sofőr is helyet foglal, így segítve a biztonságos közlekedést és a rutin kialakítását. Hát igen, hogyha van mondjuk egy középkorú anyuka, akinek mondjuk van egy 17 éves fia, és akkor mondjuk ő kíséri úgymond az anyós ülésen, és akkor a fiatal srác vezethet, akkor az anyuka ugyanúgy áthathatja a helytelen és rossz vezetési stílusát igazából. Nem baj, hogyha kitudálnak, meg rád villognak, fiam, nyugodtan menj csak a belső sávba 110-zel. Nem baj, hogyha neked jönnek hátulról. Tehát sajnos ez szerintem egy kicsit még, hát hogy is mondjam, azért az első pár száz kilométert szerintem tényleg egy hivatalos szakmai oktató kéne, hogy tartsa neki. Viszont a tervek szerint egyes tagállamokban elkövetett szabálysértések miatti eltiltások a jövőben általános érvényűek lesznek az EU minden országában.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Sajnos elérkeztünk a mai nap azon pontjához, amikor el kell búcsúzzak tőletek, ugyanis lejárt a műsoridőnk, eddig tartott a mai Bódi Kívánságshow, viszont holnap délután 3-kor nagyon sok szeretettel, kipihenten, újult erővel visszatérek, és a további zenei kívánságokat fogom majd teljesíteni. Addig is további szép napot, estét, meg mondjuk jó reggelt így előre, meg igazából mindent, kellemes időtöltést. Én búcsúzásul itt hagyom Leilát, Kisperét, valamint Palikát, természetesen külön-külön egy-egy slágert meghallgatunk majd tőlük. Amúgy egy ilyen triót én elfogadnék, azért eléggé erős lenne szerintem, úgyhogy remélem, hogy elég ihletet adtam így a zenészeknek is. Hatalmas puszi és ölelés nektek, holnap délután találkozunk. Sziasztok!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dix.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
3: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
4: Per.
3: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
4: Csak ez a has. Csak ugye?
3: Per. Igen, per. Igen. Szityúvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány művészet. A cigány vagy más néven roma művészet a világ egyik leggazdagabb és legsokszínűbb kulturális öröksége. A roma nép évszázadokon keresztül vándorolt különböző országokban, miközben megőrizte saját hagyományait, nyelvét, zenéjét és művészeti értékeit. A cigány művészet nem csak szórakoztatásra szolgál, hanem a közösség történetének, érzéseinek, örömének és fájdalmának kifejezője is. A művészet segítségével a roma emberek megőrizték identitásukat, és átadták hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigány nép eredete Észak-Indiába vezethető vissza. A történészek szerint őseik körülbelül 1000 évvel ezelőtt indultak el Európa felé. Vándorlásuk során számos kultúrával találkoztak, amelyek hatással voltak a művészetükre is. Ennek ellenére sikerült megőrizni saját hagyományaikat, amelyek ma is felismerhetők zenében, táncban, kézműves alkotásaikban és képzőművészetükben. A roma művészet legismertebb területe a zene. A cigány zenészek évszázadok óta nagy tiszteletnek örvendenek Európa számos országában. Magyarországon különösen fontos szerepet játszottak a népzene és a magyar nóta előadásában. A cigányzene szenvedélyes, érzelmekkel teli, gyakran improvizatív előadásmódjáról ismert. A hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a gitár a leggyakrabban használt hangszerek közé tartoznak. A roma zenészek kiváló hallásukkal, virtuóz játékukkal és érzelemgazdag előadásukkal világszerte elismerést szereztek. A tánc szintén kiemelkedő része a roma kultúrának. A cigány táncok lendületesek, ritmusosak és sok improvizációt tartalmaznak. A táncosok mozdulatai az örömöt, az erőt és a szabadságot fejezik ki. A nők gyakran színes, hosszú szoknyában táncolnak, amely még látványosabbá teszi a forgásokat és a mozdulatokat. A férfiak tánca erőteljes, ritmikus lépésekkel és tapsokkal egészül ki. A zene és a tánc együtt a roma közösségi élet fontos része, hisz ünnepeken, esküvőkön és családi összejöveteleken is központi szerepet kap.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink.
2: Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

estét kívánok minden kedves hallgatónak, a mikrofon mögött Boruk Szabina, és hát elérkezett a Csumi Daftume kívánságműsornak az ideje. Legyetek ti is az adásnak a részesei, hiszen hogyha velem vagytok, akkor 6-tól este 8 óráig a legjobb zenék, a legjobb előadók, és hát a legfontosabb üzenetek mindenkire rátalál. Hát főleg, hogyha kéritek is és külditek is.

0: Rádió Dick.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Szia Szabina, Kis László szeretnék küldeni ezt a zenét a feleségének, Kis Erikának. Sok boldogságot és szép napot szeretne neki kívánni. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem, és a következő dalt akkor László küldi Erikának. Szeretettel.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Kedveseim, 6 órától este 8-ig tart csupán a műsor, úgyhogy ez azt jelenti, hogy még egy jó pár kommentet sikerül majd felolvasnom, és egy jó pár zenét még meg sikerül hallgatnunk is közösen, hogyha készen álltok rá. Szerettek bulizni? Na akkor most húzzátok fel maxra a hangot, mert a következő dal nektek megy.

0: 给不要钱没朋友，还有酒吧，还有酒吧，还有酒吧，还有酒吧，酒吧，酒吧，酒吧。
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Kedves hallgatók, megyünk tovább. A jó kedvel, a hangulattal és veletek. Úgyhogy ez egy szeretett híd. Mindenféleképp legyünk rajta.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A Paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe juttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távfűrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a budapesti közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a Paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepeiről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mint egy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Digben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dig.

0: zöld a hangunk.
1: Szeszmond 3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, már is eltelt a fél műsoridő, kedves hallgatók, úgyhogy igyekezzetek a kommentjeitekkel, hiszen 6 órától este 8 óráig vagyok itt, és állok a rendelkezéseitekre, és tudom, hogy nagyon sokatoknak a rokona most ezt nagyon várja. Úgyhogy írjatok egy kommentet, és üzenjünk valakinek, hogy örüljön.

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Megyünk tovább a jókedvel és a hangulattal, és Horváth Zoltánnénak az üzenetével, aki ezt a dalt az édesanyjának, Horváth Máriának szeretné küldeni sok-sok szeretettel. Köszöni neki a sok szeretetet, a törődést és hogy felnevelte őt. Úgyhogy kedves Szabina, léci, játsszál le egy jó kis zenét, ezt írta nekem. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és akkor a következő dal csak nektek szól. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tu

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Szia Szabina, Tóthra szeretnék küldeni a következő dalt, méghozzá testvérének, Marknak, és üzeni neki, hogy ő rá mindig számíthat. Milyen fontos, hogyha jó testvére van az embernek. Én úgy gondolom, hogy egyébként egy testvér, hát össze is tud veszni nyilván a testvérével, de hogyha tudjátok azt, hogy számíthatok egymásra, akkor az a világon a legfontosabb dolog, és a legnagyobb egységet is tud kovácsolni. Szóval a mai adásban is tartsatok velem, és hogyha ki szeretnétek valakivel békülni, akkor én állok a rendelkezésetekre. Írjatok bátran!
2: Diga Berci! Ciao, Bartalita, men!
3: Nela, de!
4: Soy Berci, Cajas!
2: A ich schystali ma te žapi balanga.
5: Kirva!
6: Konsi!
5: A vispi balanga!

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Magyarország kedvenc kívánságműsora. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Legközelebb is itt vagyok veletek. Tudjátok a végszót, csumidaftumel. Tehát puszilag titeket.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Bura Galéria látogatói több kiállításon is találkozhattak Horváth Anita művészetével. Nem kívülről vetített nézőpontokat ismétel, hanem saját történeteiből, dilemmáiból és identitásának rétegeiből építkezik. Legutóbbi önálló kiállítása az Igyekszik az ember lánya 2025-ben a roma női identitás és a roma megítélt, örökölt, illetve belénk nevelt narratívák hatását vizsgálja rendkívül személyes módon. Anita alkotásaival az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legerősebb hangjává vált a kortárs magyar művészeti szénában. Polgárdiból indult, Székesfehérváron járt középiskolába, majd a Budapesti Metropolitán Egyetemen szerzett BA diplomát. Mestermunkáit már a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen készítette, ahol kiforrott az az érzékeny, identitás alapú vizuális nyelv, amely mára meghatározóvá tette. Művészetének egyik központi vállalása a roma női reprezentáció visszavétele és újrafogalmazása. Diplomamunkája, a Te nem vagy olyan, már világosan kijelölte ezt a pozícióváltást. A cím egy gyakran hallott, látszólag ártalmatlan mondatot idéz, amely valójában előítéleteket hordoz. Ez a mondat egyszerre próbál elhatárolni és megdicsérni, miközben leleplezi a romákkal szembeni társadalmi elvárásokat. Anita ezt fordította vissza és megmutatta, hogy a roma női identitás nem mások elvárásai és elképzelései határozzák meg, hanem az a roma nők saját, sokrétegű valósága. Nem láttam magam előtt, hogy valaha azt mondom, fotográfus vagyok. Nem ismertem fotósokat, fotóművészeket, amikor egyetemre jelentkeztem. A fénykép alapú művészet valahogy mindig foglalkoztatott. Intuitívan alkottam, és az érzéseimet követtem. Csak később, amikor visszanéztem a képeimet, azt vettem észre, hogy igazából van 4 visszatérő téma, ami hangsúlyosan megjelenik. A származásom, az, hogy roma vagyok, nő vagyok, van egyfajta istenhitem, és ebből fakad mélyen egyfajta kisebb rendűség érzése is, mondta. Azt vallom, hogy az identitásunk több rétegű jelenség. Roma vagyok, nő vagyok, bár ez nagyon fontos szelete az identitásomnak, ez csak egy réteg abból, ami összeáll. Sokáig azzal az érzéssel éltem, hogy félig vagyok roma, mintha létezne félkész identitás. Ma már tudom, hogy ez nem megfelelő megfogalmazás, nincs félig valamilyen identitás. Az identitásaink rétegekből állnak, és mindegyik valós. A művészetemben ezekből a dilemmákból indulok ki, és rájöttem, hogy a saját nézőpontom a legérvényesebb eszköz arra, hogy megmutassam a bennem lévő történteket, mondta. A legerősebb elvárás mindig az volt, hogy roma nőként, aki művészettel foglalkozik, van egy plafon, egy maximum, ameddig elmehetek, vagy amin belül dolgozhatok. Egy doboz, egy út, amit mások kijelöltek nekem. A művészetem egyik célja ennek a plafonnak a szétfeszítése. Nem húzok direkt, tudatos határokat magamban, hogy meddig mehetek el. Mindig az a fontos számomra, hogy a kép igaz legyen. Addig építem, rakosgatom a részeket egy munka különböző állomásaiban, amíg azt érzem, hogy a legjobban össze nem áll. Én minél jobban része akarok lenni annak, amit csinálok. Ha ebben benne van a sebezhetőség, akkor az természetes része a munkámnak, nyilatkozta a művész.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, július 2-a csütörtök van, és 20 óra múlt. Vendégem a vonalban Szilágyi Orsolya, klarinét művész, klarinét tanár. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
6: Szervusz Anna, köszöntöm a rádió hallgatóit ebben a kellemes decemberi hűvös időben.
2: Na éppen azt akartam kérdezni, hogy a hallgatóknak mondjuk el, hogy körülbelül merre felé tartózkodsz most, és hogy érzed magad, milyen körülötted most a levegő, volt-e hatása rátok ez a kis lehűlés?
6: Volt, igen, én út mellett Farkaslyukon vagyok éppen, hát ha itt kinézek az ablakon, az erkélyi korlát fölött, akkor hála Istennek fákat látok, erdőszélt. Olyannyira, hogy képzeld el, szeptemberben innen hallgatom a szarvasbőgést. Szóval itt azért mi nekünk egy kicsit könnyebb, mert a fák azok egy egészen kicsikét meghűtötték, de hát itt a hét elején borzasztó gyehenna volt nekünk is. Most tegnap este volt egy nagyon-nagyon kellemes, de elég határozott eső, azután nagyon jó volt. Azután lehetett aludni végre.
2: Egyébként az állatok mennyire mocorognak ilyenkor a nagy meleg? Milyen állatot láthatsz te egyébként?
6: Tavasszal rengeteg madarunk van, hát ennek se tudok eléggé örülni, én borzasztóan szeretem a tollasfejűeket. Rigóink vannak, valamikor május táján itt veszekedett nekem néhány szajkó, kakukkunk is van, most... Ha jól láttam, két héttel ezelőtt egy mókuspárral is szemezhettem. Hát gondolom, hogy mókusok lehettek, mert ugye a fákon futkoltak, de hát ők azért hát olyan távolságban voltak, hogy nem voltam benne biztos.
2: Hát valószínű, hogy az volt.
6: Szarvasaink vannak, meg őzikék mászkálnak.
2: De irigy vagyok. Télen. Irigy vagyok, kész, ennyi.
6: Hát ide nagyon közel van Szilvásvárad, és ott lakik egy jó sok száz fős csapat, és ők időnként ott buliznak a mezőn, de az tényleg buli hely lehet, mert nem csinálnak semmit. Ott vannak, nézelődnek, időnként kifekszenek az aszfaltra, de nem is tudom, hogy ott mi lehet. Tisztára úgy néznek ki, mint egy ilyen jókora parti után hajnali háromkor a kissé megfáradt vendégsereg.
2: After partiznak ott.
6: Igen, egy ilyen gyanús társaság. Egyébként a rókák nagyon sokan vannak, és mindenkinek mondom, aki erre jár, nyulak. Tehát vigyázzunk a nyulakkal, kérem szépen. Ha én meglátom a nyulat, már fölhúzom az ablakot a kocsiba, mert hát rollereseket rugdalnak, meg
2: ha,
6: a
2: no,
6: kalandos.
2: Veszélyesek.
6: Itt elég sok nyúl van.
2: Igen, a magyar nyúl az most már nagyon veszélyes lett így, veszélyes híre lett a nagyvilágban. Ebből a néhány percből már megtudta a hallgató, hogy te egy nagyon kellemes és jó humorú ember vagy, de akkor beszélgessünk egy kicsit rólad, klarinét művész vagy. Hadd kérdezem meg tőled, hogyan került a hangszer a kezedbe? Kiskorod óta szerettél volna zenész lenni, vagy a pályaválasztási időszak, tehát hogy történt? Ez miért pont ez a hangszer lett a tiéd?
6: Ez a hangszer, ez teljes mértékben az én választásom volt. Az én családom sok száz íziglen szerintem értelmiségi família, és édesanyám, hát most ugye Pannon filharmonikusoknak hívják ezt a zenekart, régen pécsi szimfonikus volt. A pécsi szimfonikusok van húzta a hegedűt, ott végül is egész pályája alatt. Ő 8 évet tanított, és utána bekerült a zenekarba. Nekem a legkorábbi emlékeim például a Pécsi Színházról az, hogy énekelnek a színpadon, nekem arcüreg gyulladásom van, és a néninek kék a haja. Na most ez volt egy Rigoletto főpróba.
2: Az igen.
6: Csak beteg voltam, nem lehetett elvinni az oviba, és édesanyám bevitt a színházba, én pedig ültem Breitner Tamás karmester úr mellett, akit én nagyon nagynak láttam, mert én voltam nagyon kicsi, és Tamás bácsi vezényelte a Rigoletto főpróbát, én pedig nagyon figyeltem, mert megkért, hogy hát nekem azt mondja, nagyon nehéz itt a feladatom, látod, milyen sok vonalat kell nézzek, ha bólintok, lapozzál. És én borzasztóan figyeltem, és én lapoztam a karmesternek, Én beleszülettem egy zenekarba. Apukám mérnökember volt, de fiatal korában orgonált. Az ő édesapja is muzsikált, a nagyapja pedig karmester volt, fúvószenekari karmester, úgyhogy egy kicsit a sötét oldalról is származom. Az anyukám oldaláról pedig a nagynéném, szintén hegedűs, az Operett Színházban volt koncertmester. A nagypapám is hegedült, tehát ez egy eléggé muzsikus család, viszont klarinétos senki nem volt.
7: Igen, felmerül a kérdés, hogy akkor miért pont a klarinét?
6: Azért, mert nagyon szerettem a hangját. Édesapámnak volt egy továbbképzése, erre tisztán emlékszem, nekem nagyon-nagyon koránról konkrét emlékeim vannak, és ez az eset tisztán megvolt, ő éjszaka tanult szegény, és halkan hallgatta a rádiót. És éjszaka akkor már ment az éjszakai komoly zenei műsor, és én kimentem hozzá a konyhába, ittam egy pohár vizet, meghallgattam a felvételt, és akkor bemondták a végén, hogy Mozart Ádúr klarinét verseny, Kovács Béla, Liszt Ferenc kamarazenekar. Én bolintottam, és azt mondtam apukámnak, hogy én klarinétozni fogok. Ő pedig közölte, hogy jó, de most menj el aludni, mert ha agyoncsapnak, akkor te nem fogsz klarinétozni. Szépen elmentem aludni, következő évben emlékszem, hogy akkor adták ki a papírokat, hogy ki milyen hangszert akar, hát én klarinétozni szeretnék. És akkor elvittek Pécsett Morvai Bálint tanár úrhoz a zeneiskolába, aki nekem nagyon tetszett, mert ő egy magas, vékony férfi volt, és nagyon elegáns, borzasztóan elegáns, és akkor belefújtam a klarinétbe, hogy hát próbáljuk meg, és azonnal megszólalt.
7: Hány éves vagy itt?
6: 9.
7: Aha.
6: És hát Bálint bácsi elmondása szerint azzal kezdtem az első klarinétórát, hogy hasra feküdtem a szőnyegen, és összeraktam a hangszert. És akkor elgondolkodott, hogy biztos jó ötlet volt-e engem fölvenni. De hát hál' Istennek fölvett, és ő, képzeld el, ő még mindig aktív. 90 éves lesz. Ő még mindig klarinétozik.
7: Ez igen.
6: És hangszereket javít időnként, hát most már nem nagy üzemben, és hangolni is tud klarinétot, meg fúvókázik, szóval ő egy igazi varázsló.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Na hát tudod, mit teszem, az a 9-esen megfújni a klarinétot, azért az, én zongorát tanultam, meg mindig láttam a vonósokat, de emlékszem az osztálytársam, én is ilyen zene általános libertam, minden osztálytársam tanult zenét, és én emlékszem, hogy azért nem volt egyszerű már első órákon jól megfújni a klarinétot.
2: Nem egyszerű. Ez egy borzasztó frusztráló hangszer. Ott kezdődik, tudod, hogy ahogy a szádba veszed a hangszert és belefújsz, ha szerencséd van és megszólal, azonnal ki is köpi szerencsétlen gyerek, mert megbizsergeti a száját. Az ember szája elég érzékeny. Tehát képzeld el azt, hogy biztos van otthon például picike körömre szemüd.
1: Igen.
2: Hát, most képzeld el, hogy ezt végighúzod az alsó ajkadon, ott, ahol az ajkad piros része találkozik a bőröddel. Na, ehhez hasonló. Nem kell rányomni, csak úgy megbizsergetés, ez nem egy kellemes érzés először. Hát Jézusom, mi ez, júj! És utána még meg is vakarja a szegény gyerek. Nekem minden növendékem ezt eljátszotta. Aztán megszokja az ember. A másik pedig, hogy rögtön ráharapnak a gyerekek. Szájába veszi, és jól rá is szorít, mert hát ő jól akarja csinálni.
1: Igen.
2: És akkor itt kezdődik a frusztráló első pár alkalom, hogy vagy nem szólal meg, vagy olyat visít a hangszer, hogy a vadkacsák oda gyűlnek a zeneiskola köré, hogy hol ez a hölgy?
1: Oszikám, akkor te nem is furuljáztál, és úgy kezdted a klarinétot, hanem rögtön a klarinétot.
2: Rögtön klarinéttal. Én zenei általánosba jártam. És úgy, valahogy úgy jött, én emlékszem, hogy az első két évben a zenei általánosban heti 5 énekórával nagyon kiképeztek minket, tehát mi tudtunk ott át olvasni.
1: Persze,
2: és nem volt ez a furulya hadsereg, mint most itt az iskolákban. És akkor kaptunk papírt, emlékszem, izgult mindenki, hogy jó zeneiskola, mert hát annak tornya volt Pécsett. Hát az egy speciális ház volt. Toronnyal, képzeld el. És zöld kapuja volt. Hú! És mindenki vágyott arra, hogy hát zeneiskola, és akkor kaptuk a papírt, és hogy milyen hangszert, és igazi hangszerek, és tényleg, és a trombita tényleg sárga, szóval ezekre az érzésekre emlékszem. És akkor nagyon kicsi voltam egyébként, képzeld el, hosszabb volt a klarinét, mint a karom.
1: Igen.
2: És akkor is, csak azért, és én megmondtam, én klarinétozni fogok, és mondták, hogy de hát az ilyen szép kislányoknak, mint te, na ez a legrosszabb mondat, amit lehetett nekem mondani, a fúvola inkább, nem klarinét, és én kitapostam. És nekem képzeld el, rögtön megszólalt.
1: Na hát.
2: Én nálam nem volt ez a kínlódás. Morvai tanárbácsi annyit mondott, hogy vegyem a számba, és mondta, hogy egy picikét mosolyogjál, olyan titokzatosan. Hát én titokzatosan mosolyogtam, és megfújtam, és megszólalt, és boldog voltam, emlékszem az érzésre, hogy tehát ez szól, ez az enyém, és attól kezdve mi ketten, hogy szokták ezt mondani, két bolond, egy pár, klarinéton meg én.

0: Sunenvója
1: 100.3 Rádiódik.
2: Tudod, mi jutott erről eszembe, amit elmeséltél, hogy megrezegteti a szelet? Ez még soha nem jutott amúgy eszembe, de valahogy most lett ebben egy kérdés számomra, hogy egyébként a klarinétosoknak máshogy működik, vagy kell vigyázni a száj higiéniájukra, emiatt, hogy állandóan érintkezik egy anyaggal?
3: Igen. Nem csinálunk mi ebből nagy derbit, de ott kezdődik, hogy ahogy a klarinétot a szádba teszed, a felső fogsorodat, tehát az első két fogat, ahogy annak idején hívtuk a káposztaharapókat, ráteszed a fúvókára. Az, hogy egy klarinétos vigyáz a fogaira, az egy alap dolog. Mert ha kiesik a fogad, lehet protkóval fújni, csak éppen az már más. Egy foghúzás, főleg, hogyha valakinek olyan a fogsora, tudod, hát kihúzzák az ember fogát, akkor ott mozognak a fogak jobbra-balra.
2: Igen.
3: Ha valakinek nagyon sűrűn vannak a fogai egy foghúzásnál, a meglevő fogak egy kicsit kinyújtózkodnak.
2: Uh-huh.
3: És ott már megbillenhet egy ember szájának az egyensúlya. Arra igenis, hát minden normális ember mossa a fogát egy fúvós, nem csak klarinétosok, mindegyik. Nagyon fontos a fogsor. Azon kívül van, aki csinál ebből egy rituálét, mindenféle fogsejem, szájvíz, mit tudom én, micsoda. Én a magam részéről egy ilyen középutat szoktam használni. Nekem elég közel vannak a fogaim, tehát a fogsejem az alap. Mert a fogkefe nem fér be. De én nem csinálok ebből a kémiai műhelyt, hogy most csak ez a szájvíz, meg csak az. Én találkoztam egyébként olyannal, aki szinte pszichotikus volt erre, és órákon keresztül tudott kis előadást tartani, hogy miért a kék színű szájvíz a jobb, és miért nem az enyhén rózsaszín. És röpködött ott a periódusos rendszer, hogy miben mi van. Hát Jézusom, mondom. Ja, hát meg mondjuk diót nem törünk a fogunkkal.
2: Igen.
3: Meg nem pofoszkodunk, mert azért ne üssék szét az ember száját. Amire nagyon-nagyon kell vigyázni egy fúvósnak egyébként, az, hogy tényleg az arcára figyeljen oda. Nekem volt a Pécsi Zeneiskolában olyan nagyon ügyes trombitás ismerősöm, aki egy futballmeccsen rosszul fejelte le a labdát, és a szája sarkára ért a labda. Oh. Soha többet nem fújt bele.
2: Oh.
3: Megszakadt egy izom a szájába.
2: Na hát.
3: De ez pont olyan, mint hogyha egy vonós, mondjuk teszem azt a bal kezének a középső ujját, bevágja véletlenül egy késsel.
2: Igen.
3: Vagy egy gitáros levágja véletlenül késsel az ujjahegyét. Valami ausztrál popénekes járt így, akkor lett belőle zongorista, mert megcsúszott a kés a kezében, és levágta az ujjahegyét.
2: Na hát.
3: És ott a megsérült az ujja, és hát nem érezte, az idegek megsérültek. Ez ugyanaz.
2: Jaj, de szörnyű egy zenésznek az ilyen. Még gondolni se szabad ilyenekre. Tényleg ez hát a rémálma ez a egy zenésznek, hogy nehogy megsérüljön a keze.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: A klarinét tartása egyébként le tudja terhelni az izomzatot.
2: Le, persze. Hát ez nem könnyű hangszer. Ahogy megfogod a hangszert, a bal kezed van fölül, a jobb kezed van alul. Úgy fogod meg, mint a kólás üveget. Így szoktam a növendékeimnek is mutatni, amikor mindenfélét csinálnak a kezükkel. Ittál már kólát? Ittam. Uh-huh. Na gyere, itt egy üveg. Odaadom neki. Fogd meg két kézzel, mint hogyha nagyon ragaszkodnál hozzá. Persze, úgy fogja meg, ahogy kell, és akkor ráteszem, hogy bal kezed van fölül. És akkor a hüvelyk ujjad, ami hátul van, a jobb kezeden, na a klarinéton hátul van egy kis pötök, egy torc. Azt alá beakasztod a hüvelyk ujjadat, és ezen az egy ujjadon tartod az egész hangszert.
1: Azt a mindenit. Hát akkor ez nem is olyan egyszerű, mint gondolná az ember.
2: Megterhelő tud lenni, de hát hozzászokunk. Hozzászokunk, hát minden hangszernek megvan ám a maga erőltetése.
1: Drága Orsolya, te egy világjáró művész vagy, vagy világjárt művész. Mesélnél nekem arról, hogy mi volt számodra, ami élmény volt, vagy amiről szívesen mesélnél? Melyik ország, esetleg melyik zenekar?
2: Nagyon sok zenekarban játszottam, kisegítettem. Én állományban egyik zenekarban sem voltam, mert a klarinét mellett én főleg basszus klarinétozom, meg kontrabassz klarinétozom. De hát itt Magyarországon az összes számot tevő zenekarba hívtak például kontrázni.
1: Aha.
2: A Nemzeti Filharmóniában is játszottam. Az UMZ-ban nagyon kedves emlékeim vannak az Új Magyar Zenei Egyesületről. Játszottam a koncertóban, Dohnányiban, a szívemhez legközelebb álló, így a mai nap, tehát a mai életemben, egy pár éves intervallumban az a Duna zenekar. Őket nagyon-nagyon szeretem. Játszottam a Pannonnál is, önáluk is többször. Én 11 éves koromban játszottam először zenekarban, a tezélyi találkozón nagy szemeket meresztve, én láthattam még Rózsi testvért vezetni a közös éneklést. Nagyon sokat fúvós zenekarozom, ott is a Pécsi Vasúttal is játszottam, a pécsi uránbányászokkal, szenesekkel, Nagymaroson játszom rendszeresen. Viszont amikor külföldre mentem, oda mindig turnézenekar volt. Az első turnémat még a pécsiekkel csináltuk, akkor Franciaországba meg a Benelux államokba mentünk, Saint-Saëns harmadik szimfóniát játszottunk. Zenekaroztam Angliában, zenekaroztam Németországban, szóló koncerteken játszottam Grúziától Kanadáig. Sok helyre eljutottam.
0: Rompodrom 100.3 Rádiódi. Utazz a Dick Rádióval.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sa se taj baktale ta mi shavale sogodi fene. Devle sara

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor tölt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Róma szalonjában. Július 2-a csütörtök van, és 21 óra múlt. Szilágyi Orsolya klarinét művésszel beszélgettem az elmúlt órában, és természetesen folytatjuk is a beszélgetést. A klarinét körül forog a Róma szalon ma esti adása, és a beszélgetés szüneteibe igyekszem klarinét muzsikát játszani önöknek. Meg fog szólalni Bangó Margit zenekara, Valami Swing, illetve román népzene is. De folytatódjék a beszélgetés akkor Szilágyi Orsolyával.
1: Minden, ami rólunk szól.
0: Ez a rádió. A
4: Kanadához egyébként más kötődésed is van, ha én jól tudom.
5: Van, bizony, 3 évig jártam oda iskolába.
4: Hány éves korodban volt ez?
5: 19-től 22-ig.
4: Oké, akkor ez milyen iskola?
5: Ez a University of Western Ontario nevű egyetem London, Ontario-ban, amin természetesen a Temze folyik keresztül, és egyébként nagyon vicces, mert van Kossuth Lajos utca.
4: Komolyan?
5: Aha.
4: Na hát.
5: Ez egy nagyon jó hely. Egy tündéri szép kisváros egyébként, és azt kell tudni róla, hogy az iskolai szünetben az egy négyzetméterre eső emberek száma megharmadolódik. Óriási egyetem. Ezen az egyetemen kísérletezték ki először az első étgyógyszert, az AZT-t.
4: Na hát.
5: Ez egy nagyon komoly iskola, és egy nagyon-nagyon nyitott, jó hangulatú zenei fakultáson tanulhattam Robert Reising professzornál. Rengeteget fújtunk.
4: Voltak magyarok még a suliban?
5: Egy. Illetve volt, úgy volt, hogy volt egy tanár, Ellen Torok, aki egyébként török lenne, de aha, ő már nem tudott magyarul. Ő egy gitáros professzor volt, és fenyves tanár úr is. Hát olyan két havonta megjelent nálunk. Uh-huh. A hegedűs professzor. Mindig mondták, hogy professzor Fenevics, és akkor tudtam, hogy igen, ez Fenyves Loránd professzor. Én például őtőle tanultam Bachot játszani. Egyszer megtalált a folyosón, odajött, picike őszhajú ember volt. Na, maga Bob Reising magyar növendéke? Na, én igen. Ennivaló van? Van. Kabát is? Kabát is. Akkor maga mérül itt? Jöjjön be a kurzusra. Ilyen stílusba. Hát ez az, én nem vagyok hegedűs, nem baj. És akkor beszélgettek valami Bach szóló darabról, szép volt, jó volt, tetszett, és akkor mindenkinek külön feladatot adott, és nekem odaadott egy kottát, transponálva, eredeti hangnembe akarom hallani, két hónap múlva jövök. Hát levegőt nem kaptam. Tehát ő volt egy ilyen tiszteletbeli, ő aztán nem is tudom, hogy hívják az ilyen professzorokat, akik úgy jönnek, és de ők nem állandó tanárok, de mindig visszatérnek, állandó vendégprofesszor. Na, így. Aha. És volt egyetlen magyar még, hát őt sajnos Isten nyugosztalja, ő egy erdélyi származású káprázatos fuvolista volt, Budai Izabella. Hát ha jó embert a föld vihetett a hátán, Izabella nagyon jó ember volt és szuper fuvolista. Nagyon-nagyon-nagyon szépen muzsikált. Hát remélem, hogy fönt azért folytatta. Sajnos ő nagyon korán itt hagyott bennünket.
4: Ó, sajnálom. Egyébként hogy kerültél te Kanadába?
5: Hú, ez egy érdekes eset volt. Zenei táborban voltam, és jött egy kanadai professzor.
4: Tehát itthon voltál táborban, értem?
5: Itthon. Méghozzá Füzéradványban. És hát nekem mindig nagyon szimpatikus volt Kanada. Láttam róla rengeteg filmet, meg hát azért ott Kanadában van miről természetfilmet készíteni, és mindig valahogy ez egy, a családban volt egy ilyen szállóige köztünk, hogy nem, akkor elmegyek Kanadába. Mert ugye hát Kanada messze is van. És ott megismerkedtem a professzor úrral, Robert Reisinggal, és úgy jött ki a lépés, hogy azt mondta, hogy eljönné le hozzám tanulni. És akkor a családom erre osztottak, szoroztak, tudták, hogy nehéz lesz, én is tudtam, rábólintottak, és akkor kiutaztam egyszer Kanadába, mert ott volt egy verseny, és ott én nyertem egy díjat, és az a pénz az nagyon jól jött.
4: Aha.
5: És akkor így voltam kint, sajnos aztán édesapám meghalt, mielőtt kimentem, ő már nem érhette meg. Pedig még vicceskedtünk is, amikor fagyiztunk utoljára ő vele, hogy hát azért majd számolj be a kanadai kávé és fagylalt minőségéről. De tulajdonképpen ez egy ilyen érdekes eset volt, ilyen kicsit mesés elem, hogy az ember ábrándozik valamiről, és akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy nekem kell ez a gyerek. Nekem nagyon jót tett egyébként. Hát gondolj bele, hogy volt egy hatalmas könyvtár, könyvvel is, kottával is, tehát ha valami kellett, akkor az ember nem vakaródott, hogy na most akkor hogy szerzem én ezt meg, hanem bementem a könyvtárba, kikértem, meg tudtam tanulni, és nagyon jó kapcsolatot ápoltunk a zeneszerző növendékekkel. Hát gondolj bele, hogy annyi csokit meg nyalánkságot én az életemben nem ettem, mint akkor, mert ők minden héten jöttek. Nagyon erős volt a zeneszerzés tanszak, és őnekik rengeteg feladatuk volt, és minden héten játszottuk a darabjaikat. Volt két napunk megtanulni valami őrült, modern elképzelést, és akkor, ha jól emlékszem, szerdán vagy csütörtökön valamelyik teremben voltak ezek a kortárs zenei műhelykoncertek. És akkor hétfőn megkaptuk, és szerdán már játszottuk. És akkor szerda este természetesen koncert után jött a csoki. Hát na, hogy nekem ez megérte.
4: Hát ez fantasztikus lehetett. Egyébként is Kanadában más, nyilván az oktatási rendszer is, valahogy az egész nekem lazább, meg gyermekbarátabb, mondjuk így, de nyilván mind az európai és az amerikai oktatásban is biztos vannak pozitívumok is, nyilván vannak negatívumok is, de azt gondolom, hogy nagyon sok értékes dolgot tud ott egy fiatal vagy egy gyerek felvenni, ami csak Kanadában van.

0: Ha már az oktatásra tereltük a szót, amiért én egyébként kerestelek, azon kívül, hogy szerettelek volna bemutatni a hallgatóknak, mint művészt, az az oktatás, hiszen te is foglalkozol gyerekekkel.
1: Így van.
0: Erről egy picit tudnál mesélni? Milyen én tanítani, mióta?
1: Hát én az első tanítási időszakom az úgy volt, hogy diplomáztam 2005-ben, és rögtön 2005. szeptemberétől elkezdtem tanítani Verőcén és Kismaroson. 8 évig tanítottam, az első 4 évben a Verőcei zeneiskolában, és utána a Rajkó Talentum vette át azt a telephelyet. Uh-huh. Úgyhogy én az ő tanáruk is voltam egy ideig. Akkor volt egy 10 év, amikor nem foglalkoztam tanítással, és most Ózdon tanítok.
0: Engem azért nagyon érdekelne ez a rajkós évek. Ez meddig tartott egyébként?
1: Várjál csak, hát 2005, 2006, 2007, 2009, 10, 11, 12. Így van, ahogy.
0: Oké, és akkor itt te romákat tanítottál a Rajkóban?
1: Nem. A Rajkó Talentum átvette a Verőce Kismarost.
0: Oké.
1: Illetve csak a Kismarost, bocsánat, csak a Kismarost. Ott én kismarosi gyerekeket tanítottam.
0: Értem. És mióta foglalkozol roma gyerekekkel?
1: Ez a második évem. Hát, ezeket a csodákat, Anna, hát ezek a kölykök, ezek csodák. Amikor megkérdezik tőlem, hogy Osika néni, amikor valaki zenél, akkor tényleg kétszeresen imádkozik? Borzasztóan, nagyon érdekes gyerekek. Olyan rosszak tudnak, nem rosszak, bocsánat, ezt én kérek elnézést, a gyerek nem rossz, a gyerek érdeklődik, a gyerek eleven, a gyerek égedelem nem rossz. A rossz az a szakadt nadrág, ahogy nagyanya mondta régen. Nagyon égedelem kölykök, és nagyon szeretnek kilépni a szabályok közül. Azt hiszem, most nagyon piszi voltam. De ugyanakkor volt olyan növendékem, a legégedelmebb az összes közül, aki elmondta, hogy ő mindent megtenne azért, hogy az Úr Jézusnak örömet szerezzen. És mondom, azzal szerzel örömet az Úr Jézusnak, hogy megint karót kaptál matekból? De Osika néni, az Úr Jézus nem érdekli a matek.
0: Mert tud valamit. Jaj. Ez a gyerek.
1: Jaj. Ugye? Jaj, mondom. Igen, ebbe már nem mentem bele. Teológiai vitába nem megyek bele, mert annyira tisztán látnak. Ezek valami olyan tündériek. Hát ilyen kölyköket komolyan...
0: Hogy találtad meg velük a hangot egyébként? Szerinted mi volt az a pont, ahol megtaláltad velük a hangot?
1: Én minden növendékemet egyenrangú partnerként kezelem bizonyos kérdésekben. Én elmondtam nekik az alapszabályt. Én is megteszek mindent, ti is tegyetek meg mindent. Ne hazudjunk egymásnak. Ezt egyébként egy-kettő apró füllentés kivételével tartják. Én nagyobbakat szoktam hazudni, amikor azt mondom, hogy ha fiam, ha még egyszer nem készülsz, akkor kiváglak az ablakon keresztül, és tudják egyébként, hogy ez nem fog megtörténni. A harmadik volt, azt hiszem, amivel nagyon megnyertem őket, hogy azt mondtam nekik, hogy fiúk, lányok, én nem foglak benneteket kárpálni, veszekedni veletek. Hogyha nem készülsz, nem tanulod meg, magadat rabolod meg. Képzeld el, hogy valaki akar adni neked egy csokit, és te nem fogadod el. Hát olyan nincs. Akkor mondom, tessék tanulni, tessék gyakorolni, tessék a zenével foglalkozni, mert az jó. Zenélni jó. És én ezt így leraktam velük, hogy ez egy biznisz. Ti nem vagytok hülyék, fiaim, én nem vagyok goromba. Pont. És lehet velük bánni. És abban a pillanatban, hogy ő érzi, hogy komolyan veszed őt, abban a pillanatban mindent megtesz neked.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Mennyire divatos klarinétot tanulni most?
2: Ezeknek a gyerekeknek minden érdekes. Hogy másút mennyire divat, nem tudom. Habár most, ugye, ahogy nézegetem a Facebookot, azért úgy követem a kollégákat, nagyon sok gyerek klarinétozik. De az a baj, hogy ennek a fele a szaxofon felé ugródeszkának tekinti a klarinétot. Ezeknek az itteni gyerekeknek minden érdekes. Minden szép. Mert nem látnak. Tehát ők nem olyanok, mint mondjuk egy pesti gyerek, akinek millió lehetősége van válogatni, hogy most az operába megyek el, vagy a mit tudom én hova, tehát választhatunk, hogy hova megyünk el. Ők látnak élőben zenekart.
1: Igen.
2: Amikor mondjuk egy koncertfelvételt lát, mondjuk egy könnyű zenei koncertfelvételt, ott nagyon ritkán mutatják a zenészeket, hogyha éppen kíséri őket egy színfi. Ezeknek a gyerekeknek minden új, és ráadásul ugye csillog. És szék. Hát borzasztóan boldogok vele. Amelyik klarinétozik, az büszke, az lenézi a furulyást, kérem szépen. Mert a furulyán nincsenek billentyűk.
1: Nagyon jó.
2: És tündériek, mert egyszer bevittem a basszus klarinétot, és muszáj volt egy közös selfit csinálni, a levegőbe emeltem a hangszert, ők pedig úgy álltak be, és úgy lett csinálva a fénykép, mintha az ő kezükben is benne lenne a cső.
1: Oh.
2: És szeretik. És hogyha ott van a tok, mert be kell vigyem, és el kell mennem mondjuk megmosni a kezem, vagy valamelyik gyereket odaállítom mellé, és akkor mondom, hogy légy szíves, vigyázz rá, közelébe ne menjen senki. Igenis, és odaáll a tok mögé, és átöleli. Attól kezdve nincs barátság.
1: Oh.
2: Tündériek.
1: Szilágyi Orsoly a klarinét művésszel és klarinét tanárral beszélgetek itt a Rádió Digben, és azt még nem is említettük a hallgatónak, hogy azért a klarinét az nem csak a klasszikus zenében tud működni, ugye? Hanem használható a jazz zenében is, de te segíts nekem, hiszen te vagy ebben otthon, és hát a kávéházi cigányzenében is használják a klarinétot.
2: Így van. A klarinétot mindenféle zenében lehet használni. Nagyon-nagyon rugalmas hangszer. Nagyon-nagyon sokféle színt, sokféle ízt ki tudsz hozni belőle. A másik pedig, hogy vigyázni kell a klarinéttal, mert ahogy fújod, úgy szól. El fogja árulni, hogy mit gondolsz. Ez kibeszél mindent, ez egy pletykafészek.
1: Tényleg.
2: Nem úgy, mint egy elegáns zongora, aki a maga hűvös távolságtartásával azért viselkedik. Na, a klarinét nem. Lehet játszani vele jazzt, bluest, cigányzenét, klezmert, hát abba nagy vitéz a klarinét a dupla nyelvvel és a nyávogásokkal. A délszláv zenében is jelen van a klarinét, a törököknek is megvan a saját jellegzetes népi klarinétozása. Hát a magyar népi klarinétozásról nem is beszélve, itt mindegyik ilyen zsánernek megvan a maga nagyon-nagyon kiváló klarinét művésze, akiket én is egyébként ámulattal hallgatok sokszor, hogy te jó Isten, hogy lehet ilyen jól csinálni valamit.
1: Neked egyébként melyik a kedvenced?
2: Én nagyon-nagyon szerettem mindenek fölött a klasszikus zenét. Mindenek fölött. A második hatalmas kedvenc pedig a klezmer. 25 éve játszom klezmer zenekarban. Borzasztóan szeretem.
1: Az igen. De a népzene is közel áll hozzád, ugye?
2: Természetesen. Ezeket én mind szeretem. Az egyetlen, amit igazából nem szeretek, ez nem jó kifejezés, az nem áll közel hozzám. Ez a nagyon déli török-bolgár meg a fanfáres savales stílusú klarinétozás.
1: Uh-huh.
2: Mert ott egy másik hangigényt fogalmaz meg az a zene, az valószínű valami helyi hangszer, eltűnt helyi hangszernek az utánérzését utánozzák a klarinéttal. Én nagyon-nagyon szeretem például, amikor hát hogyha már magyar klarinétművész, Fritz József barátom, aki jazz klarinétos, az enyhén jellegzetes Fritz Józsisan fátyolos hangjával bekezd egy hullóleveleket, a maga puhasságával. Borzasztóan szeretem, amikor egy bánatos klarinét kesereg egy blues zenekarban, hogy nem tudja eldönteni, hogy most jó, hogy elhagyott, vagy nem. Mert ugye a blues zenének ez a lényege, hogy mindenről tud dalt írni, és annak az ellenkezőjéről is. Én borzasztóan szeretem, amikor a Dixiben hegyeskedik egy klarinét, és ezeket mind puha hangon csinálja meg, nem recsegve. Azért, amikor Kohán Pisti barátunk elkezdett klarinétozni a Budapest Klezmerben, hát az ember szíve összeszorult, mert olyan szépen szól. Szóval ez egy jó hangszer. Szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy a rádióhallgatóknak mondjam, hogy álljanak neki klarinétozni. Mindenki kezdjen el klarinétozni, akkor ez nagyon-nagyon jó világ lesz.
1: De ez csodálatos végszó volt egyébként. Drága Orsi, én szeretnélek valahogy rábírni, hogy megígérd nekünk, hogyha Budapesten jársz, és tudunk egyeztetni időpontot, hogy itt a stúdióban, ha van időd ránk, meg kedved, hogy bemutasd ezt a hangszert egyszer. Én nagyon nagy szeretettel látnálak.
2: Szerintem elég sok tanú van rá. Boldogan eljövök. És akkor klarinétozzunk.
1: Legyen így. Én nagyon-nagyon kellemes nyarat kívánok neked, sok olyan muzsikálást, amit szeretnél, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom nektek, és természetesen a hallgatóknak is, és akkor a mielőbbi viszontlátás és viszonthallás reményében üdvözlök szeretettel mindenkit.
0: Rádió Dix, ahol a jó kedv kezdődik.

piros lett a pipacs virága, megnős lövény meg sokára, de piros lett a pipacs

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vaszlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány művészet. A cigány vagy más néven roma művészet a világ egyik leggazdagabb és legsokszínűbb kulturális öröksége. A roma nép évszázadokon keresztül vándorolt különböző országokban, miközben megőrizte saját hagyományait, nyelvét, zenéjét és művészeti értékeit. A cigány művészet nem csak szórakoztatásra szolgál, hanem a közösség történetének, érzéseinek, örömének és fájdalmának kifejezője is. A művészet segítségével a roma emberek megőrizték identitásukat, és átadták hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigány nép eredete Észak-Indiába vezethető vissza. A történészek szerint őseik körülbelül 1000 évvel ezelőtt indultak el Európa felé. Vándorlásuk során számos kultúrával találkoztak, amelyek hatással voltak a művészetükre is. Ennek ellenére sikerült megőrizni saját hagyományaikat, amelyek ma is felismerhetők zenében, táncban, kézműves alkotásaikban és képzőművészetükben. A roma művészet legismertebb területe a zene. A cigány zenészek évszázadok óta nagy tiszteletnek örvendenek Európa számos országában. Magyarországon különösen fontos szerepet játszottak a népzene és a magyar nóta előadásában. A cigányzene szenvedélyes, érzelmekkel teli, gyakran improvizatív előadásmódjáról ismert. A hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a gitár a leggyakrabban használt hangszerek közé tartoznak. A roma zenészek kiváló hallásukkal, virtuóz játékukkal és érzelemgazdag előadásukkal világszerte elismerést szereztek. A tánc szintén kiemelkedő része a roma kultúrának. A cigány táncok lendületesek, ritmusosak és sok improvizációt tartalmaznak. A táncosok mozdulatai az örömöt, az erőt és a szabadságot fejezik ki. A nők gyakran színes, hosszú szoknyában táncolnak, amely még látványosabbá teszi a forgásokat és a mozdulatokat. A férfiak tánca erőteljes, ritmikus lépésekkel és tapsokkal egészül ki. A zene és a tánc együtt a roma közösségi élet fontos része, hisz ünnepeken, esküvőkön és családi összejöveteleken is központi szerepet kap.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
2: A Rádiódi kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják, melyben a szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai napon folytatjuk Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvével való ismerkedésünket. Méghozzá Csermák Antal című fejezettel kezdünk. Csermák Antal 1771 és 1822 között élt. Az iskola legkitűnőbb s zenei tehetség és képzettség dolgában legnagyobb embere Csermák Antal volt. Lavotta nagy tanítványa, a magyar tánczene ezen nagyszerű mestere nemzetiségére nézve cseh volt, s 1771-ben született a csehországi Hradcinban. Származását s ifjúságát illetőleg nem sikerült eddig a valót kideríteni. Annyi bizonyos, hogy kora ifjúságától fogva hazánkban növekedett, s itt szívta magába azon zene hangját, melynek egyik legnagyobb művelője lett. Mint jeles hegedűjátszó megfordult minden főrangú háznál, s általános kedvence volt a műkedvelő mágnásoknak. Ő maga is igen nevelt, s a nagyvilág életmódjához szokott gavallér volt, kit bátran be lehetett vezetni a legelőkelőbb szalomba is. Körülbelül 33 éves lehetett, midőn egy végzetes perc egész életére szerencsétlenné tette. Szerelmes volt egy gazdag budai polgárlányba, kit azonban előítéletekkel telt szülei egy jómódú polgárhoz erőltettek. Az elkeseredett Csermák a lány hűtlenségét megbüntetendő kihívta őt a Dunapartra sétálni, s a Gellérthegy alatt a Dunába taszítá. A kétszeresen szerencsétlen nőt az ott foglalatoskodó halászlegények kimentették ugyan a habokból, de Csermák nem látott és nem hallott többé semmit. Elfutott és megőrült. Eleinte csak búskomorságba esett, azonban lelkiismerete elől nem találván menedéket, mindig mélyebben süllyedt az elmeháborodásban, míg végre valósággal meg is őrült. Először a háború zajában keresett enyhülést, és beállt a fölkelő nemes hadseregbe tábori zenésznek. Itt nem talált nyugtot, s azért jászóra ment a premontrei szerzethez karnagynak, ahonnan azonban rövid idő múlva megszökött Oroszországba. Itt egy véletlen II. Sándor cár elé vitte, kinek nagy kedvetelt Csermák gyönyörű magyar nótáiban. 1812-ben ismét hazajött, s József Nádor udvari zenészévé lett, de itt sem maradt néhány hétnél tovább. Végre búfelejtésül az italhoz fordult. Ez aztán megadta a kegyelemdöfést már is úgyis nagyon zavaros eszének. Izgatottsága nőttön nőtt, egy helyen sem volt maradása, s csikorgó hideg vagy hőség nem tartották vissza, hogy rongyos koldusként hóna alatt kopott hegedűjével benne barangolja a hazát. Ha valahol ráismertek, kiöltöztették, jól tartották, de egy hét múlva Csermák mindenütt eltűnt. Megunta a jó életet, s elment kurta kocsmákba mulató betyároknak hegedülni. Többen emlékeznek még rája ez időből. Ma is itt volt, néhány nap múlva az ország másik végén találkozunk vele. Futott mindenhonnan, de elveszett nyugodalmát csak a sírban találta meg. Meghalt 1822. október 28-án Veszprém városában a kórházban. A veszprémi urak közköltségen emeltek neki egy még ma is látható sírkövet, s műveit 15 füzetben a Veszprémi Nóták cím alatt kinyomtatták. Csermák, ha más körülmények közé jut, egyike lett volna a legkitűnőbb zenészeknek. Nagy tehetségű és kiképzett zenész volt, kinek csak szerencséje hiányzott, hogy a nagy zenészek sorába küzdje föl magát. Így a magyar tánczene szűk korlátai közt kereste a babért, melyet nálánál jobban senki meg nem érdemelt. Markó Miklós cigányzenészek albumából Bihari János fejezete, aki 1769 és 1828 között élt. Bihari János a világhírű nagy zenész, egykori cigány király 1769-ben született Pozsony megye Nagy Abony mezővárosában. 15 éves korában már egy Győr megyei banda vezetője volt, és 18 éves korában egy szerdahelyi cimbalmos 15 éves lányát, Banyák Évát választotta élettársul. Miután már szülőföldjén meglehetős hírre tett szert, 1802-ben felköltözött Pestre, hogy nagyobb kört szerezzen művészetének. Itt a legjelesebb cigányzenészekből állította össze bandáját, s rövid időre rá oly hírre tett szert, minőre eddig nálunk példa nem volt. Ki ne hallott volna egyik-másik föllelkesült ajakról Bihari dicsőségét, s a diadalokat, melyeket a hét választó fejedelem, a Beleznai kert és Két pisztolyt termei visszhangoztak. Sőt, híre befutotta a szomszéd országokat is, s a dicső cigány király, kit bámulói a magyar Orfeusz címmel tiszteltek meg. Ellátogatott a szomszéd Bécsbe, lengyel, olá, szerb, horvát, tót országokba is. Mindenütt határtalan lelkesedéssel és kitüntetésekkel halmoztatva el. Itthon nem történhetett meg nélküle ünnepély. Két koronázás alkalmával ő zenélt. Minden nádori, főrangú és egyházi ünnepének ő volt a hivatalos és méltó lelkesítője. Ha ő nem volt ott, nem tartották tökéletesnek az ünnepélyt. Bécsben 1814 és 15-ben többször hallatá uralkodók előtt művészi játékát. A császári hangversenyre is hivatalos volt több ízben, részint mint hallgató, részint mint közreműködő. De őt nem csak csodálták, vonójának hatalma megnyitotta a tárcákat is előtte. Mesés adatokat beszélnek egykorúak azon pénzről, melyet Bihari kapott és elpazarolt. Ő maga fejedelmi fényben élt. Libériás inas hozta horta utána hegedűjét. Társai is hasonló bőségben éltek, és nem gondoltak a jövővel, mely legtöbbjükre nagyon szomorú lett. 1809-ben Kubinyi Károly, a fölkelő nemes sereg ezredese, s Bihari egyik bámulója pénzt gyűjtött össze, s azon Bihari bandájának egyenruhát készítetett. Búzavirág színű nadrág fekete zsinórral, elő rojttal díszítve. Veres dolmány fekete és kék zsinórral, hasonló színű, mentekötő s erdélyi bársony prémes mente. Vidra kalpag fehér kócsaktollal képezték az öltözéket. A Bihari ruháján arany zsinórok díszlettek. Később ők a maguk költségén újították meg. Ezt az öltözetet csak ünnepélyes alkalmakkor használták. Ebben van levéve Bihari a múzeumi arcképen. Budán, a nádori Pozsonyban az udvari koronázási és más nemzeti ünnepélyeken ő volt a zenész. Bécsbe is nem egyszer felhívták az udvari bálok alkalmával, s olyankor hangversenyeket is rendezett. A bécsiek elragadtatva mind játéka, mind szerzeményeinek eredetisége által őt Ungarischer Beethovennek nevezték. Biharinak volt egy közkedveltségű hallgató magyarja, Bihari nótája, mikor pénze elfogyott. A Hadik Óbester nótája valóságos harci dal, és úgy hangzik, mint akár egy lovassági támadás. Huszár verbunkosában pedig a trombita harsonát használja fel két ízben bevégzésnek. Sarkantyús verbunkosában a sok előke úgy hallatszik, mint a sarkantyú pengés. A híres hatvágós verbunkosában a villámként felszökelő hegedű futamok híven jellemzik huszárainak ismert jeles kartforgatását. Még a koronációs, palatinus és primátiális magyarjaiban megvan a méltóság és az ünnepélyes hangulat. Táncnótáiban pedig éppen elérhetetlen volt. Mi hatást tudott kelteni a Rákóczi, Bercsényi és Slopicki nótáival, és mi virtuózitással játszotta azokat, az a csodával határos volt. 1815-ben, mikor József nádor első nejének nővére, Katarina Pavlovna nagyhercegnő, az oldenburgi herceg özvegye Budán időzött, a Margit szigeten nagy ünnepét rendeztek tiszteletére, s ott Bihari oly hévvel játszotta a magyar táncokat, hogy a krónika szerint azok is, kik már sokszor hallották, úgy el voltak ragadtatva, hogy táncolni nem tudtak. Érdekes az, amit a Bihari cilinder kalapjáról beszéltek. Ugyanis a Bihari bandájában volt egy mindenki által megbámult 9-10 éves gyermek, mint kontrás. Ez mindig körülhordozta Bihari kalapját, két kézzel fogván azt, stelve hozta mindig vissza, hogy szinte görnyedezett súlya alatt, s a kalap térdeit verte. A gyermek rendre hajtá meg magát az ország nagyjai előtt. Jól van, kis Bihari, mert mindenki Bihari fiának tartotta. Mondd meg apádnak, hogy a nóta igen szép volt. S repültek a százasok özönével. Bihari oly bőségben élt, hogy pénzét csak, hogy ne kelljen megszámolnia, elkártyázta. Ha kártyázott, annyi bankót tett egy kártyára, amennyit csak felmarkolhatott. De a Bihari dicsőségének is vége lett egyszer. 1824-ben 60 és Gyöngyös közt feldőlt kocsija alá került, mely bal kezét örökre bénává zúzta. Nem tudott többé hegedülni. Így aztán egyszerre lett vége mindennek. Társai elhagyták, s ő a legvégső nyomorba süllyedt. Unokájával járt koldulni egykori ismerőseihez, kik azonban nem lelkesedtek többé a néma muzsikus iránt. A földre sújtott ember elkeseredett szíve fenekéig. Inni kezdett, míg 1828. április 26-án a köszvény és a vízkor megszabadították a nyomortól. Utolsó éveiről Balla Károly ismert író így ír. Idézem. Bihari 1826 őszén már igen rosszul nézett ki, s kedveskedni akart, rákezdte a hatvágást, de már csak a kéz volt Biharié. A hangok nem. Megkínáltam őt étellel, de alig evett, csak bort ivott, amit nagyon szeretett. Így nyomorogva töltötte el az utolsó két esztendőt, midőn egyszer Kulcsár István egy levelet írt, melyben jelenti, hogy Bihari meghalt. S temetése délután 3 órakor lesz. El is mentem a halottas házhoz, hol már akkor mintegy 300 cigány gyűlt össze, leginkább a vidékről. Hideg, havas, eső esett, s nagy sár volt. A cigányok zokogtak legnagyobb mesterük koporsója mellett, s az egész úton levett kalappal kísérték ki a temetőbe. Midőn a koporsó a sírba tétetett, Kulcsár a sír széléről egy rövid, de hathatós beszédet tartott. Az egész kíséret zokogott, midőn a koporsóra ráhultak a megfagyott göröngyök, s Biharit átadták az örök nyugalomnak. Temetése költségeit pár régi tisztelője fedezte. Eltemettetett a ferencvárosi sírkertben, mivel a Ferencvárosban Két Nyúl utca 78 számú, akkor Somogyi féle szegletházban lakott. Sírját nem tudjuk, hol fekszik, még azon évben gyűjtés útján egy szép kis márvány emléket állítottak sírjára, de az idő ezt is eltüntette. Neje lányához, Boga Károlynéhoz költözött, s 1850-ben 77 éves korában halt meg. Biharinak egy fia volt, János, ki bandája tagjai közé tartozott, s kitűnő tehetség volt, de iszákos és rendetlen életmódja következtében korán sírba dőlt. 1821-ben bélrákból következett hirtelen vérhányásban halt meg. Magával vivén egyetlen reményét ősz apjának. Az ő halálára komponálta Bihari a Fiam halálára című nótát, mely később Hatvágás címen oly híressé lett.

0: kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dík kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Rádió Dík.
2: Penas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
3: Markó Miklós Cigányzenészek albumából Ruzicska Ignác fejezete, aki 1777 és 1833 között élt. Körmöci Ruzicska Ignác születési évéről és helyéről eltérők a vélemények. Némelyek szerint 1777. április 19-én született Botfalván, Nyitra megyében, hol apja kasznár volt. Mások szerint 1768-ban Bazinban, hol apja karmester vala. Sírkövére ez utóbbi adat lévén vésve hitelesebbnek tartjuk annál inkább, mert Ruzicska saját lányától is így értesültünk. Apja és egy pozsonyi nagybátyja vezették be a korán érő gyermeket a zenébe, ki különben gazdászati tanfolyamot végzett, s mint ilyen Héderváron kapott állást gróf Vicainénál. Itt 1800-ban egy gazdag és előkelő nőt vett el, ki 5 gyermekkel ajándékozta meg. De zenészeti hajlamai nem hagytak neki nyugtot a csendes gazdálkodás körében. Megragadta az első alkalmat, s neje ellenére pályázott a veszprémi káptalan első hegedűsének állomására. Azt el is nyerte, egy év múlva pedig ugyanott Regenskóri lett. Meg is maradt az állásában, egyedül hivatásának és a művészetnek szentelve élete hátralévő napjait, melyek 1833. február 15-én értek véget. Sírját egy csinos vörös márvány kereszt díszíti, melyet veje Schmidt György állított emlékének. Habár Ruzicska sem olyan műveket nem komponált, mint Lavotta és Csermák, sem olyan virtuóz nem volt, mint Lavotta és Bihari, mégis díszes hely jutott neki zenénk történetében. Minden esetre elég érdemekkel bír arra, hogy neve sokáig fennmaradjon. Az ő művei elég tiszták és magyarok, s ám bár Csermák befolyásától nemigen tudott szabadulni, kit sokszor ismételt, az őt követőkhöz képest elég eredeti is. Csermákkal, kit a legnagyobb zseninek tartott, igen szoros viszonyban volt. Az őrült zenész legjobban szeretett az ő házában lenni, hol mindenkor szíves fogadtatásra talált. A Veszprémi Társaság megbízásából Ruzicska gyűjtötte össze legtöbb művét is, e bukott jelesnek, s 15 füzetben saját kompozícióival vegyesen 1822-ben ki is nyomtatta a zongorára. Azon állítás, mintha a Ruzicska írta volna Rákóczit, téves. Más helyen volt ezt alkalmunk bebizonyítani. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Rózsavölgyi Márk fejezete, aki 1778 és 1848 között élt. Az igazi epigón, ki már csak romjait, csak halvány emlékét képviseli a dicső múltnak. Ez Rózsavölgyi Márk volt, ki Balassagyarmaton született 1778-ban szegény szülőktől. A kereskedelmi pályára képezte magát, s mint ügynök 1806-ban Pesten telepedett le. Szabad óráit a zenének szentelte, s mint hegedű virtuóz nem sokára ismert lett a hazában. Többször volt karmester, hangversenyezett az ország majdnem minden városában, sőt kétszer Bécsben is. 1813-ban Baján telepedett le, hol egy híres szép leányt vett nőül. 1819-ben egy nagy tűzvész házától és kompozíció kéziratáitól fosztotta meg. 1831-ben Újrapestre jött, két fia neveltetése végett. Ezek közül az egyik orvos lett, a másik az országszerte ismert mű- és hangjegykereskedő céget alapította meg. 1837-ben a Nemzeti Színház zenekarához szerződtették, de egy év múlva elveszté ez állását, s szegényen elhagyatva halt meg 1848-ban. Nagy népszerűsége nem volt arányban tehetségével. Művei, melyek igen nagy számmal megmaradtak, a süllyedés szomorú jelét hordják magukon. Gondolat kevés van ezekben, s ami van, nem az övé. Csak a cifra sallangok valók tőle. De ezek csak elalaktalanítják a műveit. A német zene, főleg Strauss és Lenner, annyira erőt vettek rajta, hogy a műveit inkább Magyar Attilába bújtatott, felzsinórozott valcereknek. Zeppeliknek mondhatjuk, mint annak, amit föléjük írt címből. Mégis korára, mert megfelelt az ízléstelenségnek, nagy hatással volt. Akadtak, kik a lehúgyó nap utolsó felvillanásában az iskola tetőzését látták. De a jámbor és szegény öreg mit sem tudott erről. A neki tulajdonított hatvágást, a Rákócit, a csárdás föltalálását nem vállalta el. Legszerencsésebb volt az akkor divatozó körmagyar zenében, melynek megalakítója ő volt. De maradandó érdemeket itt sem tudott fölmutatni. Mint virtuóz, nagyobb elismerésre méltó, ám bár az előtte említettek egyikével sem versenyezhetett. Legközelebb áll hozzánk, s mégis legismeretlenebb volt. Ő fejezte be Lavotta iskoláját, melynek azóta nem akadt művelője. Eva Lajos.

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Rádió Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Beló Laci fejezete, aki 1762-től 1857-ig élt. Beló Laci, egykor híres cigányprímás, 1762-ben született Albert Irsán, régi zenés családból. Beló Biharinak kortársa és méltó vetélytársa. Pest vármegye konvenciós zenésze, s azon kívül Beleznai Samu gróf udvari zenésze volt, kinek családja akkoriban oly gazdag volt földi javakban, mint most a gróf Károlyi család. Bár a híres zenészt rég elfeledték, maradandó emlékét egy pompás olajfestmény örökítette meg, mely Írsai György földbirtokos Károlyi utcai lakásán van. Az érdekes olajfestmény bal sarkában látható Blaskovics Gyula, Nógrádi Fő István, Máriási Gömöri Fő István, Írsai József földbirtokos, gróf Erdődi Sámuel és Szeles Laci, az ország első táncosa a 30-as években. A kép jobb sarkán pedig Beló Laci bandája látható, köztük a prímás fia, Berci, ki arról volt nevezetes, hogy még Szeles Lacinál is jobb táncos volt. S nagyobb mulatságuknál, ha a zene elhallgatott, Beló Bercit rendesen felkérték, hogy egy csárdást táncoljon, amit rendesen meg is tett egy gömbölyű asztalon. Első Ferenc császár koronázásakor ősi szokás szerint minden vármegyebeli követ felhozta Pozsonyba a maga bandáját. Számukra a Duna mentén óriási sátrak voltak felállítva. A számos elsőrangú banda közt Bihari János Pozsonyból, Farkas Jancsi Győrből, Bihari Veje, Dombi Marci, a gömöri követ cigánya, Boka András Debrecenből, Bunkó Antal Losoncból, stb. Jelentek meg. Ilyenkor valamennyi banda barátságosan felkereste a másikat a sátrában, és Kiki bemutatta a magyar darabját, anélkül, hogy egymásra irigykedtek volna. A cigányzenészeknek feltűnt, hogy a Pest megyei Beló Laci félrevonul. A többi primások felkeresték és felkérték, hogy játszaná el az ő szerzeményeit, mire Beló eljátszotta a Sárga csizmás Miska sárba jár, és Nincs szebb madár a fecskénél, a szép barna menyecskénél című nótákat. E remek darabokat oly érzéssel és hatással adta elő Beló Laci, hogy a többi primás homlokon csókolta, és magát Biharit is, úgy elragadtatta, hogy melegen üdvözölte őt. Ezt Beló Laci sohasem felejtette el, és 1827-ben, midőn Bihari kéztörés folytán nyomorékká lett, és mint kontrás tengődött, saját bandájában 2 hónapra kivitte Írsai József földbirtokoshoz, és itt muzsikálgatott neki. Közben-közben iskolázta őt Bihari. A 40-es évek felé, midőn Beló Laci már nagyon előregedett, nyugalomba helyezték a Pest megyei urak, és helyette jeles tanítványát, Kis Antust tették meg prímásnak, ki ezután Uriban lakott. Érdekes, hogy Kis Antusnak a lányát Berkes Lajos vette el feleségül, a főrangúak ez a kedvenc muzsikusa. Beló Laci mindenki által tisztelve 1857-ben 95 éves korában halt meg. Vele családja is egészen kihalt, mert Berci fia, ki helyettes prémása volt, még korábban elhunyt. Egész fiatalon. Beló emlékére díszes sírkövet állítottak, de az idő vasfoga teljesen felismerhetetlenné tette az emlék feliratát. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből hallhattak néhány fejezetet, mint egy hangos könyvet. Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták, melynek mai szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is, a viszonthallásra!
0: Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.

várja, de táncol vele a zsiga. Hát a nagy bögös hajt, de húzzon, hát bemolat a horvát piska. Hopp, hé, cigány bába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Hopp, de a nagy bögös hajt, de húzzon, minden bolat a cigánya vajda. Hopp, hé, cigány bába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Hopp,

0: horvát tiszta, hopp,
1: a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
2: Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, ez pedig a Média és Valóság, mellettem pedig itt ül a kolléganőm, Mizari Szandi. Hello, Szandikám!
3: Szia, Tomikám, illetve szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat.
2: Milyen nyárias vagy, színes, nagyon. Gazdag, igen.
3: Gazdag, idézőjelben?
2: Nem, pontosan szó szerint értem, hogy ez ilyen diverzitását mutatod a nyárnak.
3: Abszolút.
2: Örülök, hogy itt vagy velünk, és örülök annak, hogy egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amiről tudom, hogy téged is nagyon érdekel, előzetesen már beszéltünk róla, hogy nagyon izgatott vagy, mert hogy rengeteg kérdésed van, és egy olyan ember ülünk majd velünk, hármasban leszünk, aki igazából minden irányból kérdezhető, hiszen ahogyan mielőtt befonultunk a stúdióba, arról beszélgettünk Fauna Nórával, mai vendégünkkel, dr. Fauna Nórával, mai vendégünkkel, hogy mennyire jelen van már az életünkben a dezinformáció, ami adásunknak a témája. Mielőtt elkezdenik a beszélgetés, előtte egy pár titulust felolvasnék vendégünkről. Az első, amit találtam, az, hogy nyelvész, tudománykommunikációs szakértő, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, a Tudomány és Társadalom Kutatóműhely vezetője. Körünkben itt ül újra. Köszöntelek, Fauna Nóra, szervusz, és köszönöm szépen, hogy tegeződhetünk.
4: Én is köszönöm én is a kedves nézőket, és nagyon köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek veletek.
3: Az első szerintem legfontosabb nulladik lépés, hogy tegyük tisztába, hogy mit jelent az, hogy dezinformáció a nézők, hallgatók számára. Hogyan tudnád ezt így leírni?
4: Hát a dezinformáció definíció szerűen az olyan hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat takarja, amiket kifejezetten a károkozás vagy a megtévesztés szándékával hoznak létre, illetve terjesztenek. Emellett létezik még ezt egy ilyen, így az információ manipulációnak a fogalom hármasában érdemes elhelyezni ezt a kifejezést, amihez tartozik még a misinformation angolul. Ez nagyon nehéz egyébként átültetni magyarra ezeket a kifejezéseket. A misinformation-t azt úgy lehetne lefordítani, hogy ilyen félrevezetés vagy félretájékoztatás. Ez lényegében ugyanazt jelenti, mint a dezinformáció, csak itt nincsen jelen a megtévesztésnek vagy a károkozásnak a szándéka, és beszélhetünk még egy fogalomról, az a malinformation, amit szerintem a legnehezebb lefordítani magyar nyelvre, ez egy ilyen rossz hiszemű vagy rossz szándékú információként lehetne megfogalmazni, ami az egyébként tényszerűen valós és igaz információknak a terjesztését jelenti, kifejezetten a károkozás vagy a megtévesztés szándékával, tehát például ha valakinek mondjuk feltörik az e-mail címét, és ott egyébként megtörtént és létező eseményekről szóló információkat mondjuk közzétesznek, úgyhogy az egyébként nem a nyilvánosságnak lett szánva, az kifejezetten egy ilyen malinformation jelenségre utalhat, és ezt csak azért is vezettem be így ennyire részletesen, mert majd itt a beszélgetésben lesznek szerintem olyan kérdések, vagy olyan témapontok, ahol lényeges lesz beszélni arról, hogy egyébként mi a szándék valamilyen információval való visszaélés kapcsán. És igazából most ez nagyon nehéz ilyen exaktul megfogni az álhír fogalmát, vagy az álhírnek a kifejezését, de azért a köznyelvben jellemzően a dezinformáció alatt egyébként az álhíreket szokás érteni, ez lehet, hogy így a nézőknek talán egy fokkal érthetőbb, vagy ismerős az a kifejezés.
3: Abszolút.
2: Igen, csak annyi, hogy lenne nekem is egy alapkérdésem még, akkor gyorsan erre rácsatlakoznék, hogy a dezinformációs hálózatok alatt mit értünk? Tehát itt a terjesztéssel kapcsolatos szerkezetre kell gondolni, vagy valami másra?
4: Dezinformációs hálózatokat meg tudjuk fogni így a struktúra szempontjából, tehát maga a terjedési hálózatot vizsgálva, tehát azt is értjük mondjuk hálózatok alatt, hogy hiperlinkekkel, vagy hashtagekkel, vagy ilyen-olyan egymásra hivatkozásokkal, vagy különböző platformokon megjelenve hogyan kapcsolódnak össze rendszer szintűen ezek a tartalmak, de meg is fogalmazhatjuk tartalom vagy narratíva alapján is ezeket a hálózatokat, én inkább ez utóbbival szoktam foglalkozni. Ez alatt azt kell érteni, hogy bizonyos dezinformációs tartalmak, vagy álhírek, összeesküvés elméletek, vagy áltudományos tartalmak bizonyos témapontok mentén hogyan kapcsolódnak össze egy közös sztoriba, egy közös történetbe. Ilyen például nekem a személyes kedvencem az a laposföld elmélet, és a laposföld elmélet hívőknek az online társalgása, ami sokat foglalkoztam az ő diskurzusoknak az elemzésével, és ott látható volt, hogy hiába mondjuk a fő téma az a föld alakjáról való diskurálás, de ezen kívül rengeteg oltásellenes, vagy kifejezetten antiszemita, vagy a holokauszt tagadó tartalom is megjelenik az ilyen jellegű csoportokban. Tehát azt, hogy vagy akár a COVID pandémia idején hogyan jelentek meg ott a különböző a tudományos tények tagadására irányuló témáknak, vagy beszélgetéseknek az elemei, ez az, amit értünk ilyen tematikus, vagy narratív, dezinformációs hálózatok alatt, hogy egyébként teljesen más témára fókuszáló elméletek, vagy álhírek, azok hogyan válnak egy nagy univerzum, vagy egy nagy sztori részévé.
3: A maga a mesterséges intelligencia az milyen módon befolyásolja a dezinformációnak a létjogosultságát, terét?
4: Hát itt hogyan nem befolyásolja? A mesterséges intelligencia. Fú, hát ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, mert az én tapasztalatom szerint, hogyha valahogy így az AI, tehát az Artificial Intelligence, mesterséges intelligencia és a megtévesztés kapcsolatáról beszélünk, akkor mindenki egyből a deepfake technológiára gondol, vagy arra, hogy a különböző ilyen tartalomgenerálás által, vagy tartalomgenerálás során nagyon sokszor ugye halucinál egyébként a mesterséges intelligencia. Ez alatt azt kell érteni, hogy nem tudom, hogy a nézők körében mennyire ismert, vagy mennyire gyakran használt eszköz mondjuk a ChatGPT, azt gondolom talán ez már úgy benne van a köztudatban. Megkérjük, hogy mondjuk egy kérdés mentén írjon nekünk egy esszét egy egyetemi dolgozathoz, hogyha az ember éppen egyetemi hallgató, természetesen ilyet csak a mesékben ismer az ember, ilyet soha senki nem szokott csinálni az egyetemi évei alatt. Nagyon sokszor mondjuk olyan idézeteket rak be a szövegbe, vagy olyan forrásokra hivatkozik, vagy olyan szerzőneveket ad meg, amik egyáltalán nem is léteznek. Ezt nevezhetjük így leegyszerűsítve halucinációnak, amikor a mesterséges intelligencia halucinál. Ez is ugyanúgy a megtévesztéshez hozzá tud járulni, hogyha mondjuk egy újságíró, vagy egy kutató, tehát valami olyan információs munka során használja az ember ezt a tartalomgeneráló eszközt, aminek azért van súlya, meg megjelenik a nyilvánosságban az általa közölt tartalom, és nem ellenőrzi ezeket a megadott hivatkozásokat, vagy a megnevezett személyeket, könyveket, vagy a idézeteket nem nézi meg, keres rá ugyanúgy mondjuk a Google-ben, más egyéb böngészőben, hogy annak tényleg van-e nyoma, és úgy közzéteszi, akkor hiába ő egyébként nem a megtévesztés céljából tett közzé egyébként téves vagy pontatlan információt, de hogyha az elkezd terjedni, ugyanúgy hozzájárul a megtévesztéshez. Akkor ott van a deepfake technológia, ami kifejezetten a hang meg képmanipulációra épülő technológia. Ezt azért itt az elmúlt turbulens időszakban, főként azért politikai kontextusban is láthattunk példát mondjuk ennek a technológiának a használatára egyébként világszerte, tehát azért ez is benne van már a köztudatban, meg a nyilvános kommunikációban, amikor kifejezetten valakinek a hangját, vagy az arcképét ábrázolják, vagy szimulálják egy olyan cselekvésben, amit egyébként ő soha nem is mondott, vagy soha nem is tett, vagy valahogy az eseményeket úgy alakítják át mesterségesen, hogy azt úgy lássuk, tehát konkrétan egy szimulált valóságot tár elénk, ami egyébként nem is történt így meg. Ez azért politikai kontextusban talán a legtöbbet használt, vagy a legtöbbször megismerhető jelenség, vagy ebben a kontextusban, de azért az egyén mindennapi életében is nagyon sok kárt tud ez okozni. Itt a bosszú pornó kifejezés szokása legtöbbször idézni, vagy ezt a jelenséget, amikor mondjuk egy rosszul sikerült szakítás után valaki a másiknak az exének az arcképét mondjuk ilyen pornográf jelenetekre rá montírozza, és akkor azokat teszi közzé, és ezzel ugye hát megalázza a nyilvánosságban, vagy hitelteleníti. Szóval ennek nagyon-nagyon sokféle felhasználási területe van, és abszolút egyébként a valóság torzítására, és valakinek egy kifejezett valaki számára károkozás céljából szokott ez megjelenni. De léteznek más mesterséges intelligencia eszközök is, nem csak az, amit ilyen jellegű tartalomgenerálásra használunk, hanem olyan technológiai működésük tud ezeknek lenni, amik borzasztóan nagy mennyiségű adatot nagyon-nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tudnak elemezni mondjuk közösségi média adatoknak a felhasználásával, már nem csak nem tudom, demográfiai jellemzők mentén tudnak mondjuk marketing tevékenységhez vagy politikai kampányokhoz profilokat készíteni, választói csoportokat meghatározni, és akkor azoknak szóló üzeneteket azokra felépíteni, hanem olyan módon tudnak már adatokat megfigyelni és gyűjteni, hogy az ember mikor, hol, milyen mennyiségben fogyaszt bizonyos tartalmakat, hogy az ő Facebook ismerősei ugyanúgy milyen mennyiségben, milyen hosszan, milyen oldalakon, milyen tartalmakat fogyasztanak, és nagyon-nagyon profi módon tudnak profilokat készíteni emberekről, és ennek mentén személyre szóló tartalmakat kínálni a számukra. És van még egy jelenség, amit kiemelnék itt a mesterséges intelligencia kapcsán, az a különböző botoknak, vagy ilyen internetes trolloknak, vagy ilyen mesterséges kommunikációs szereplőknek a használata, amik ez is azt gondolom, hogy talán mindenkinek volt már tapasztalata mondjuk egy Facebook komment folyamban, vagy Instagram komment folyamban, vagy bárhol máshol találkozni mondjuk olyan profilokkal, meg olyan kommentelőkkel, akiken látszott, hogy egyébként azok nem valós személyek, tehát látszik a regisztráció időpontjából, a fotóknak a mennyiségéből, vagy az ismerősök számából, azért bizonyos jegyek mentén föl lehet ismerni, hogy valami az csak egy ilyen kamu generált profil. Na most ezek a botok, amik ilyen automata vagy félautomata rendszerek, amiket arra terveztek, hogy az emberi viselkedést utánozzák a közösségi média aktivitások mentén, tehát lájkolás, tweetelés, retweetelés, kommentelés, stb. Által, és ezek ugye nagyon erősen meg tudják határozni, hogy egy adott diskurzus mondjuk a komment folyamban miről szól, vagy ha nem is csak a politikai kontextusra gondolunk, hanem mondjuk marketing kontextusra, ott ugye a követőszámoknak a növelését hamis módon föl tudják duzzasztani, erről is láttunk azért már példát, azért az életben voltak ilyen botrányok, hogy tömegesen vásároltak mondjuk több százezres ilyen követőket, hamis követőket azért, hogy ugye úgy tűnjön, hogy minél nagyobb láthatósága meg hitelessége van egy adott szereplőnek, de ugyanígy lehet mondjuk egy weboldal látogatását vagy a kattintás számot növelni ilyen hamis profilok által, aminek mondjuk a hirdetési költségek szempontjából nagy jelentősége van. Tehát az, hogy egy oldalon, hogyha fenntartok egy oldalt, és ott meghirdetek ilyen hirdetési helyeket, amiket mondjuk a Google hirdetés kezelőjében meghirdetek, és egy másik vállalat ugye a hirdetéseit akarja közzétenni oldalakon, akkor a Google-nek a rendszere kisorsolja kvázi azt, hogy milyen oldalakon fog megjelenni, és hogyha az oldal, aki kínálja ezeket a hirdetési helyeket, ők a kattintás számok után kapnak bevételeket, és lesz minél drágább az, hogy az ő oldalán lehessen hirdetni, most így nagyon egyszerűen elmagyarázva. Na most ilyen botokkal, ilyen hamis profilokkal lehet ugye ezeket a kattintásokat eszméletlen mértékben megnőni, és annál csak még nagyobb bevételhez juttatni hirdetéseken keresztül, kattintásokon keresztül az oldal üzemeltetőjét.
2: Nekem köszönjük szépen, ez egy jó kiverítő válasz volt, de tényleg szükség volt arra, hogy így megértsük a dolgokat. Nekem sok mindent megvilágított. Az viszont most még bennem homályos, és ez nem az elhangzottakkal kapcsolatos, hogy a dezinformáció, a tudományos dezinformáció és az áltudományos információ. Uh-huh. Az egy és ugyanaz, vagy van a közte különbség? Uh-huh. Illetve, hogy a tudományos dezinformáció milyen módon kapcsolódik össze az összeesküvés elméletekkel? Mert láttuk, hogy a Covid alatt, hogy ez a kettő elég szépen tudott párban működni. Szóval először ez a tudományos dezinformáció és az áltudományos információ közötti különbség, ha van.
4: Jó, szuper, nem, ez egy kiváló kérdés. Ugye az áltudományok esetében, meg az áltudományos tartalmak esetében azért van egy nagyon-nagyon-nagyon régóta tartó definíciós vita különböző szakterületeken és szakterületek között, főleg azért a tudományfilozófia, tudományszociológia területéről van bőséges szakirodalma ennek, de nyilván ahogy a minél nagyobb jelentősége lett ugye a tudománynak is a társadalomban, meg ahogy a digitális kommunikációs környezet is egyre nagyobb teret kapott a társadalmi nyilvánosságnak a formálásában, úgy vált azért egyre égetőbbé az a kérdés, hogy itt már nem feltétlenül csak filozófiai kérdésként tekintsünk arra, hogy mi az, ami tudomány, és mi az, ami áltudomány, hanem azért bizonyos praktikus szempontok mentén is tudjuk meghatározni valahogy azt, hogy mit értünk igazából áltudomány alatt. És
2: mondjuk
4: hogy most...
2: ez egy pozitív, bocsánat, hogy szabadba vágok, úgy látszik, van egy pozitív hatása is egyébként például ezek, mert szerintem ez egy pozitív dolog, hogy ezt akkor gyakorlati és praktikus okokból lefektetjük, hogy akkor mit értünk tudomány alatt ilyen módon.
4: Hát igen, igen, azt nem mondanám, hogy azért a tudományos berkeken belül nem folyik a vita azért erről, de ez, lehet, hogy ez már egy más beszélgetésnek a témája lehet meg, hogy ez valószínűleg a nézőket nem feltétlenül ez érdekli, hogy most egy ilyen tudományfilozófiai szemináriumot tartsunk itt hármasban. Úgyhogy így nagyon leegyszerűsítve, és nyilván azért ezt csak azért tettem hozzá, mert hogy ez tényleg egy nehéz kérdés, de csak az egyszerűség kedvéért úgy tudnánk a leginkább megfogalmazni azt, hogy mit értünk ilyen áltudományosság alatt. Az lényegében az olyan meggyőződések, módszerek, gyakorlatok, amik hát azt állítják magukról, hogy tudomány, de egyébként a tudomány aktuális sztenderdjeinek, vagy a tudománytól elvárható aktuális feltételeknek egyébként nem felel meg. És amit fontos azért ezzel kapcsolatban látni, hogy nem minden válik áltudományá attól még, hogy nem tudomány, tehát azért definíciószerűen főleg, hogyha itt a dezinformáció kérdésköréhez kapcsoljuk ezt a kérdést, akkor ott az egy fontos momentum, hogy valami olyan tartalomról beszéljünk, ami kifejezetten azt állítja magáról, hogy tudományos, de egyébként nem tudományos. És a tudományos dezinformációnak lehet eszköze az áltudomány, vagy valamilyen áltudományos tartalmak, abban az esetben, hogyha az egy tudatos és szándékos megtévesztési céllal jelenik meg. Gondolok itt például mondjuk marketing területéről lehet azért sok ilyet hozni, mert mondjuk nagyon sok olyan csoda diétával találkozik az ember, vagy csoda gyógyhatású készítménnyel, ami egyébként semmilyen tudományos alapja nincsen, de valamilyen magát szakértőnek nevező ember fehér köpenybe kiállva, mindenféle tudományos szaknyelven előadott hablagy szöveggel meggyőz minket arról, hogyha ezt a italt isszuk, akkor két nap alatt fogyunk 35 kilót, még akkor is, hogyha semmi szükségünk nincsen rá, és tehát így a egyén életében talán ez az, ami a legkönnyebben megfogható ebből a szempontból, de vannak azért ennél súlyosabb esetei is annak, amikor mondjuk áltudományos módszerekkel, vagy valahogy a tudományosság látszatát keltve igyekeztek megtéveszteni akár nagy tömegeket. Gondolhatunk itt egyik kedvenc példám, meg ezt nagyon sokszor szoktuk idézni, a dohányiparnak az 1950-es évekbeli ilyen propaganda tevékenysége, amiről egyébként készült egy nagyon jó film is, hogyha valakit érdekel ez a téma, ez a Köszönjük, hogy rágyújtott című film, ezt én nagyon jó szívvel ajánlom, nagyon szórakoztató.
2: Címismerős.
4: És egy nagyon, nem fog eszembe jutni a főszereplőnek a neve, de tényleg egy nagyon-nagyon szórakoztató film, és főleg egyébként ilyen érvelés technika, meg meggyőzés technika, manipulációs technika szempontjából azért oktatási céllal is vagyunk páran, akik beszoktak vinni belőle jeleneteket, mert nagyon jól megmutatja azt, hogy így kellő magabiztossággal bizonyos retorikai elemeket használva, és valahogy a tudományra való hivatkozással hogyan lehet tömegeket megtéveszteni. És ugye ez az eset volt az, amikor ott abban az időkben kezdtek el kijönni a tudományos bizonyítékok arra nézve, hogy hát a dohányzás az nem, hogy nem egészséges, hanem mondhatni nagyon egészségtelen is, és ez a dohányipari szereplőknek ugye nyilván nem volt kedvére. Való ennek ezek a bizonyítékok, és azért ott a tudomány társadalmi tekintélye miatt nem lehetett teljesen ellentmondani a tudomány, tehát a tudományt betámadva tovább reklámozni mondjuk a dohány termékeket. Ezért az volt ugye a stratégia, hogy a dohányiparnak valahogy be kell szállnia a tudományos diskurzusba, ezért saját tudományos kutatóműhelyeket, tudományos akadémiát indítottak, dohányzásról szóló tudományosnak tűnő folyóiratokat indítottak, és elkezdtek olyan szakértőket kitermelni, vagy szakértőnek tűnő szereplőket kitermelni, akik nem azt állították, hogy a dohányzás egészséges, tehát ennek ellentmondani azért nem lehetett, csak el kellett kezdeni a kételyt ébreszteni abban, hogy hát mégsem annyira egészségtelen, vagy hogy számos oka lehet mondjuk a daganatos megbetegedéseknek, egyáltalán nem biztos, hogy az a dohányzástól függ, tehát valahogy ez a kételyi ébresztés volt a célja, de mivel itt a tudományos bizonyítékokkal szemben kellett elhelyezkedniük, és valahogy tovább marketingelniük a dohánytermékeket, ezért muszáj volt nekik is valahogy a tudományos eszközökkel megtenni ezt, de az egész az egy teljes bullshit volt. Talán ez még így a legjobb példa erre, és ez is azért így a tudományos dezinformációnak egy jó példája lehet, de ugyanígy mondjuk politikai kontextusban is számos példa van a történelemben arra, hogy hogyan használtak áltudományos tartalmakat arra, hogy valahogy egy tudományos alapon dezinformáljanak tömegeket. Szintén nekem egy kedvenc példám az ilyen AIDS tagadó elméleteknek a megjelenése a 80-as években amerikai kontextusban, ahol hát nagyon későn reagált ott a kormányzat arra, hogy elindult egy ilyen HIV járvány, és főleg azért a lakosságnak a marginalizált részeiben, tehát a drogfogyasztók, a homoszexuálisok, meg az afroamerikai lakosok körében, és emiatt a lakosságban alakultak ki összeesküvés elméletek, és ezt már csak átvezettem a kérdésed másik felére, azért is hoztam ezt példaként. Ott kezdtek el kialakulni olyan összeesküvés elméletek, hogy akkor ez a kormányzatnak valami titkos biológiai fegyvere azért, hogy itt ezeket a lakosságnak ezen részei ellen ilyen direkt népirtás céljából alakították ki ezt a HIV vírust, meg az abból fakadó AIDS betegséget, és mivel ott a 80-as években volt a világháború a Szovjetunió, meg ugye az Egyesült Államok között, a Szovjetuniónak a propaganda gépezete emelte föl a lakosság körében kialakult összeesküvés elméletet, és kezdte el tudatosan terjeszteni olyan módszerekkel, hogy nem derült ki, hogy utána azt a Szovjetunió terjeszti már tovább, és ott ennek a dezinformálásnak egy olyan köre alakult ki, hogy a lakosság alakította ki ezt az összeesküvés elméletet, amit aztán hatalommal bírva elkezdték nagyon sok csatornán, nagyon sok helyen, nagyon sok módon terjeszteni, ami aztán ez a terjesztés csak további alapot adott a összeesküvés elmélet hívőknek, és nagyon-nagyon sok káros eredménye lett egyébként ennek a tevékenységnek, tehát nagyon sokan nem jutottak időben gyógyszerhez, stb. Tehát azért az ilyen emberi életekben mérhető eredménye volt annak, hogy ez terjedt, mert ebbe is bevontak azért szakértőket, tagadták a gyógyszeres terápiáknak a alkalmazását, és ilyen áltudományos alternatív gyógyászati terápiákat javasoltak ellen, és valami 300 ezer ember halt bele egyébként a Dél-Afrika területében ebbe a összeesküvés elmélet terjesztésbe, és akkor itt jutunk el oda, hogy a tudományos dezinformációnak van egy ilyen ága is, vagy egy ilyen fajtája is, ami már valahogy a tudományt ellenségként beállító összeesküvés elméletek is lehetnek a tudományos dezinformációnak a részei, mert ugye az összeesküvés elméletek azok jellemzően valamilyen hatalommal bíró csoportot emelnek ki mindig ellenségképnek, de hogy ez nem mindig csak a valamilyen politikai szereplő, ez ugyanúgy lehet mondjuk vallási szereplő, tehát az egyház is nagyon-nagyon sok összeesküvés elméletnek a ellenségképe, és tipikusan a tudományos intézmények, vagy a gyógyszerészeti intézmények, az orvosok.
2: Hierarchikus.
4: Tehát minden olyan társadalmi intézmény, vagy társadalmi szereplő, ami valamilyen nem hatalommal, nem kifejezetten ezt a szót használnám, hanem valamilyen tekintéllyel rendelkezik, az állhat összeesküvés elméleteknek a középpontjában, és ugyanígy vannak tudományt középpontba állító összeesküvés elméletek, amik tipikusan jók lehetnek további dezinformálásra.
3: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
2: Visszajövünk.

0: után.
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Azt gondolom, hogy a médiában felelhető tartalmaknak potenciálisan nagy része dezinformáció. Ezt egy átlagos felhasználó hogyan tudja kiszűrni, hogy mi az, ami dezinformáció?
4: Ez egy kiváló kérdés. Azt, az a tapasztalatom, hogy az ilyen kérdésre mindig várnak valami
3: receptet, hogy ezt kell hogy néznünk.
4: Akkor ezt akkor megnéztem, jó, az ott nincs, akkor pipa, mehetünk tovább.
5: Lenne. Igen, kiigazodunk az életben, mert erre vágyunk.
4: Igen, és hát azért kezdetben szerintem lehetett legalábbis fogódzókat adni, vagy legalábbis én is sokáig azt gondoltam, hogy ez megfogható akár ennyire könnyen is ez a kérdéskör, és mondjuk abban az időben, amikor még csak így álhírekről beszéltünk, ugye az álhírek azok eleinte olyan jelenségeket értettünk alatta, ami kifejezetten ilyen hírcikkek formájában megjelenő pontatlan, téves vagy hamis információkat jelentett, de később már ugye duzzadt ez a definíció, és már álhírnek nevezünk igazából mindent, ez is már egy másik kérdés. Tehát akkor, amikor mondjuk ilyen hírcikkekről van szó, ott azért vannak megfogható jellemzők, vagy ilyen álhír oldalakról, hogy megnézzük, hogy van-e impresszum annak az adott oldalnak, tehát van-e ott felsorol, vagy névsor, vagy egy cím.
5: Bárki,
4: vagy
5: aki felelősségre mondható.
4: Igen, bárki, aki az elszámolzathatóságért, meg az átláthatóságért felel, meg vannak ugye nagyon kézzelfogható nyelvi jegyek, mondjuk egy kattintásvadász álhír esetében, ez az érzelmekre hatás, inkább tényleg az ilyen érzelmekkel teli szavaknak a használata.
5: Hú, ezt jó vagy, tudni, én ezt nem tudtam. Ez
4: azért attól mindig gyanakodni kell, hogyha valahogy az érzelmeinkre akarnak hatni. Most ez nem azt
5: igen,
4: mondom,
5: hogy... Igen, ez ismerős,
4: hogy
5: igen, nem mindig.
4: Minden, igen.
5: De most így beugrott, igen, hogy az álhíreknél igen, valóban igen, ez az erős igen, érzelmi igen, hatás igen, volt, ami behúzott igen, az elején.
4: Igen, csak utána ugye eljutunk mondjuk oda, hogy akkor ott vannak az összeesküvés elméletek, amik szintén nem minden esetben egyébként nem definíciószerűen nem hamis dolgokat állít minden összeesküvés elmélet, hanem az valahogy így az igazságnak meg a hamisságnak így a határmesdjéjén mozogva inkább egy ilyen alternatív világértelmezés jelentenek az összeesküvés elméletek, de mivel benne vannak jellemzően az ellenségképgyártás, meg valahogy a polarizálás, hogy vagyunk a mi, meg vannak az ők, és akkor az ők azok tuti, hogy a mi életünkre akarnak törni, ezért ott nem biztos, hogy az a kérdés, hogy most ami elhangzik az igaz-e vagy nem, hanem az, hogy hogyan akar mondjuk a megnevezett ellenségkép ellen hergelni mondjuk a saját csoportját. Igen. Ugyanígy a tudományos dezinformáció esetében is, ott sem mindig van például, nem feltétlenül van mindig érzelmekre hatás, hanem ott valahogy a tudományos tekintélynek a felhasználása, mondjuk az áltudományos tartalmak esetében, ott az, hogy egy az átlag ember számára nem értelmezhető nyelvezettel megírt valamilyen szöveg, ami azért tesz ígéreteket, hogy lefogyunk, vagy szépek leszünk, vagy meggyógyulunk, vagy nem tudom, bármi ígéret ott elhangzik, ott igazából a tudományos tekintélyre hivatkozva, vagy hagyatkozva hisszük el azt, amit olvasunk, tehát hogy itt nagyon-nagyon sokféle olyan retorikai meg nyelvi elem van, amit lehetne listázni, de nem feltétlenül ez az elsődleges szempont, azért főleg napjainkban, mert itt az AI kapcsán is, meg általában a platformoknak a működése kapcsán annyira túl vagyunk már telítve információval, hogy szükségszerűen szelektíven fogadjunk már be az információkat, tehát nincs kognitív kapacitásunk arra, hogy minden egyes tartalmat mélységeiben és még persze a befogadás előtt kritikával illessük, hanem egyszer szelektálunk és azokra figyelünk amúgy is, ami minket megszólít, vagy minket érdekel, vagy nekünk nem tudom, kedvező.
5: Tehát a fogyasztás után döntünk arról, hogy ez most igaz vagy hamis, és nem előtte.
4: És közben ott vannak ugye az algoritmusok is, amik működnek az online felületek mögött, amik eleve úgy működnek, hogy amire úgy gondolja a platform, hogy mi kattintani fogunk, vagy nekünk tetszeni fog, azt fogja a figyelmünkbe ajánlani, és ugye kicsit ilyen információs buborékokba keveredik mindenki, vagy ezt más szóval ilyen hiedelem kamráknak szokás nevezni, hogy az ember a saját véleményének, meg a saját ízlésének, meg nézeteinek megfelelő tartalmakat lát eleve, és ebből a buborékból nagyon-nagyon nehéz ő kikeveredni. Ezért, hogy a dezinformáció felismerése kapcsán én két dolgot szoktam mindig kiemelni. Az egyik, ami az utóbbi időben, hát így a COVID kapcsán kezdett el úgy a köztudatba bekeveredni, ez az inokuláció elmélete, ez a beoltást jelent, inokuláció beoltás. Szerintem egy gyönyörű ilyen orvosi metaforát ír le, hogy azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk egy vírussal való megbirkózás is azt igényli, hogy ugye belénk oltsák mondjuk magának a vírusnak valami, nem tudom, törzsét vagy valami részét, és akkor kialakul az immunválasz. Itt is úgy tudjuk kialakítani a mi kognitív immunválaszunkat, tehát egy valami védőpajzsot a manipuláció ellen, hogyha beoltjuk magunkat a dezinformációval, tehát igenis belemerülünk, és olvasunk álhíreket, meg nézegetünk összeesküvés elméletes tartalmakat, meg áltudományos tartalmakat, és igenis egyszerűen rá fogunk érezni, hogy ezek hogyan működnek. A másik, ami szerintem ennél még fontosabb, az, hogy az ember megtanuljon a saját elfogultságaira reflektálni, és egyszerűen belátni azt, hogy nem feltétlenül az a valóság, vagy nem az a teljes valóság, amit én magam látok a közösségi médiában, mert az simán függhet attól, hogy az algoritmusok mit éreznek belőlem, mit akarnak elém tárni. Most nem ilyen tudatos akarásra gondolok, tehát most nem a nyilván nem Zuckerberg irányítja a háttérbe, hogy én Fajonan Óra személy szerint mit lássak, de hogy a fogyasztásaim alapján az algoritmusok kitalálják, hogy nekem kb. Miket kell fogyasztani, és hogy ezekre tudjunk reflektálni, ezekre az elfogultságokra, és bármennyire is fájó, de néha kicsit kimászni a saját buborékunkból, és mondjuk olyan tartalmakat is fogyasztani, amik egyébként nem feltétlenül vannak benne a mi kis buborékunkban, és azt is tudjuk valahogyan kezelni, vagy arra valamilyen reakciót adni.
3: Van-e ma Magyarországon 2026-ban hatékony jogi fellépés a dezinformációk ellen, illetve ha nincs, de máshol van, akkor mondjuk melyik ország jár ebben élen?
4: Na, ez egy még nehezebb kérdés, mert ez tipikusan a...
5: Ugye a
4: igen, de teljesen jogos a kérdés, meg ez egy nagyon régóta fennálló kérdés. Ugye Magyarországon létezik a rémhír terjesztésre nézve jogszabály, de hát még mindig ott tartunk, hogy nem feltétlenül... tehát a dezinformációnál, árhíreknél tényleg nem mindig az a kérdés, hogy most az egy egyértelmű hazugság, hanem az, hogy vannak benne igazságelemek, vannak benne torzítások, van, ami csak kicsit úgy megpróbálja más perspektívából bemutatni, de igazából teljesen kiforgatja így az eseményeket, tehát nagyon nehéz megragadni, hogy egy adott tartalom az teljesen hamis volt, vagy teljesen rémhír, vagy hogy mit értünk rémhír alatt, hogy mondjuk a gyűlöletkeltés de jó, mondjuk arra teljesen más szabályok vonatkoznak, ne a gyűlöletkeltés legyen, vagy félelemkeltés, vagy pánikkeltés, hogy ezeket a dolgokat azért nehéz megfogni, hogy melyik tartalom mihez vezet, vagy milyen hatást tud kiváltani, tehát ilyen alapon szabályozni ezeket a kérdéseket, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz, nem is vagyok jogász, úgyhogy ezt majd a jogászok megfejtik, de a másik kérdés az pedig az, hogy azért országonként eltérő, hogy állnak ahhoz, hogy mit szabad mondani, és mit nem. Tehát itt már azért a szólásszabadság kérdése is felmerül, amikor dezinformációról beszélünk. Ez szokott lenni általában az a pont, ahol nagyon sokszor elvérzik ez a vita, hogy én azt mondom, hogy ez egy komplett baromság, amit XY állít, ő meg azt mondja, hogy na jó, de neki ez a véleménye, és hát akkor miért ne lehetne a véleménye egy komplett baromság? Tehát, hogy ezek azért ezen a mesdjén is mozognak, és mondjuk az amerikai szabályozás, meg az EU-s szabályozás teljesen más ebből a szempontból, mert Amerikában azt mondják, hogy mindenki mondjon, amit akar, és aztán majd ott az érveknek a piacán megbirkóznak egymással a vélemények, és majd amelyik győz, az lesz a meggyőző, míg azért Európában teljesen más szempontból kell hozzáállni, főleg ilyen média szabályozás területén, ahol van egy történelmi háttere is mondjuk annak, hogyha a médiát ennél szigorúbban akarják szabályozni, mert akkor egyből mindenki cenzúrát kiállt. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok szempontból kell ezt megfontolni. én azt látom, hogy törekvések vannak rá, főleg azért a platformok irányába, mert hogy itt nem csak az államoknak van felelőssége ebben, hogy valahogy a saját jogszabályi környezetébe ezt bevezesse, hanem itt már sokkal inkább kell arról beszélni, hogy ezek a platformok, főleg az algoritmusaiknak a működésével egyáltalán nem ilyen semleges kommunikációs csatornák, hanem meghatározóak abban, hogy az ember mit lát, vagy mit nem lát a társadalmi nyilvánosságban, aminek a helyszíne már sokkal inkább a platformok, nem a klasszikus tévészerkesztőségek, meg rádiószerkesztőségek, hanem a YouTube, a Facebook, az Instagram, a TikTok, az egyebek. Úgyhogy amik vannak ilyen szabályozási kísérletek, vagy rendeletek, vagy kezdeményezések, azok sokkal inkább fókuszálnak a platformoknak a felelősségére, és arra, hogy ők tegyenek meg mindent azért, hogy minél kevesebb dezinformáció legyen, vagy politikai hirdetés, vagy a reklámoknak a szabályozása kapcsán hoznak különböző meglátásokat. Úgyhogy amit én látok, az inkább ez, hogy most inkább a platformok felelősségét kezdik el egyre inkább firtatni. Ugyanígy mondjuk a AI kapcsán is a fejlesztőket, meg a kódolóknak a elfogultságaira, a kódolói nem tudom, ideológiákra, vagy ilyen-olyan torzításokra kell sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni szerintem, mint az, hogy én magánemberként a ChatGPT-vel mit beszélgetek otthon.
5: Nekem nagyon tetszett ott arra a kérdésedre, Szandi, hogy hogyan ismerjük fel a válaszban, hogy mennyire érdekes, hogy két részből állt. Az egyik az volt, hogy én magam megismerem azokat a dezinformációs formákat, azoknak az ismérveit, ami alapján eldöntöttem, hogy egy ilyennel találkozom-e. Ez nagyon jó, mert szerintem ennél a digitális platformok kérdésénél ez a megismerés úgy látszik, hogy akkor nagyon részeke lesz majd az eligazodásnak, ami egyben meg felvette azt a szitut is, nem, hogy úristen, akkor mennyi mindent kell majd nekem egyre több olyan beteg dolgot megismernem, hogyha meg akarom magam védeni tőlük. Kicsit ellentmondásosnak tűnik, de egy érdekes szitu. De ezt még úgy elbírnám, mint azt, hogy rálátni egy olyan dologra, hogy a saját vakfoltjaimra, mert az volt a másik ága neki, hogy rá, és hogy az emberiség valahogy nem azt látom én magamat sem, hogy afelé haladok, hogy egyre tisztábban látok meg bizonyos dolgokat, inkább összezavarodottabb vagyok így kérdésekben. És az lenne a kérdésem, hogy aki most már tudom, mondjuk eldöntöttem, hogy akkor ez egy dezinformáció. Akkor mit érdemes tenni? Most nem csak arra gondolok, hogy meg akarom menteni a világot ettől a dezinformációtól, hogy akkor ezzel senki ne találkozom, de akár az is, de mondjuk azt szeretném, hogy aki ezt terjeszti, vagy aki ebben az egészben részt vesz, és mondjuk másnak akár csak egy pszichés problémát okoz, mert szorongani kezdett tőle az egésztől, hogy azért annak menjen el a kedve, vagy valamennyire legyen beszűkülve a mozgástere, akkor mit tehetünk? Bármi új dolog, hogyha találkozunk egy ilyen információval, akkor egyáltalán mi az, amit tehet az ember? Milyen opciók vannak? Hát, vagy csak bocsáss meg, nyugodtan. Tudatosítja, hogy akkor ez valószínűleg egy fals dolog, és ennyiben maradtunk.
4: Hát sok... Na, itt ami szerintem a lényeges kérdés, hogy most az hol találkozunk, vagy ki az, aki ennek terjesztője, mert azért van különbség a között, hogy valaki mondjuk egy nagy követőszámmal, nagy hálózattal, nagy hozzáféréssel rendelkező szereplő, tehát mondjuk egy influencer, vagy bármilyen más láthatósággal bíró szereplő, ahol azért a felelősség sokkal nagyobb, mint az, hogy mondjuk azt látom, hogy a szomszédom kiposztolt egy UFO-król szóló álhírt, tehát hogy azért más lépések azok, amik talán itt így szükségeltetnek. Nyilván, hogyha az ember mondjuk az ismeretségi körében, tehát csak egy átlag embertől lát olyat, hogy nem tehát, hogy megtévesztő tartalmakat oszt meg, és ez azért is fontos, mert azért a dezinformáció terjeszt,

0: Vannak bizonyos kategóriák, amiket lehet jelenteni például a Facebookon vagy az Instagramon. Ezek nem tudom, azért itt most statisztikát nem tudok hozni arra, hogy ezek mennyire szoktak sikerrel járni. Nekem volt már, hogy jelentettem néhány tartalmat, ami valamilyen kategóriába besorolható volt, és nagyon vegyesek voltak a visszajelzések, tehát mondjuk egyértelműen mondjuk ilyen abúzusra okot adó, vagy abúzivitást feltételező tartalmat jelentettem mondjuk az Instagramon, és simán visszadobta nekem a rendszer, hogy ő ebben semmi kivetni valót nem lát. Tudtam, hogy oké, akkor jelentem még egyszer, de volt, hogy mondjuk valami, ami ilyen propagandisztikus, vagy dezinformáció tartalom volt, és jelentettem, azt arra a Facebook például jól reagált, tehát azért lehet ezzel operálni. Lehet azért, ha olyan a viszony az illetővel, aki megosztja, akkor lehet azért finoman kommentelni. Én az ilyen trollkodó, meg verbális agressziót, meg személyeskedés mutató kommenteléseket soha nem tartom jónak, tehát hogy az szerintem semmilyen célra nem vezet, lehet értelmesen is megbeszélni ilyen tartalmak alatt kommentekben az, hogy az ember mit gondol erről, mit nem gondol erről, vagy miért gondolja azt, hogy ez megtévesztő tartalom, de azért arra fel kell készülni, hogyha főleg olyan tartalom, ami azért az embernek, tehát hogy nem csak tényszerűségében dezinformál, hanem valamilyen ideológiát, vagy attitűdöt, vagy értékrendet, vagy érzelmeket megszólító tartalomról van szó, az annyira be tud vésődni az embernek a hiedelem rendszerébe, meg meggyőződés rendszerébe, hogyha ott neki is állunk magyarázni, hogy de hidd el, hogy ez nem igaz, akkor még csak jobban megerősödik abban, hogy az igaz, mert vannak ilyen pszichés, pszichológiai hajlamai az embernek, ez a kognitív diszonancia, ezt is hallhattunk már ezt a kifejezést több ízben, hogyha az ember valamiben nagyon erős meggyőződése van, és találkozik egy annak ellentmondó információval, az ugye kialakít egy olyan belső pszichés feszültséget, hogy ennek a feszültségnek a legyőzése érdekében még inkább próbálja megerősíteni az eredeti hiedelmét, és keresni további információkat vagy érveket amellett, hogy miért neki van igaza. Tehát ilyen szempontból lehet egyébként kontraproduktív is az, hogyha beleállunk ilyen
1: nagyon vitákba. Értjük, amit mondasz, bocsáss meg, hogy szólok, nagyon értjük, hiszen a választási időszak az teljesen jól, mint ha most arról beszéltünk volna.
0: Igen.
2: Itt beszéltünk az egyén szintjén potenciális védekezésről, és akkor feltenném azt a költői kérdést, hogy az oktatás tud-e ezzel haladni, meg ehhez fejfelülni, gondolom, hogy nem. És ebből eszembe jutott, hogy a fiatalok vagy az idősek a veszélyeztetettebbek, és erre úgy rögtön azt mondanám én válaszként, hogy az idősek, de nem biztos, mert nekünk van még egy ilyen fajta, van egy ilyen érzetünk, hogy tehát mi ismerjük a valóságot, igen, meg a valóság szagot. Az, aki ebben az AI-ban nő föl, ő neki nincsen egy ilyen, nevezhetjük általános műveltségnek, vagy abból adódó, vagy tapasztalásból adódó valóságérzete, úgyhogy lehet, hogy mégis a fiatalok? Mit mondasz te ennek egyébként a kutatójaként?
0: Hát nem néztem ennek most utána az adás előtt, hogy erre számokat tudjak mondani, vagy ilyen nagyon aktuális felméréseket. Én azt gondolom, én is amúgy érzetből az idősebb generációt mondanám, mégpedig azért, mert hogy azért azok a fiatalok, akik már ebbe születnek, ugye őket digitális benszülöttnek nevezzük, tehát ők igazából a közösségi média használatát, meg azóta folyamatosan alakuló ilyen digitális technológiai fejlődéseket igazából úgy olvasztják magukba, vagy úgy sajátítják el, mint az anyanyelvet. Tehát én azt gondolnám, hogy nekik, náluk van azért egy már egy ilyen ráérzés arra, hogy ezek hogy működnek, hogy néznek ki, hogy kell ezeket használni, és nem biztos, hogy tudnak rá reflektálni. Azért mondtam, hogy mint az anyanyelv, mert az is olyan, hogy az ember abba szocializálódik, és nem biztos, hogy tud arra tudatosan reflektálni, hogy miért így mondjuk, vagy úgy mondunk bizonyos dolgokat, vagy miért, nem tudom, így van ez a nyelvtani szabály, miért úgy, hanem egyszerűen csak érzi, de nem biztos, hogy ki tudja fejezni, hogy az miért van úgy, mert elsajátítja. Még pont azok a generációk, akik már felnőttként, vagy kamaszként, tehát hogy azért már egy kiforrott, meg teljesen más korban, meg technológiai körülmények

0: között felépített kognícióval keveredik bele ezekbe a technológiai újdonságokba, ott neki ezeket meg kell tanulnia, mert már nem evidens az, hogy ő ezeket elsajátítja, és hogy annyira mindennapjainak a része legyen, hogy egyértelműen ránéz mondjuk egy képre, és akkor látja, hogy az ilyen AI-jal ő generált fotó. Viszont azt gondolom, hogy sok szempontból én szerintem nem is biztos, hogy kell ezeket így generációsan megfogni, ezeket a kérdéseket, mert mindenkinek valamelyik része ennek a digitális fejlődésnek kihívásokkal teli. Tehát pont a mesterséges intelligencia kapcsán, és kifejezetten az ilyen tartalomgenerálásnál, képgenerálásokkal kapcsolatban egyszerűen olyan, független attól, hogy ki melyik generációhoz tartozik, vagy mibe szocializálódott, vagy itt a digitális kultúra mely szakaszába kezdett el bekapcsolódni ebbe a környezetbe. Egyszerűen azt látjuk, hogy olyan alapvető elveinket kell felhagyni, hogy ami mondjuk arról szólt, hogy amit látok, vagy amit hallok, ha azt nem is tudom megmondani, hogy az igaz, de legalább azt meg tudom mondani, hogy valós, mert látom, mert vagy hallom, és hogy itt most folyamatosan felül kell bírálnunk az ilyen legalapvetőbb érzékszervi tapasztalatainkat, igen. És itt ugye teljesen mindegy, hogy igen, és egyre profibbak lesznek ezek a technológiák, tehát hogy itt már nagyon sok mesterséges intelligenciát tanítanak úgy, hogy vannak utána olyan mesterséges intelligenciák, amik felismerik azt, hogy valami mesterséges intelligenciával készült, és így körben-körben tanítják egymást, és válik egyre profibbá ez a technológia, ami szerintem egyébként egy baromi hasznos innovációs potenciál, nagyon-nagyon sok munka szempontjából, főleg így a kreatív ipar számára, vagy tartalomgyártás szempontjából, de közben meg ugye hihetetlenül nagy kihívás is lesz ez az egész.
1: A média tudatossága fontos, igen. Szerintem. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, illetve hogy köszönöm. Alapvető fogalmakat is át tudtunk beszélni, igen. És bízom benne, hogy a nézők, hallgatók is sokat visznek ezzel magukból. Legyetek velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Bura Galéria látogatói több kiállításon is találkozhattak Horváth Anita művészetével. Nem kívülről vetített nézőpontokat ismétel, hanem saját történeteiből, dilemmáiból és identitásának rétegeiből építkezik. Legutóbbi önálló kiállítása az Igyekszik az ember lánya 2025-ben a roma női identitás és a roma megítélt, örökölt, illetve belénk nevelt narratívák hatását vizsgálja rendkívül személyes módon. Anita alkotásaival az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legerősebb hangjává vált a kortárs magyar művészeti szénában. Polgárdiból indult, Székesfehérváron járt középiskolába, majd a Budapesti Metropolitán Egyetemen szerzett BA diplomát. Mestermunkáit már a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen készítette, ahol kiforrott az az érzékeny, identitás alapú vizuális nyelv, amely mára meghatározóvá tette. Művészetének egyik központi vállalása a roma női reprezentáció visszavétele és újrafogalmazása. Diplomamunkája, a Te nem vagy olyan, már világosan kijelölte ezt a pozícióváltást. A cím egy gyakran hallott, látszólag ártalmatlan mondatot idéz, amely valójában előítéleteket hordoz. Ez a mondat egyszerre próbál elhatárolni és megdicsérni, miközben leleplezi a romákkal szembeni társadalmi elvárásokat. Anita ezt fordította vissza és megmutatta, hogy a roma női identitás nem mások elvárásai és elképzelései határozzák meg, hanem az a roma nők saját, sokrétegű valósága. Nem láttam magam előtt, hogy valaha azt mondom, fotográfus vagyok. Nem ismertem fotósokat, fotóművészeket, amikor egyetemre jelentkeztem. A fénykép alapú művészet valahogy mindig foglalkoztatott. Intuitívan alkottam, és az érzéseimet követtem. Csak később, amikor visszanéztem a képeimet, azt vettem észre, hogy igazából van 4 visszatérő téma, ami hangsúlyosan megjelenik. A származásom, az, hogy roma vagyok, nő vagyok, van egyfajta istenhitem, és ebből fakad mélyen egyfajta kisebb rendűség érzése is, mondta. Azt vallom, hogy az identitásunk több rétegű jelenség. Roma vagyok, nő vagyok, bár ez nagyon fontos szelete az identitásomnak, ez csak egy réteg abból, ami összeáll. Sokáig azzal az érzéssel éltem, hogy félig vagyok roma, mintha létezne félkész identitás. Ma már tudom, hogy ez nem megfelelő megfogalmazás, nincs félig valamilyen identitás. Az identitásaink rétegekből állnak, és mindegyik valós. A művészetemben ezekből a dilemmákból indulok ki, és rájöttem, hogy a saját nézőpontom a legérvényesebb eszköz arra, hogy megmutassam a bennem lévő történteket, mondta. A legerősebb elvárás mindig az volt, hogy roma nőként, aki művészettel foglalkozik, van egy plafon, egy maximum, ameddig elmehetek, vagy amin belül dolgozhatok. Egy doboz, egy út, amit mások kijelöltek nekem. A művészetem egyik célja ennek a plafonnak a szétfeszítése. Nem húzok direkt, tudatos határokat magamban, hogy meddig mehetek el. Mindig az a fontos számomra, hogy a kép igaz legyen. Addig építem, rakosgatom a részeket egy munka különböző állomásaiban, amíg azt érzem, hogy a legjobban össze nem áll. Én minél jobban része akarok lenni annak, amit csinálok. Ha ebben benne van a sebezhetőség, akkor az természetes része a munkámnak, nyilatkozta a művész.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Kótai Lúcia fiatal pályakezdő a mai vendégem, aki Hollandiában él és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm, Luci, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én is köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
4: Mivel foglalkozol Hollandiában, mit csinálsz jelenleg?
5: Hát jelenleg elsőéves jogi tanuló vagyok, főiskolába járok, és az ilyen előkészítő az egyetemre. Szeptemberben szeretném kezdeni az egyetemen a történelmet, és jelenleg zenekarba is járok, szimfonikus zenekarba Amsterdamba.
4: Hogy jött a történelem számodra? Miért pont ezt választottad?
5: Szerintem az iskolába kezdődött el, mert én iskolában nagyon szerettem a történelmet, olyan 7-8 éves koromban kezdtem el tanulni, és pont 11. Lajosra tanultuk, és ott hopp, így jött ez az ötlet, hogy hoppá, ez igazából tök érdekes. És aztán így láttam, hogy otthon Amsterdamban, a lakásunkban vannak ilyen történelem könyvek, és kinyitottam, és kezdtem el olvasni, és nagyon érdekelt, és kíváncsiságból elkezdtem többet érdeklődni és olvasni, filmeket nézni, történelem filmeket nézni, és aztán elkezdtem a középiskolát, ott még komolyabban tanultunk történelmet, és a tanárom is nagyon jó volt, és igazából mindig is volt ez az érdeklődés a történelmi iránt, már kicsi korom óta.
4: Tehát mindig megvolt ez a vonzódás, de azért mégiscsak fontos volt számodra a tanárodnak a személye, aki esetleg jobban beavatott ebbe a tudásba?
5: Igen, nagyon érdekes személy volt a történelem tanárom középiskolába, és így sokszor ezt szoktunk beszélgetni, mondjuk a származásomról, magyar történelemről, és mindig nyitott volt új ötletekre, meg sztorik, amit én mondjuk tanultam anyaéktól, magyar történelmet, és igen, nagyon fontos, hogy a tanár érdeklődik a gyerekek iránt, mert úgy lehet elméletet is cserélni.
4: Hogyan mutatkozol be általában? Magyarnak, hollandnak, vagy mindkettőnek?
5: Mindig magyarnak, akármikor valaki megkérdezi Hollandiába, hogy honnan jövök, mindig azt mondom, hogy én magyar vagyok. Ez igazából nekem soha nem volt egy ilyen tabu, vagy ilyesmi. Soha nem gondolkoztam el így komolyan, hogy én most magyarnak vagy hollandnak érzem magam. Mindig így egyértelmű volt, hogy magyar vagyok.
4: Ha jól tudom, 1 éves voltál, amikor kikerültél Amsterdamba. A családban milyen nyelven beszéltek egyébként?
5: Családommal csak magyarul beszélek.
4: És akkor az iskolában, illetve a külsőbb közösségekben pedig természetesen a holland nyelven.
5: Így van, hollandul, igen. Igen, az az elején nagyon nehéz volt, magyarul is és hollandul is szépen megtanulni beszélni, és még mindig vannak nehézségek a magyar nyelvvel, és ezt próbálom így kijavítani. Főleg, hogy évente egyszer haza szoktunk járni, családot látogatni, szeretnék normálisan kommunikálni a családommal. De viszont hollandul anyanyelvi szintű beszélek, szóval.
4: Egyértelmű, hiszen az iskolában is ezt tanultad. Érezted valaha, hogy két kultúra között élsz? És ez inkább előny, vagy inkább kihívást jelentett számodra?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, ez nagyon nehéz, mert persze Magyarországon és Hollandiában nagyon különbözőek az emberek, másak az emberek is. Úgy mind a kettő nemzethez kell egy kicsit úgy
4: alkalmazkodni,
5: így van.
4: Hogy érzed, másként kell viselkedni, másként kell beszélni itthon Magyarországon az emberekkel, mint akár Hollandiában?
5: Hát Hollandiában azért egy kicsit, hogy mondjam, spontánabb az emberek, hogy könnyebben el lehet beszélgetni különböző témákról. Itt Magyarországon nagyon azt érzem, hogy meg kell találni azt a témát, amiről lehet beszélni emberekkel, mert hogy azért szerintem Magyarországon sokkal többet kell alkalmazkodni emberekhez, mint Hollandiába.
4: Tehát lehet, hogy egy kicsit zárkózottabbak az emberek? Egy kicsit magukba fordulóbbak?
5: Lehet mondani, igen. Szerintem igen. És ez sokszor nem probléma, mivel Magyarországon azért másabb a társadalom, és ehhez én szívesen alkalmazkodok.
4: Amikor hazajössz, akkor kikkel szoktál találkozni itthon Magyarországon? Barátaid azért vannak nyilván.
5: Van egy-kettő, de többnyire ismerősökkel, családommal szoktam találkozni, igen.
4: És akkor velük tartod a kapcsolatot kint is?
5: Próbálkozom, igen.
4: Fontosnak tartod egyébként a kapcsolódást a gyökereidhez? Azt, hogy ne szakadj el az országtól, ahol a szüleid azért felnevelkedtek és éltek?
5: Igen, ez számomra nagyon fontos, hogy az emberek külföldön egy pozitív képet tudjanak festeni Magyarországról, és ezt úgy próbálom, hogy mesélek pozitív dolgokat Magyarországról, hogy mondjuk a főváros nagyon szép, nagyon szépek az épületek, a kultúra az nagyon jelen van itt. Szóval igen, így szívesen beszélek Magyarországról, Hollandiába is.
4: Én nekem mindig olyan érzésem volt, amikor jöttem haza külföldről, akár amikor Bécsben laktam, hetente hazajártam, és rápillantottam a Dunapartra, vagy a Gellért hegyre, és elcsodálkoztam, hogy milyen csodaszép helyen lakunk.
5: Igen.
4: Neked milyen érzésed van, amikor Budapestre térsz?
5: Igen, hát ezt az érzést sokszor így, nem, ezt sem tudom mondani, hogy mit érzek, mert ez elképesztő, nagyon szép helyek vannak Budapesten, és tényleg ez egyedi hely, és nagyon sokan nem is ismerik, meg nem látták Budapestet, és én azt szeretném, hogy egyszer mindenki eljusson ide, mert tényleg nagyon szép helyek vannak. Uh-huh. Nagyon egyedi helyek.
4: Alapvetően azért Hollandiában tanultál. Miben különbözik a holland iskola rendszer a magyarhoz képest a te tapasztalataid szerint?
5: Én nagyon sokszor azt hallom itt barátaimtól, meg ismerőseimtől, hogy nagyon sok dolgot be kell magolni. Szóval nagyon sok információt. Szóval fejből kell tudni ilyen verseket, meg könyvből tényleg sok nagy részeket tudni kell fejből, és ez viszont Hollandiában ez nincs, ilyen nem létezik, hogy tényleg verseket kell bemagolni.
4: De azért mondjuk történelemből azért az adatokat ott is meg kell tanulni, gondolom.
5: Persze, meg kell tanulni.
4: Vagy hogy zajlik egy vizsga például történelemből akkor?
5: Szóval a vizsgák szerintem másabb, sokkal másabbak, mint itt Magyarországon. Mivel itt sokat kell magolni, ez Hollandiában nincs. Ott a kérdések sokkal kreatívabban vannak formálva, bele kell élni, és nem olyan kérdések, amit így meg lehet tanulni, hanem a tanárok azt akarják elérni, hogy a gyerek gondolkozzon, és próbáljon egy saját perspektívet igazából formálni, mivel több válaszok is jók. Hogy talán, ha itt Magyarországon egy válasz a jó, Hollandiában van 5-6 válasz, ami korrekt is. Ez szerintem egy nagy különbség a két iskola rendszer közt.
4: Végül is közgazdaságtanból érettségiztél. Miért tartottad fontosnak, hogy ezt válaszd?
5: Hát ezt 2-3 évvel ezelőtt választottam, és akkoriban ez engem nagyon érdekelt. Különösen nem volt más olyan, ami jobban érdekelt, szóval a közgazdaságot választottam.
4: Viszont akkor a jövőben történelem szakos leszel. Hol látod egyébként magad 5-10 év múlva? Mit szeretnél csinálni?
5: Nekem egy olyan célom van, hogy szeretnék embereket történelemmel inspirálni, tanítani. Igazából én eléggé nyitott vagyok több karrieropciókra, de most jelenleg nem tudok egy konkrét dolgot mondani, csak én annyit szeretnék elérni, hogy embereket tudjak inspirálni.
4: Egy éves voltál, amikor a szüleid kiköltöztek Hollandiába.
5: Igen.
4: Mit gondolsz, ez egy jó döntés volt a részükről?
5: Részükről ez egy nagyon bátor és jó döntés volt. Apukám családja már kint élt, szóval annyira félelmes szerintem nem lehetett a szüleimnek. A család nagy részét azért itt kellett hagyni, és az biztos, hogy sok fájdalommal is járhatott, de szerintem, ha a szüleim most így a gyerekeikre néznek rám, a bátyámra, és hogy milyen dolgokat szeretnénk elérni. Szerintem nagyon büszkék lehetnek ránk, és hogy nem bánták meg, hogy kiköltöztek.
4: Tehát bátyád inkább jogi útra tévedt.
5: Igen. Ő is egy nagy példaképem, és igazából ő mutatta meg, hogy mi erre képesek vagyunk. Uh-huh.
4: Fontosnak tartottad a tanulást, hogy esetleg menj egyetemre?
5: Igen, ez nekem mindig is egy ilyen cél volt, hogy mert hogy látom, hogy a családomban többen elérték, szóval ezt én is mindenféleképpen el akartam érni. Nem csak azért, mert jó példaképeim voltak előttem, hanem már csak úgy érdekesnek tartottam ezt a akadémia körülményeket.
3: Most hallgassuk egy kis zenét, és utána folytatjuk Kótai Lúciával készült beszélgetésemet.
0: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Digben. Roma Szalon.
3: Most pedig folytatjuk Kótai Lúcia fiatal pályakezdővel a beszélgetésemet, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a folytatásban is!
4: Nincs a családban egyfajta honvágy? Nem merült fel esetleg, hogy valamikor hazaköltöztök Budapestre? Szeretnétek tovább élni az életeteket Hollandiában?
5: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze mindig bennünk van ez a dilemma, de igazából mindenre nyitottak vagyunk, és még nem tudjuk, hogy hol vissza sors.
4: Beszéljünk most egy picit a kulturális különbségekről, hiszen jó, pont ez az a téma, ami minket a legjobban érdekel most. Mi az első nagy különbség, amit egy magyar és egy holland fiatal között észreveszel?
5: Szerintem a holland fiataloknál nagyon jelen van ez a magarat felfedezni, tudni, hogy mit szeretni elérni, és hogy ki vagyok én, az a kérdés, az nagyon fontos. Persze magyar fiatalokban is úgy kezdtem észrevenni ezt a mentalitást is, de azért még mindig látom itt, hogy nagyon sok fiatalok a barátaik után mennek. A stílus, zene, ez mind kb. Ami úgy majdnem minden fiatal körben benne vagy ugyanaz. És ezt Hollandiában úgy látom, hogy ez kevésbé úgy van. Azért fontos az, hogy kiderés, hogy ki vagy, hogy kivel barátkozol, és hogy mit akarsz elérni az életbe.
4: Mit érzel, hogyan viszonyulnak a holland fiatalok a munkához, pénzhez, karrierhez?
5: Hát ilyen 12-13 éves korunkban még eléggé nagy optimisták voltunk, hogy miket át tudunk érni az életbe, de ahogy öregedünk, észreveszem, hogy sok hollandok panaszkodnak, hogy talán nem találnak lakást. Most jelenleg hírekben igazából az megy, hogy nagyon nehéz találni lakást, meg főleg külföldi tanulóknak is. És ez egy nagyon nagy probléma, mert akkor ugye a fiataloknak elmegy az a kedv, hogy legyen egy jó munkájuk és jó karrierjük, ha amúgy sem nagyon tudnak egy lakást találni. De azért még mindig észreveszem, hogy akármilyen nehéz ez a probléma, még mindig próbálnak a legjobbat kihozni ebből, és próbálnak még mindig jó úton járni, és nem feladni.
4: Mit gondolsz, hogyan tekintenek rád a hollandok? Hollandként vagy magyarként?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem magyarként, mivel nagyon sok külföldiek laknak Hollandiába, nagyon sokat török, marokkói, afgán, és mindenkinek megvan a saját identitás, és azért akár ott élnek már évek óta, nem mondják magukra azt, hogy hollandok, mert megvan az identitás, és ez a multikultúrában nagyon fontos, hogy megtartsd az identitásodat. Mert szerintem elég unalmas lenne, ha mindenki azt mondja, hogy holland vagyok, mert már 20 éve itt élek. És azt szerintem tök jó, hogyha annál több nemzetiséget megismer. Szóval, ha én azt mondom, hogy magyar vagyok, a másik az, hogy afgán, a másik azt mondja, hogy egyiptomi, azt szerintem egy nagyon jó és szép dolog. Szóval szerintem magyarnak tekintenek rám, igen.
4: te ebben nőttél föl, téged ez nem zavar, hogy mindenki máshonnan jött, és hogy nincs egy közös pont, egy közös kulturális érték, egy közös vallás?
5: Én ennek nagyon örülök, hogy Hollandia egy multikulturális ország, mivel nagyon sok vallás van, meg tradíció, kultúra, zene, és ez nagyon érdekes másoktól megkérdezni, hogy ez nálatok, ez hogy működik otthon, vagy elkezdünk beszélgetni a vallásról, és nincs semmilyen utálat, vagy semmilyen ilyen negatív nincs körülötte, hanem tényleg csak az, hogy érdeklődünk egymás iránt. És ez egy nagyon jó dolog és érdekes dolog. Ennek én nagyon örülök igazából.
4: Van olyan magyar szokás vagy érték, amit hiányolsz Hollandiában?
5: Megmondom őszintén, nekem ez a ballagás nagyon tetszik itt. Mert most napokban, és barátnőmmel sétáltam, és láttam, hogy a Nemzeti Múzeum előtt ott áll sok fiatal csokrokkal, szép ruhák ingekbe, és akkor így én is gondoltam, hogy ez jó lenne Hollandiában, de ilyen nincs.
4: Uh-huh. 7 éves korod óta csellózol. Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
5: Hát, én egy zenész családban származom, szóval ez igazából egy ilyen logikus lépés volt, hogy anyukám meg apukám inspirált, hogy na lányom, kezdjünk el valami hangszerrel játszani, uh-huh. és akkor nekem az a cselló volt.
4: Igen, de csellista még nincs a családban.
5: Nincs.
4: Ami nem baj.
5: És egyelőre szerintem nem is lesz egyelőre profi, mert én ezt hobbiból csinálom. Uh-huh. Én egy szimfonikus zenekarba járok Amsterdamba, és ezt ilyen hobbi szinten csinálom, igen.
4: Mit jelent számodra, hogy tagja vagy egy ifjúsági szimfonikus zenekarnak? Ez a közösség élmény?
5: Ez a közösség, igen. Nekem az jelenti a közösség. Ez nagyon fontos nekem, mert a zene így összeköt minket, és tök jó, hogy nem azért megyünk, mert ez kötelező, vagy ilyesmi, hanem tényleg azért, mert szeressük a zenét, együtt vagyunk, és ez egy nagyon szép dolog, mert nem csak azért vagyunk ott, mert nagyon komolyan vesszük a zenét, hanem azért, mert szeressük a közönséget együtt lenni, és együtt zenét csinálni. Uh-huh.
4: Egy picit beszéljünk a gondolkodásmódról, illetve értékekről. Hogyan kezelik a kudarcot, vagy a hibázást az oktatásban, Hollandiában? Mit érzel, mi a különbség az itthonihoz képest?
5: Hát pontosan nem tudom, hogy itt hogy működik, de viszont Hollandiában tudom, hogy próbálják elanyagolni azt az ötletet, hogy kudarc, vagy hogy nem jól csináltad, mert nincs az, hogy rossz igazából. Uh-huh. Ha ezt a szintet nem bírod, akkor még mindig egy könnyebb szintre kerülhetsz. Például, hogyha nem megy a gimnázium, akkor még mindig egy szintre lejjebb kerülhetsz, ahol ugyanúgy egy jó szinten tanulhatsz, de nem annyira nehéz, mint a gimnázium. Szóval olyan, hogy kudarc, szerintem olyan nincs igazából Hollandiában.
4: Ez nagyon motiváló lehet egy diák számára, igen. Én azt gondolom. Tehát így a lehetőségeknek a keresése, illetve ez a pozitív megerősítés, ami tulajdonképpen jelen van az oktatásban. Mit tanultál a holland kultúrától, ami meghatározza a gondolkodásodat?
5: Igen. Hát az, hogy nyitott vagyok új ötletekre, és hogy nem veszek dolgokat annyira komolyan. Relatív lazán veszük a dolgokat, a szituációkat, ha valami nem jól sikerül, akkor nem annyira törődünk ezzel, és nem próbálunk annyira negatíva gondolkozni. Szerintem a hollandok egy picivel nagyobb optimisták, igen.
4: A jövőképedet tekintve inkább Hollandiában képzeled el a jövődet, vagy Magyarországon?
5: Hát,
4: hol laknál szívesebben? Melyik az a hely, ami úgy egy picit közelebb áll a szívedhez? Nyilván Hollandiában élsz, de
5: igen, ez egy nagyon komplex kérdés, de...
4: De azért ilyen... szóba jöhet az is, hogy Budapesten...
5: Szóba jöhet, mert én nagyon nyitott vagyok igazából minden lehetőségre, mert Budapestnek is nagyon megvan a saját feelingje, meg a saját szépsége, és Hollandia, majd Amsterdamnak is megvan a saját szépsége és előnye, de én nagyon nyitott vagyok, és ahova a sors visz, én meg nem tudom.
4: Te Hollandiában élsz, éltél, és hát tanultál természetesen, és még tanulni is fogsz.
5: Igen.
4: Úgyhogy alapvetően egy másfajta rendszerben tapasztaltál meg számos dolgot. Mit üzednél a magyar fiataloknak, hogy milyen irányba fejleszték esetleg a tanulmányaikat, vagy a gondolkodásukat?
5: Én azt szeretném üzenni a magyar fiataloknak az, hogy ne féljenek, ne féljenek tantártól, hogy nem tudják, nem értik, vagy hogy ez túl nehéz. Csinálják, ne féljenek, mert a végén úgy is megéri, hogy megtetted, és mindenki képes, csak kíváncsiság kell szerintem. Uh-huh.
4: És a legnehezebb kérdés a végére. Mit jelent számodra az otthon?
5: Otthon az az nekem, ahol az emberek vannak, akiket szeretek. Szerintem a körülmények is fontosak, hogy biztonság, meg megélhetőség, de az otthon az tényleg ott van, ahol a legjobb és a legkedvesebb barátaid vannak, meg a családod.
4: Ez neked alapvetően, gondolom, akkor Hollandiában van, de azért a családodnak egy nagy része azért itt Magyarországon található. Ezt is otthonodnak tekinted?
5: Persze, igen. Uh-huh. Ez egyértelmű, hogy Amsterdam és Budapest az otthonom. Szerintem otthon az nem pont csak egy hely, az inkább ahol ez egy érzés szerintem.
4: Fontos számodra, hogy a nők ugyanolyan jogokat kapjanak, mint a férfiak, vagy hogy a nők egyfajta példamutató szerepben jelenjenek meg? Nem csak a háttérben, hanem inkább az előtérben.
5: Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és én ebben nagyon is szeretnék segíteni a jövőbe, hogy a nők ezt egyszer elérjék. Amit az elején már mondtam, hogy szeretnék embereket inspirálni. Nagyon sok nők a történelemben igazából nagyon sokat elértek, csak soha nem írtak róla igazából. Elfelejtették a történelembe. És én ezt szeretném hangoztatni az embereknek, hogy ne felejtsék el, hogy a nők is ugyanolyan okosak és ugyanolyan tehetségesek, mint a férfiak.
4: Azért azt tudnunk kell, hogy minden sikeres férfi mögött egy nagyon okos és sikeres nő áll.
5: Így van.
4: Hát ez nagyon fontos, azért ezt emeljük ki. Igen. Tehát hiába sikeres valaki a történelemben, azért ott van mögötte a háttér.
5: Igen. Ez így
4: még
5: van.
4: Lehet, hogy esetleg nem látjuk kellőképpen, de azért az mindig ott van, én azt tapasztalom, én is azt látom. Úgyhogy további kitartó ténykedést, munkálkodást kívánok neked ezen a területen, mert ez nagyon fontos része. Igen. A történelmnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltál
5: én
4: nekünk a
5: köszönöm.
4: Gondolataidról. Várunk vissza természetesen a jövőben is sok szeretettel. Köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm.
3: Kótai Lucia fiatal pályakezdő volt a mai vendégem, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesélt nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Miki mondja a Zsolti meg a Norti.
1: Félreteszem az egész büszkeségem, az egész testvéreim megkibékül.
2: 100.3 Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik.
2: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádiódik.
2: Rólunk, neked.
4: Roma Szalon.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedű művész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
7: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
8: Szia, szia, szia. És ugye üdvözlök minden kedves hallgatót is.
7: Néhány alkalommal koncertmester is voltál a zenekarban. Hogyan történt ennek a felkérése? Mesélj nekünk, hiszen ez még csak viszonylag friss dolog.
8: Így van, nyilvánvaló, igen. Nekem ez egy nagyon friss dolog volt, mivel hogy én még soha nem hegedültem, és hát nem játszottam zenekarban. Ugye eddig szólistaként tevénykedtem Belgiumban is, meg ugye ahol koncerteztem. De kaptam egy ilyen lehetőséget Mága Zoltán hegedűvésztől, hogy a zenekarában játszhatok, és ezt, én nagyon hálás vagyok neki ezért.
7: Ez egy megtisztelő
8: felkérés volt. Ez egy megtiszteltetés volt, volt tényleg számomra. És épp a román turnénkon voltunk, és talán 5 perc volt a kezdésig a koncerten, és a koncertig, és megkért, hát Palik, akkor te vezeted a zenekart, jó, akkor te vagy a koncertmester. Én meg mondtam, én meg frászt kaptam, hát én sose vezetem ugye a zenekart, ugye szólistaként is más hegedülni, megjátszani. De nagyon élveztem. Uh-huh. Szóval utána már vágytam rá, hogy többször is legyen.
7: Miben más a koncertmester szerepe mondjuk az első hegedűhöz képest, amit korábban már azért csináltál több alkalommal?
8: Szerintem van különbség, és az a különbség szerintem, hogy azért nagy teher van akkor a vállán egy koncertmesternek, mert ugye akik hátul ülnek, nyilvánvalóan az első hegedűben és a második hegedűben a szólista után ugye te vagy a fontosabb ember. Uh-huh. Úgyhogy
7: tehát a felelősség.
8: A felelősség ugye rajta. Így van, van, így van.
7: És mondjuk, hogyha a koncertmester fölfelé húzza a vonóját, akkor a többieknek is felfelé
8: hát
7: kell menni. Leegyszerűsítve.
8: Igen.
7: Most a primitíven van megfogalmazva. De...
8: Így van, hát igen, igazság szerint így van. Igen.
7: És akkor esetleg valami hiba történik a második hegedűben, akkor te vagy az, aki rájuk szólsz, hogy ott a C helyett cisz van, hát, vagy éppen ott a vonás nem az másként megy?
8: Nem, mert amikor volt ugye a próba a koncert előtt, így nem volt rá alkalom, hogy kipróbáljam magam, mert ugye akkor még nem volt szó, hogy én vezetem a zenekart a próbán, és de nem volt semmi gond, nyilvánvalóan, mert nagyon profik, szóval nem kellett semmit mondani. Nyilvánvaló mutatnom kellett, hogy mit kell csinálni, meg mit tudom én, de nagyon profik a zenészek, akik a zenekarban vannak.
7: Igen, kiemelkedő zenészek vannak a zenekarban.
8: Így van, így van.
7: Mi a repertoár? Mit játszottatok éppen akkor azon a koncerten?
8: Épp egy templom, református templomban játszottunk, már nem is tudom a nevét a templomnak, de gyönyörű templom volt. Azt hiszem pont Brahms 5. magyar táncát játszottuk, az egyest, meg az ötöst, meg játszottuk a Bach-ert, uh-huh, játszottuk a Adagiót Albinonitól, meg játszottunk egy ilyen pár ilyen előadási darabokat is.
7: Uh-huh. Ez úgy állandó programja egyébként a zenekarnak?
8: Igen, hát mindig valamikor változik, valamikor uh-huh nem, de általában minden koncerten szokott más lenni is, de valamikor ugyanaz. Szóval mindig változó. Van egy nagy program, amit ugye tudnunk kell, és akkor azok közül majd...
7: Ami éppen jön.
8: Ami éppen
7: de
8: jön,
7: mondjuk igen. Egy Bach-er, vagy egy Albinoni Adagio, az mondjuk nagyon, hogy mondjam, otthonosan szól egy így ilyen van környezetben.
8: Így van.
7: Tehát, hogy ez egy templom tulajdonképpen ennek, alapvetően azért az otthona ennek a műfajnak.
8: De játszottuk például a villámcsártást is.
7: Uh-huh. Szóval az... Igen, mert ettől egyedi a zenekar, tehát van, azért meg szóval kell mutatni a
8: így van, a nagyon virtuóz darab, és megmondom őszintén, hogy mindig nagy sikere van.
7: Ó, persze.
8: Ja, és muzsikáltuk is, és ott játszottuk a repülfecskémet is, és ugye ott mindig van egy ugye kiállások, kadenciák, rövid kadenciák, és akkor én is kadenciáztam.
7: Hiszen a koncertmesternek ez is a feladata akkor.
8: Igen, akkor, de egyébként is szoktam, hogyha uh-huh úgy van.
7: Uh-huh. Ez kicsit hasonlít a Rajkós műsorra, a régi Rajkós műsorra,
8: igen,
7: tehát
8: igen,
7: azért
8: igen,
7: nyilván Mága Zoltán is onnan jött ebből az így alomból, van, ha szabad ezt mondani, sőt, térjünk rá majd egy picit a gyökerekre is, hiszen neked azért nagyon-nagyon jelentős Rajkós gyökereid is vannak. Mesélj nekünk erről egy picit. Honnan származol?
8: Hát igen, mondhatni, hogy azért zenész családból származom. Apukám ugyanúgy hegedűs, hegedművészként végzett a Genti Egyetemen, ugye az akadémián.
7: és ő szintén rajkósként kezdett.
8: Ő is rajkós volt, igen. Igen, szintén, igen. Hát ugye én nekem a Farkas Zsula az Déd nagyapa, szóval Déd nagyapám Farkas Zsula.
7: Hát azért beszéljünk róla egy kicsit, hát ő volt a Rajkók atya,
8: így
7: aki megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben. Tehát, és nem csak úgy megalakította, hanem ő nevelte föl a cigányzenész generációkat.
8: Így van.
7: Tehát akiket ma hallgatunk, cigányzenészeket, tulajdonképpen mind Farkas Gyula.
8: Hát majdnem mindegyik, igen. Vagyis
7: a nagypapád kezén ment keresztül.
8: Igen, így van.
7: Ez óriási zenei örökség, és valahol nagy felelősség is.
8: Ez így van, hogy felelősség is, már hogy azért akik tovább viszik a, ugye ebbe a családban a zenét, azoknak azért kell mutatni valamit a többieknek, mert ugye magasan van a léc, ugye, hogy muszáj mutatni az embereknek, hogy igenis gyakorolni és tovább vinni ezt a hagyományt.
7: Te viszont inkább a klasszikus zene irányába mentél el, nem is a cigány zene felé. Mondjuk nagybátyját, például Szomora Zsolt, őt rendszeresen halljuk cigány zenekar élén.
8: Igen, igen.
7: Tehát, hogy ő inkább maradt ezen a vonalon.
8: Igen,
7: természetesen.
8: Ők maradtak, szóval azért apukám is, apu azért világ repertoárt is játszik, ugyanúgy klasszikus, jazz, manus jazz, tényleg amit kérnek tőle, nagyon-nagyon széles a programja, de ő is azért maga megmaradt a cigány muzsikában.
7: És hogy jelenik meg egyébként a családban Farkas Gyula személye? Tehát nyilván neked, hogy Déd nagypapád azért mégiscsak egy közeli valaki, de hogyha ezt az ember külsőleg szemléli, akkor azt mondja, hogy úristen, hát a te Déd nagypapád az egy olyan kiemelkedő személyiség.
8: Így van, és bárcsak ismerhettem.
7: Aki a zenetörténelemben egy meghatározó valaki volt.
8: Így van, és bárcsak ismerhettem volna, mert amiket hallok ugye zenészektől, akiket felnevelt, rengeteg mindent tanulhattam volna tőle, de sajnos erre nem volt esélyem, mert ugye ő meghalt már.
7: 90-ben
8: meghalt, én meg ugye 2002-ben születtem. De
7: a vér nem válik.
8: Igen.
7: Ez nagyon fontos.
8: Igen, de én ugye azért megmaradtam a klasszikus irányban. Én nem mentem, úgy sose tanultam cigányzenét. De nyilván szoktam nézegetni ilyen rajkos felvételeket, ahol apu kicsi, meg nyilván a te apukád is ott kezdte.
7: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. A következő percekben hallgassuk meg Ernest Bloch Nigunt a Bachemből. Szomora Pál Lászlót Rácz László kíséri zongorán.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Nyilván apukád kezdett akkor veled foglalkozni. Igen. Meg volt nálatok az a hagyományos aktus, mint ami a cigányzenés családokban is, hogy a gyermek kezébe adják a vonót még, amikor egészen szinte
2: hát lehet, hogy meg volt ez a dolog, de lehet, hogy nem is nagyon kellett, mert én mindig a hegedűvel foglalkoztam, szóval apu, én nekem nem csak ugye a tanárom volt, meg nem a tanárom, vagy a apám, de én nekem a barátom is. Szóval ugyanúgy kialakult köztünk egy olyan kapcsolat, amit nagyon nehéz szétszakítani. Mert ugye maga ugye készítette a versenyekre, koncertekre, ilyen dolgokra, szóval nekünk nagyon erős kapcsolatunk van mai napig, és remélem így is marad.
1: Tehát akkor ő kezdett el veled foglalkozni, és amikor te már zeneiskolába jártál, vagy elkezdtél tanulni, hegedülni zeneiskolai keretek között, akkor te már gondolom tudtál kottát olvasni, játszottál a hangszeren.
2: Kottolvasást azt nem tudtam. Szóval én nagyon sokáig kézről tanultam. Ugye...
1: Farkas Gyula volt
2: igen.
1: Ahogy ő is tanította a rajkósokat.
2: Igen, én nekem nagyon nehezen ment a kottolvasás, őszintén megvalva. De aztán úgy lettem ilyen 13, 14, 15 éves. Ugye az ember már korában szorulva, vagy amikor apu elment muzsikálni, például, és nekem másnap órán volt, vagy egy héttel utána, és ugye ki kellett gyakorolnom a dolgaimat, mert ugye apukám is utazott sokat, így volt olyan is, hogy egyedül kellett felkészülnem az órákra, és ugye akkor azért kell nézni a kottát, meg mit tudom én, ameddig ugye az ember nem tudja kívülről, de hát voltak nehézségeim a kottákkal. Nyilvánvaló most ilyen nagyon nehéz műveket, amik most vannak, Albanberg, meg ezek a tényleg nagyon mostan játszott darabok, meg a koncertek, amik most híressé váltak, most is nehezen menne megtanulni, de nyilvánvaló azért már tudok kottát olvasni.
1: Gondolod, hogy ez azért van, mert kézről kezdtél tanulni?
2: Hát szerintem is. Én sem voltam nagy kottaolvasó szerető.
1: De ez mindenkinek szóval... problémát jelent, és senki nem szeret kottát olvasni.
2: Igen, tehát ezt nekem olyan unalmas volt, szóval ott állni egy papír előtt, és akkor úgy... Nekem, szóval én nagyon sokáig írtóztam is a kottától, szóval én azt szeretem, amikor apu leült mellé, most velem szembe, és akkor úgy tanultunk kézzel.
1: Persze. Na most ez az élmény alapú oktatás, én ezt így szoktam hívni, igen. Hiszen nekem azért a doktori disszertációmnak ez volt az egyik lényeges momentuma, hogy a Rajkó módszernek, vagyis a kézről való tanításnak a hatékonyságának a vizsgálata. És én arra jutottam egyébként, hogy még az elején, amikor elkezdik tanítani a gyermekeket, és hogyha még akkor megtartják, vagy bevezetik ezt a módszert, hogy kézről is tanulnak a gyerekek, akkor ez a fajta metódus, ez megmarad náluk. Ha ezt elhagyjuk, akkor egyre csak leépül. És utána már nem is épül vissza. Viszont aki így tanulja meg a darabjait, az sokkal gyorsabban tanulja meg, azonnal kotta nélkül természetesen. Látja az ember, most mindegy, hogy hegedűsről vagy zongoristáról van szó, de látja az ember és hallja is, hogy akkor milyen új rendet használ, milyen dinamikát használ, tehát milyen hangerőt.
2: Így van.
1: És mindenféle zenei gondolatok, akkor azonnal együtt jönnek át, és ezért hatékonyabb.
2: Igen, na most én, nekem az a tapasztalatom ezzel, hogy igen, nyilvánvaló ez így van, ahogy mondtad, de viszont az én tapasztalatom ezzel az, hogy én gyorsabban is felejtettem a darabokat ezáltal, szóval én nekem az volt, hogy oké, megtanultam, mit tudom én, egy La Campanellát, ugye Paganini hegedű versenyből a harmadik tételét, 2 nap alatt megtanultam. De viszont persze, hogyha az ember nem gyakorolja, meg nem veszi át néha, akkor ugyanolyan, amilyen gyorsan megtanulja az ember, ugyanolyan gyorsan is elfelejti, szerintem. De viszont, hogyha az ember kottából van meg, szóval abból tanulja meg a darabot, kapja a koncertet, akkor szerintem picit hosszabb ideig tart ez a dolog. Akkor is, hogyha az ember nem nézi át. Nem tudom, hogy ez hogy van másnál, de nálam ez így volt.
1: Én nekem az a tapasztalatom, hogy valóban gyorsabban megtanulja az ember, és tényleg el lehet felejteni, de hát ezért kell rendszeresen
2: így
1: átismételni.
2: Van.
1: Tehát a rajkósoknál ez tökéletesen működött régen, amikor a dédnagypapát tanította a kisgyerekeket, hiszen koncerteztek vele mindenfelé az országban.
2: Van.
1: És rengeteg koncertjük volt, több száz koncert akár egy éven belül. Mm. Vagy például ott volt a Hotel Ifjúság, ahol rendszeresen muzsikáltak, és ezeket a számokat rendszeresen játszották. Most így, ha az ember kezében van ez a fajta repertoár, amit így ezzel a módszerrel sajátított el, az viszont egy egészen más kérdés, mert így akkor van. Nagyon mélyen megmarad.
2: Igen.
1: És valójában ez a lényege. Nekem például van most egy 10 éves növendékem, akinek Bach F-moll zongora versenyt tanítottam, egyébként ugyanígy kézről, és sok helyen kellett nyilván ahhoz eljátszani, hogy azért nagyon mélyen beleüljön a fejébe ez a egészen hosszú és rendkívül nehéz darab, ami 10 perces, főleg egy 10 évesnek azért ez nem egy könnyű feladat, de viszont működik. Tehát, hogyha az ember nem csak egyszerűen kézről tanít, hanem a többi módszert is használja mellé,
2: így van,
1: rendszeresen
2: így van,
1: ismételgeti,
2: így van.
1: Akkor ez egy nagyon-nagyon jól használható
2: nagyon jó metódus,
1: módszer.
2: Így
1: jó
2: van.
1: Metódus, igen.
2: Nagyon.
1: Nyilván csak ezt használni nem praktikus, hiszen igen. Hogyha az ember nem tanul meg mellette kottát olvasni, akkor az egy nagy bűn.
2: Így
1: viszont
2: van.
1: A Rajkó zenekarban megtanították a gyerekeket kottát olvasni is.
2: Így van.
1: Csak éppen rendszerint nem azt használták.
2: Igen.
1: Tehát például nekem nagyon sok rajkós beszámolt arról, hogy ő még mindig emlékszik arra, amit a Gyula bácsi tanított neki. Pedig 10 évesek voltak. Hát szóval hihetetlen. Nyilván az élmény meg az, hogy egy olyan pedagógus tanítja, aki olyan hatással van ezekre a gyerekekre, az is hozzátesz. De én azt hiszem, hogy maga a módszer is, amivel egyébként ő maga is nyilván tanult.
2: Igen, igen, igen. Így van.
1: Még a 20. század elején.
2: Így van.
1: Tehát ezek különböző módszerek.
2: Igen, nekem nyilvánvaló, hogy a későbbiek folyamán, hogyha már az ember tényleg nagyon komolyan csinálja a zenét, szóval úgy értem a komoly zenét is, vagy bármilyen zenét, én szerintem a kottolvasás nagyon-nagyon, de nagyon fontos.
1: Így van. Ki kell emelni, hogy nagyon
2: zenész fontos. Számára. Én magamról tudom.
1: Igen.
2: Szóval...
1: Viszont én azt gondolom, hogy aki fülből tud játszani bizonyos dolgokat, az viszont olyan képességekkel rendelkezik, amit egy, hogy mondjam, kottából, vagy szinte csak kottából tanult művésznek, vagy igen. Kottistának mondjuk így, nem biztos, hogy megvannak azok a képességei.
2: Persze, nagyon kinyílik a fül azért az ilyen tanulástól, meg az ember tényleg hall valamit, és ugye könnyebb utána levenni azt a másik embertől, mert ugye a fül jobban dolgozik, meg hozzá van szokva az ember, de hát igen, másik, ez egy más dolog.
1: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig hallgassuk meg John Williams Schindler listájának egyik betétdalát, Szomora Pál László és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Egy picit térjünk vissza a tanulmányaidra, hiszen 9 évesen akkor beiratkoztál a zeneiskolába, méghozzá Belgiumban, hiszen te már ott születtél.
2: Igen, na most annyit kell tudni, hogy én Budapesten is jártam zeneiskolába, a Józsefvárosi zeneiskolába.
1: Ki tanított?
2: Szászné Éger Judit néni. Hát én imádtam a Judit nénit, és mai napig imádom őt, hogyha találkozunk, vagy szoktunk beszélni telefonon is. Aztán mindig kérdezgetem, hogy hogy van, meg jól van-e.
1: Aztán, ő egy legenda azért ebben így a szakmában, azért így azt van. Mondjuk
2: hát,
1: meg.
2: Hát tényleg számos mai hegedűművészeket is tanított kiskorúban. Például ott van ifjabb Sárközi Lajos, nagyszerű hegedűművész, meg tényleg sorolhatnám, akiket tanított. Szóval, igen, de én utána meg, miután tanultam azt hiszem 1 vagy 2 évet ott a zeneiskolában, és utána meg kiköltöztünk Belgiumba vissza. Mert ugye én Brüsszelben születtem, Belgiumban, és akkor utána leköltöztünk Gentbe, és akkor utána apukának vagy már anyukámnak otthon vágya, és utána hazajöttünk, meg utána megint visszatott, szóval volt egy ilyen dolog, időszak, de utána 9 éves, azt hiszem, hogy jól emlékszem, 9 éves voltam, hogy kimentünk megint, és akkor mi azóta ott is maradtunk. Uh-huh. Ott is maradtam, mert utána megismerkedtem egy élő legendával, Mikhail Bezvernyivel, aki számos nagy verseny első helyezése, szóval győztese, mint például a Erzsébet verseny 76-ban megnyerte, akkor ott van a Vinyarszki verseny, szóval tényleg Montreal verseny, szóval tényleg akkoriban is a legnagyobb versenyeken ő mind megnyerte, és ott elkezdtem tanulni nála, privát növendéke voltam, mert ugye én kint Belgiumban nem jártam zeneiskolában. Ugye apu tanított, meg a tanárom, a Bezvernyi. Na most őről annyit kell tudni, hogy tényleg egy zseniális tanár, ember, hegedűs. Tényleg olyan szíve van, hogy tényleg ezt nem lehet elmondani, csak az értheti meg, aki tényleg tőle tanult, és aki tényleg majdnem minden nap volt óránk, szóval, és ilyen egy óra nála, nem egy óra vagy fél óra, hanem 2-3-4 órás egy óra nála, szóval, és tényleg az a régi orosz iskola, amit ő tanított. És utána pedig én tőle tanultam 12 évet.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: életem.
1: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
2: JPM Music Production.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány művészet. A cigány vagy más néven roma művészet a világ egyik leggazdagabb és legsokszínűbb kulturális öröksége. A roma nép évszázadokon keresztül vándorolt különböző országokban, miközben megőrizte saját hagyományait, nyelvét, zenéjét és művészeti értékeit. A cigány művészet nem csak szórakoztatásra szolgál, hanem a közösség történetének, érzéseinek, örömének és fájdalmának kifejezője is. A művészet segítségével a roma emberek megőrizték identitásukat, és átadták hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigány nép eredete Észak-Indiába vezethető vissza. A történészek szerint őseik körülbelül 1000 évvel ezelőtt indultak el Európa felé. Vándorlásuk során számos kultúrával találkoztak, amelyek hatással voltak a művészetükre is. Ennek ellenére sikerült megőrizni saját hagyományaikat, amelyek ma is felismerhetők zenében, táncban, kézműves alkotásaikban és képzőművészetükben. A roma művészet legismertebb területe a zene. A cigányzenészek évszázadokon